0: 200 g-os, alakja kissé lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
1: Időjárás.
2: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente több felé fagypont körüli minimumokkal.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
2: Egyszer, amikor Matt Westtel lógtam, a Kentuckyben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Azaz épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt a gyűrűltség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérni. Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet öröm zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A Biblia azt mondja, hogy mi diadalmaskodunk az életben, és szerintem diadalmaskodni azt jelenti, hogy már tudjuk, hogy győzni fogunk, mielőtt még belekezdenénk a harcba. Ezért aztán semmitől nem kell félnetek többé, és mind félve kezdjük el. Mind félve kezdünk neki, félünk. Mindenféle dolgoktól félünk, hogy Isten nem tölti be a szükségeinket. Félünk. De minél mélyebbre jutunk Istenben, annál kevesebb félelmet kellene megtapasztalnunk az életben. Az 1 János 4 szerint, ha ismerjük az Isten tökéletes szeretetét, az minden félelmet kiűz, mert a félelem gyötrelemmel jár, és Isten nem akarja, hogy gyötrődjünk. Tehát Jézus a Szent Szellemet követte, amikor a sátán megtámadta. Szeretném hozzátenni, hogy a gonosz két esetben fog megtámadni, amikor jól csinálsz valamit, és amikor rosszul csinálsz valamit. Szóval nem kell megpróbálnod kitalálni, hogy melyikről van szó, csak döntsd el, hogy kiállod a próbát. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok a napok elmúltak, megéhezett. Mielőtt tovább mennék, szeretném, ha észrevennétek, hogy a sátán addig nem támadta meg, amíg meg nem éhezett. Biztosan nagyon fáradt volt, gyenge volt. Ez az egyik oka annak, amiért az utóbbi néhány évben sok figyelmet fordítottam arra, hogy elmondjam az embereknek, mennyire fontos, hogy fizikailag is gondoskodjanak magukról. Időnként azt hisszük, hogy minden csak szellemi. Nos, nem az. Isten adott nekünk testet, és adott lelket. Van elménk. Vannak érzelmeink. Gondoskodnunk kell az egész lényünkről, mert ha az egyik területen gyengébb vagy, akkor a sátán ott fog megtámadni téged. Ha állandóan fáradt vagy, akkor nagyon nehéz lesz szeretetben járnod. Ha mindig fáradt vagy, beteg, kimerült, ha nem alszol eleget, akkor nem lesz kedved imádkozni. Akkor nehéz lesz meghallanod Istent. Ha az ördög megtámad, akkor nem leszel képes visszaverni a támadását az elmédben, mert túl fáradt leszel egyáltalán foglalkozni vele. Ezért néhányan nagy szívességet tehetnétek magatoknak. Őszintén mondom, fogalmatok sincs, milyen változásokat hozna az életetekben, ha egy éven keresztül odafigyelnétek az egészségetekre. Aludjatok, igyatok vizet, tornázzatok, alakítsatok ki néhány jó és egészséges szokást. Ó, nekem a gonoszszal van bajom. Ne beszélj nekem ilyenekről. Hányan értitek, hogy ezek tényleg összefüggnek? Őszintén elmondhatom, hogy én megtapasztaltam mindezeket. És egy bizonyos ponton annyira rosszul éreztem magamat, hogy nem tudtam, hogy leszek képes tovább menni. Hatalmas stressz alatt voltam, mert túl sokat dolgoztam, és nem pihentem eleget, és mindezt Jézus nevében tettem. De hadd mondjak valamit, még Jézus nevében sem szegheted meg az ő általa felállított szabályokat. Még akkor is, ha azt hiszed, hogy Istenért cselekszel, akkor is ugyanaz lesz az eredménye az életedben. Tudjátok, 69 éves leszek júniusban, és jobban érzem magamat. Szerintem jobban érzem magamat, mint valaha az életem során. Tele vagyok energiával. Sok velem utazó fiatalabb embert is ki tudok fárasztani. Ezért mondom, hogy ha igazán azt akarod, ha igazán akarod, hogy Isten képes legyen dolgozni benned és rajtad keresztül, akkor össze kell szedned magad azon a területen, ahol állandóan kimerült vagy, mert a sátán csak vár. Nincs igazam? Hát nem sokkal nehezebb imádkozni, vagy bármit is csinálni, amikor fáradtak vagyunk? És mit mondunk ilyenkor? Ó, Istenem, kérlek, gyógyíts meg! Ő meg lehet, hogy arra gondol, feküdj le időben. És ne egyél meg 1,5 kiló cukrot hetente. Tudom, hogy azt gondoljátok, én nem ezért jöttem, nekem valós problémáim vannak. Úgy értem, testvérnő, nekem van pár igazi problémám. Én csak azt mondom, hogy ez mind összefügg. Úgy értem, ez mind kapcsolatban van egymással. És tudjátok, mostanában sokat halljuk a holisztikus szót. És valójában Isten is holisztikus. Azt akarja, hogy teljes légy. A tested, a lelked, a szellemed, elméd, akaratod és az érzelmeid. Azt akarja, hogy nagyszerű társasági életed legyen, és jó anyagi életed, hogy jó barátaid legyenek, hogy jól érezd magadat. Biztosan tudjuk, hogy Isten akarata nem az számunkra, hogy csak végig vonszoljuk magunkat az életen. Ó, Istenem, annyira elegem van ebből, nem tudom, hogy kibírom-e Jézus, amíg visszajössz értem. Amen. Tehát Jézus egyértelműen fáradt volt. Már 40 napja böjtölt. Kint volt a pusztában. Ott kint minden más volt. Ekkor az ördög így szólt hozzá. 3. vers. Szeretném, ha megértenétek, hogy ő vár. Úgy értem, őszintén megmondom nektek. Meg kell tanulnom, hogy hogyan gondoskodjak magamról megfelelően, amikor véget érnek ezek a konferenciák. Mert hadd mondjam el, bármit gondoltok is erről, ez egy kemény munka. Lehet, hogy nem látszik, és nem csak az utazásról van szó, meg arról, hogy más helyeken vagyok, más időzónákban. Tudjátok, most 2 órányira vagyok a saját időzónámtól. Vagyis, amikor ma végzünk itt 9-10 körül, a testem azt fogja mondani, hogy már 11-10 van. Én általában 8-30 körül lefekszem, ezért jóval a lefekvési időm után leszünk. Sőt, már most is jóval túlhaladtuk. És? Tudjátok, én beleteszem ebbe magamat érzelmileg és mentálisan. És megtanultam, hogyha nem vagyok óvatos, sőt, már le is szoktunk erről, mert megtanultuk a leckét, de régen egyáltalán nem volt ritka alkalom, hogy miután hazamentünk egy ilyen konferenciáról, akkor megharagudtam Dave-re, mert ő golfozni akart menni, én meg otthon ültem, és egész nap sírtam, miután kiprédikáltam magamat, és sajnáltam magamat, mert Dave nem törődik velem, csak megy és golfozik. Most már nem csinálnék ilyet. Semmit nem adok a gonosznak az időmből és az energiámból.

fog győzni, és nem akarom, hogy ő győzzön. Szóval szeretném, ha látnátok, hogy mire Jézus már igen rosszul érezte magát, akkor az ördög így szólt hozzá. Tetszik ez nekem. Ha Isten fia vagy, az első dolog, amit megtámadott, az az identitása volt. Nos, mit gondolsz, ki vagy te? Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Bizonyítsd be, hogy ki vagy. Tudjátok mit? Nem lesztek igazán szabadok addig, amíg azt érzitek, hogy bizonyítanotok kell, hogy kik vagytok. Nem vagyunk szabadok addig, amíg bármit is bizonyítanunk kell. Jézus így válaszolt neki, meg van írva. Nos, valahányszor Jézus azzal válaszol, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, ami Isten szájából származik. Akkor tulajdonképpen azt mondja, tudod, éhes vagyok, de képes vagyok kenyér nélkül élni, ha szükséges. De Isten igéje nélkül nem tudok élni. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, minden tündöklést, kiválóságot, kiváltságot, méltóságot és kegyet, mert nekem adatott. Nos, ki adta a gonosznak? Ádám. Az egy Mózesben olvashatod, hogy Isten neki adott minden hatalmat mindenek fölött. Ő viszont a gonosznak adta azt, amikor engedetlen volt Istennek, de Jézus eljött, visszavette mindezt a sátántól, és nekünk akarja adni. Hú! Nekünk akarja adni, de nem fogjuk tudni elvenni tőle, ha napi 24 órában fekszünk a kanapén, fánkot eszünk, és szappanoperát nézünk. Mi háborúban vagyunk. Ideje elővenni a fegyvereinket. Amikor felkelsz reggel és kinyitod a szádat, járd körbe a házad a pizsamádban, és mondd azt, én Isten igazsága vagyok Krisztusban, hatalmam van az ellenség felett, nem fogja irányítani a napomat. Hú-hú! Szóval a gonosz megmutat neki mindenfélét. Nézd meg, mi mindent adhatok neked. Ez mind az enyém, és neked adhatom. A hetedik vers. Ha tehát leborulsz előttem, és imádsz engem. Csak egyszer. Soha ne hidd el ezt. A csak egyszer hazugságot. Mit próbált elérni? Ha csak egy kicsi kompromisszumot kötsz, akkor nem kell várnod Istenre, és most neked adhatom ezeket. Tudjátok, azt mondta, hogy hatalmat ad neki. Mármint az emberek feletti hatalmat. A sátán azt mondta, hatalmat adok neked, és tudjátok, az jutott eszembe, hogy Jézus elfogadhatta volna azt a hatalmat, amit a gonosz próbált neki adni, de ezzel elveszítette volna a hatalmat a sátán felett. Azon gondolkoztam, vajon hányszor kötünk kompromisszumot, hogy megkapjunk valamit, amit Isten még nem akar nekünk adni. Szeretném, ha megértenétek ezt. Ne kösz kompromisszumot, csak hogy megkapj valamit, amit nagyon akarsz. Várj, amíg Isten adja oda neked. Ha bűnt kell elkövetned, hogy a tiéd legyen, akkor nincs rá szükséged. Ne kössünk ilyen kompromisszumokat. Jobban jársz, ha mindent elveszítesz, mint hogy direkt és tudatosan kompromisszumot kös a gonosszal, és kudarcot vallj. És Jézus azt mondta, távozz tőlem, sátán! Nekünk is ezt kell mondanunk időnként. Amikor azt érzed, hogy a gonosz támadja az elmédet, csak azt mondd, fogd be! Fogd be! Hazudsz! Távozz tőlem! Mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe a templom párkányára állította, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, csak gondoljátok át, hiszen Jézus teljesen ember és teljesen Isten is volt. Az emberi mi voltában mindent megtapasztalt, amin mi keresztül megyünk és megtapasztalunk. Szóval fáradt volt, éhes volt. A gonosz pedig hazudik neki, fejébe ülteti mindezeket a gondolatokat. Az isteni természetét tekintve könnyen megtehetett volna bármilyen csodát. A gonosz pedig arra próbálta rávenni,
hogy megtegyen valamit, amit Isten nem akart, hogy megtegyen. Isten azt akart,

0: hogy átmenjen azon a kísértésen teljes emberi mi voltában, és bizonyítsa számunkra, hogy mi is keresztül mehetünk a sátán kísértésein. Ha azt mondjuk, amit Jézus is mondott, megvan írva. Megvan írva. Jobban kell hinnünk az Isten igéjében, mint bármi másban. Legyen ez a valóságunk. Most szeretnék megállni itt egy percre, és arról a versről beszélni egy kicsit, ahol a gonosz azt mondta neki, neked adom mindezt. Adok neked pénzt, adok neked erőt, adok neked hatalmat. Neked adom a földkerekség minden királyságát. Bős dolog megállni itt egy kicsit, és azt mondani, óvatosnak kell lennünk a dolgainkkal. Ma több dolog elérhető számunkra, mint bármikor korábban a történelem során. Szinte hihetetlen, hogy mi mindennel rendelkezünk. És lehet, hogy azt gondolod, neked nincs sok mindened, de hadd mondjak valamit. Nemrégiben azon gondolkoztam, hogy amikor tinédzser voltam, akkor a ruhás szekrényem körülbelül akkora volt, mint a pulpitus. Nagyjából ekkora, és körülbelül ilyen mély. Körülbelül 7 öltözet ruhám volt. Hétfőn a kéket hordtam, kedden a sárgát, a zöldet szerdán. Talán 2 pár cipőm volt, és egy retikülöm. És tudjátok, a mai helyzet az nagyon messze van ettől. Manapság időnként összezavarodom, hogy mit is vegyek fel, mert annyi választási lehetőségem van. 2-szer öltöztem át ma, mielőtt idejöttem volna. Hiszem, hogy Isten meg akar áldani minket azzal, amit most fogok mondani. Nem azt állítom, hogy Isten nem akarja, hogy szép dolgaink legyenek. Hiszem, hogy akarja. De nagyon vigyáznunk kell azzal, hogy ezeket a dolgokat ne szeressük annyira, hogy az már veszélyeztesse a tisztességünket, a becsületünket, vagy bármi hasonlót. Ha hazudnod kell, hogy megtarts egy állást, ahol rengeteget keresel, akkor jobb, ha kevesebbet keresel máshol, de rendben vagy Istennel. És még folytathatnám, rengeteg csodálatos ige beszél arról, hogy vigyázzunk, ne legyünk pénzsóvárak. És tudjátok, el is mesélek valamit, ami a múlt héten történt velem. Ez nem a tárgyakról szól, de akkor is. Tudjátok, időnként akarunk dolgokat, és ha nem kapjuk meg őket, aztán látjuk, hogy valaki más meg megkapja, akkor nehéz számunkra, hogy bízzunk Istenben. Ha ő azt akarja, hogy nekünk is meglegyen az, akkor ő elég nagy ahhoz, hogy megadja, és közben még örülhetünk is a másik ember sikerének. A múlt héten otthon a kezembe akadt egy magazin, és a címlapon ott volt egy prédikátor, akit ismerek, és egyébként nagyon is szeretek. De ez ugyanaz a magazin volt, amely visszautasította, hogy megjelentessen rólam egy cikket. Szóval, amikor megláttam ezt, akkor a sátán azonnal elültetett egy gondolatot bennem, és irigységet éreztem. De azonnal azt mondtam, nem, én örülök a sikerének. És hangosan kimondtam, ahogy ott álltam a konyhámban. Hangosan azt mondtam, Istenem, ha te ott akarsz látni ebben a magazinban, akkor elintézed ezt, ha pedig nem akarsz benne látni, akkor én sem akarok benne lenni. Vissza kell beszélned a gonosznak. Azért mondom el ezt nektek, mert mindenkit megtámad a gonosz. Mindenkit. Soha nem leszel annyira szellemi, hogy a gonosz ne tudjon hazudni neked. Soha nem válsz majd annyira szellemivé, hogy a gonosz ne próbálja megbántani az érzéseidet. Néhány héttel ezelőtt érdekes dolog történt velem. Én most épp egy új könyvet írok, ami jövő ősszel fog megjelenni. Ebben most nem megyünk bele, de én mindig egy évvel előre járok. Szeretitek a könyveket, amiket írok? Remélem is. Szóval az egyik fejezeten dolgoztam a visszautasítás gyökeréről, és hogy miként válhatunk szabaddá a visszautasítás fájdalmától. Aztán elmentem valahová, bementem egy üzletbe, és egy hölgy felismert, a pult mögül szaladt ki hozzám. Ó, el sem hiszem, hogy itt vagy az üzletben. Ó, megölelhetlek. Nos, éppensége majdnem megfojtott. Szóval összeülelkeztünk, és hasonlók. Aztán emlékeztek, épp a visszautasításról szóló könyvön dolgozom, és azt mondta, nem számít, mit mondanak mások, szerintem csodálatos vagy. Most figyeljetek, itt jön a lényeg, hogy mit tesz veled a szellemi növekedés. 20 évvel ezelőtt azon mesterkedtem volna, hogy megtudjam, kicsoda beszélt rólam, és mit mondott. aztán ott álltam volna, és megpróbáltam volna igazolni magamat. De most egy olyan jó nagyot nevettem az egészen. Azt gondoltam, hogy vicces helyzet volt. Mert tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban. Persze, szeretném, ha mindenki szeretne, de tudjátok, miért nem érdekel már? Mert már tudom, hogy nem szeret mindenki. És ez nem az én problémám. Ha te nem szeretsz engem, az a te gondod, nem az enyém. Isten teremtett engem. Szóval azt akarom megmutatni, hogy mindenki életében vannak ilyenek. Mindenki elméjébe bekerülnek rossz gondolatok. Nem csak neked, mindenkinek, de vannak fegyvereink, amelyekkel legyőzhetjük az erődítményeket, amelyeket a sátán próbál építeni az elménkben. És az első számú fegyver, amit rendszeresen használnod kell, az az Isten igéje. Tud valaki áment mondani? Szeretném végigolvasni ezt a Lukácsban, mert annyira erőteljes. 12. vers. Jézus így válaszolt neki. Az írás azt mondja, ne kísértsd, ne tedd próbára az Urat, a te Istenedet, amikor az ördög elvégezte a kísértést és annak minden folyamatát. Szerintem ez érdekes. A kísértés időnként folyamatában ér minket. Lehet, hogy valaki most nehéz időszakot él meg, és arra gondol, mikor lesz már ennek vége. Nos, időnként folyamatosan érnek minket ezek, és tudjátok, ilyenkor nem azt kell mondani, hogy mikor lesz már vége ennek, mikor lesz már vége, hanem azt, hogy ez is elmúlik egyszer, ennek is vége lesz. Ekkor az ördög eltávozott tőle egy időre. Vagyis félreállt, amíg újabb lehetőség, jobb alkalom nem kínálkozott. Szóval bár Jézus kiállta ezeket a próbákat, a gonosz azt mondta, jól van, kifárasztottál, szóval arrébb állok egy kicsit, rajtad tartom a szememet, és várok, amíg újabb alkalom nem adódik számomra. Tudjátok, a Biblia azt mondja, legyetek éberek és imádkozzatok, de ez nem azt jelenti, hogy másokat figyeljünk, és legyen meg a véleményünk arról, amit tesznek. Azt jelenti, hogy magatokra, a saját gyengeségeitekre figyeljetek, hogy miben mesterkedik az ellenség, aztán imádkozzatok. A második fegyver, ami szintén alkalmazza az igét, csak másként, az a dicséret és az imádat fegyvere. És ezzel nem csak egy olyan fajta dicsőítésre és imádatra gondolok, amiben ma este volt részünk, bár ez is nagyon csodálatos. Csodálatos. És nagyon hálás vagyok, hogy Isten ilyen nagyszerű dicsőítés vezetőket és zenészeket adott nekünk, akik velünk utaznak a konferenciáinkra, mert ez még magasabb szintre emel mindent. De úgy gondolom, hogy Istennek ezt a fajta dicsőítését és imádatát a személyes életünkben kell megélnünk. Isten nem csak olyan embereket keres, akik elénekelnek néhány dalt vasárnap reggel. Ő olyan imádokat keres, akik imádni fogják őt. Ezért, ha te dicsőítő vagy, az egy életstílust jelent, magában foglalja a dicséretet, a hálaadást mindazért, amit Isten tett. Jóságáról, irgalmáról, hatalmáról való beszédet. Beszélj többet arról, amit Isten tett az életedben, mint amit a gonosz tesz. A neki és a róla való éneklést jelenti ez. Kifejezhetjük ezt lelkes testbeszéddel, tapssal, pörgéssel, ugrálással, felemelt kezekkel, vagy lehajtott fejekkel. Ez tiszteletről szól, és néhány ember egy kicsit több szabadságot tapasztalna meg, ha egyszerűen csak lelkesebb lenne egy kicsit. Nos, én nem érzem ezt magamban. Akkor feküdj le időben. Hadd olvassak fel egy igét, amit a múlt héten ragadta meg a figyelmemet. Úgy értem, mindig is ott volt, de elsiklottam felette. 5 Mózes 28, 47-48-ig. Hadd mutassam meg az öröm erejét. Igen. Nem érzem magam boldognak, akkor légy boldog. Légy céltudatosan boldog. 5 Mózes 28, 47-48. Nem szolgáltál Istenednek örömteli szívvel és elmével és hálával, amikor bőven volt mindened, amivel ő megáldott téged. Ezért az ellenségeidnek fogsz szolgálni. Mivel nem szolgáltál Istenednek, örömteli szívvel és elmével. Örömteli elmére van szükségünk, örömteli dolgokra kell gondolnunk, az áldásainkra kell gondolnunk, és arra, hogy hogyan lehetnénk áldás mások számára, hogy Isten milyen jó, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Ezekre kell gondolnunk, és sokkal többet kell beszélnünk ezekről a dolgokról. És azt mondja, ha nem teszitek mindezt, akkor végül az ellenségeidnek fog szolgálni. Tudjátok, olyan sokan mondják, hogy nem tudom, mit akar tőlem az Isten, mit tegyek, nem tudom, hogy mi az elhívás az életemben. A 100. Zsoltár azt mondja, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Tudod mit? Ha te boldog vagy, az Istent is boldoggá teszi. Ha mosolyogsz, az boldoggá teszi Istent. Nem kell nagy dolgokat tenni, csak légy boldog, egy boldog keresztény. Engedd be a fényt, mosolyog, légy áldás valaki számára minden nap. Gyerünk, jobban prédikálok, mint amit ti mutattok.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erő sorozatunkban ma hitem szerintben a következő vendég Kis Tomi, aki férj, édesapa, zsidó, keresztény és evangelista, és emellett még több szolgálata is van természetesen. De igazából az elhívása kapcsolatban talán ezek a leglényegesebb részek. Szia Tomi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szerbusztok!
1: Kezdjük azzal, hogy számodra mit jelent az elhívás, és szerinted mi az elhívás?
2: Hát ez egy nagyon jó és mély kérdés. Szerintem az elhívás az egy olyan cél, általában, sőt inkább azt mondanám, hogy minden körülmények között Istentől, ami akár túlmutat is az ember teljes életén, így egy Isten tervének egy olyan szeletébe beállva, amikor az illető maga is él, és ott van ezen a földön. Hogyha egy példával szemléltetném, akkor Ábrahámot hoznám példának, hogy kapott egy elhívást, hogy nagy néppé teszi őt Isten, de ennek az első, nem tudom, néhány száz évében volt jelen, mert utána meghalt, viszont az elhívás tovább élt, és másokon keresztül folytatódott és töltetődött be, de Ábrahámnak meg volt az a kult szerepe abban az időszakban, amikor Ábrahám is a földön élt. Itt talán így tudnám a legjobban magamnak, meg másoknak is definiálni.
1: Uh-huh. Zsidó emberként, ha elhívásról beszélünk, akkor az egy kiterjesztett elhívás, vagy egy kiterjesztett értelmezése? Bővebb értelmezés az elhívásnak?
2: Hú, igen, mert a nem tudom, hogy tudod-e, hogy mire vannak a zsidók, vagy a zsidó nép kiválasztva. És tehát, hogy Istennek a kiválasztása, tehát az ő elhívásuk egy fontos feladatra szól. Ugye nyilván ez már a kezdeti időktől fogva egészen mostanáig így túlmegy a több generáción keresztül, hogy a világ világossága legyen. És ebből úgy gondolom, hogy igen, a zsidó származású embereknek van egy ilyen plusz hívása Istentől, mint népnek, hogy a világ világossága legyen, és mutassa be, mint nép, meg mint közösség, hogy hogyan lehet kapcsolódni az egy igaz Istenhez személyesen, valóságosan.
1: Uh-huh. Az elhívást fel tudjuk-e ismerni, Tomi?
2: Persze.
1: Hogyan?
2: Persze, hogy fel tudjuk ismerni. Hát több módon nekem általában, és nem általában, hát egy elhívásom van igazániból, de azt így Isten hát hosszú évek alatt formálta, és apró jelekkel, szolgálati területekkel vezetett ezen az úton, voltak ebbe egyetnemértések, nehézségek, és végül sikerült beállnom ebbe a szolgálatba, így az evangelista szolgálatba, de még mindig nem volt teljes mértékben így kimondva és megfogalmazva, hogy na, akkor én evangélista vagyok, és az elhívásom, ahhoz még kellett idő, meg bölcsesség, meg ismeret a Bibliából, meg tényleg, ahogy Isten ezen gondolkozik, ennek a tudásnak a megszerzése mind elméleti szavak ismeretében, mind pedig kijelentés szintjén, hogy igen, na, ez az én elhívásom, és tényleg azért a szolgált, meg azért szeretem, és azért működnek ezek az ajándékok, mert ez Istennek az elhívása felém.
1: Uh-huh. Tomi, amikor az ember úgy érzi, hogy megvan az elhívása, akkor az lehet valóban az elhívásom, de lehetséges az is, hogy játszik velem mondjuk az egóm, vagy az elmém. Az hol van a balansz? Hol van az a mesdje, ami alapján én ezt meg tudom szűrni, vagy meg tudom állapítani, hogy jó úton vagyok-e?
2: A gyümölcsök visszatekintve, ami nyilván hirtelen abban a időpillanatban nem segít, hogy belenézzek a jövőbe, és onnan visszatekintsem, és előre meghatározom a gyümölcsöket, mert ugye ez nem így működik. Én azt mondanám, hogy a gyümölcsök egyértelmű jelei, illetve hogy az egóm, azt még ide keverném, hogy vannak átmeneti ilyen szolgálati elhívások, ami nem az igazi elhívás, a nagy emberöltőn átívelő, vagy a te életedben végigfutó elhívás, hanem bizonyos időszakokra, mondjuk egy évre, fél évre, két évre egy olyan szívbeli indítodás, belépéset szolgálatba, hogy hú, én ezt szeretném csinálni, érzem, hogy erre hívott az Úr, és majd kifejtem ezt az érzemet, hogy, és ezt véghez vinni. Nekem is volt ilyen, én is jó darabig azt hittem, hogy a gyermekszolgálatban, meg a tinédzser szolgálatban van elhívásom. És én 2,5-3 évig szolgáltam komolyan ezen a területen, de egyszer csak ennek vége lett, és ez egy nagyon felismerhető jel volt Istentől, hogy ezt nem kell tovább csinálni. De amíg benne voltam akár ebben a szolgálatban, addig láttam ezeknek a jó gyümölcseit, meg azt a megerősítést Istentől, hogy a helyemen vagyok. És én ezt mondanám még, hogy kell egy bátorság kilépni mindenféleképpen, még hogyha azt gondoljuk is, hogy ez az egónktól jön, vagy önmegvalósítás akar lenni, de hogyha ki tudunk lépni hitben, és ez a dolog, amiben kilépünk, nem ellenkezik a Bibliának semmilyen mondatával vagy értékrendjével, hanem lehet, hogy ez egy önmagába felvett szolgálat az én ötletem szerint, de Isten ezt abszolút fel tudja használni, és amíg azt mondja, hogy a helyeden vagy, jó gyümölcsöket terem, akkor lehet, hogy ez a te ötleted volt, de Isten felhasználja, nem tudom, fél évig, ezen keresztül megtanít dolgokat, mégis áldás volt az életedben, mégis áldás volt más embereknek az életébe, és utána meg megtanulod jobban hallani Isten hangját.
1: Tomi, kötődik ez szerinted életkorhoz? Tehát lehetséges-e az, hogy valaki csak egészen idős korában találkozik az elhívásával, vagy például az is, és akkor most egy kicsit a szélsőségekről is beszéljünk, hogy valaki egészen kicsi korában megérzi, rá lehet, tudatosodik benne, hogy ez az ő elhívása. Ilyen létezik, és hogyha igen, akkor az hogyan lehetséges?
2: Szerintem létezik. Se nem voltam elhívott ember, vagyis hát én nem tudtam róla, hogy az vagyok, amikor 5 éves voltam, se nem voltam még 80 éves, és hogy azt lássam, hogy na, akkor lett meg az elhívásom.
1: Tehát de láttál ilyet magad körül, így értem.
2: Inkább úgy fogalmaznám meg ezt, hogy egészen kis koromtól bennem vannak azok a habitusok, azok az emberi tulajdonságok, amik nagyon sokat segítenek az elhívásom betöltésében. Uh-huh. És hiszem azt, hogy nyilván így vagyunk teremtve, tehát Istennek van egy tökéletes terve, egy elhívása feléd, nem tudom, hogy mikor lehet legkorábban felismerni, de azok a jellembeli, vagy inkább nem is jellembeli, hát akkor még azért gyerekvéd nincs nagyon jellemünk, de tulajdonságok, habitusok, beállítottságok már fellelhetőek, és itt egy óriási segítség, hogyha mondjuk a szüleink, vagy a környezetünkben egyel, meg kettővel idősebb generáció, akikkel jóba vagyunk, ezeket észreveszik és segítenek ebben. Mert ilyenkor már felismerhető, és hogyha azt mondom, hogy 10-12-13 évesen azért nagyon nehéz beállni egy elhívásból, mert még nagyon fiatal az ember, de már elkezdhet olyan szolgálatot, vagy olyan kapcsolódott szolgálatot, ahol ezek az ajándékok, ezek a kipróbáltságok, próbatételek, nehézségek, jó dolgok már elkezdődhetnek felépülni, megtörténni. Úgyhogy fiatalkorban ezt mondanám, időskorban pedig láttam ilyet, most gyorsan áthúztam a memóriámat, hogy az illető nagyon sokára fordult oda Istenhez, tért meg, de hát neki még ő dolga volt, és ezt nem tudom, ilyen 60 körül vagy mikor realizálta, hogy hú, hát neki, uh-huh. neki dolga van még. És nyilván nem az elhívott pálya, meg betöltött pálya lett ebből, mint hogyha mondjuk beállt volna az Istennek szolgálni 20 évesen, mert kimaradt jó sok év, de hogy Isten azért ezt fel tudta használni, és fel tudja használni. És valamilyen szinten ő beállt ebbe. Az más kérdés, hogy nyilván sokkal jobb akár egy egész emberöltőt, vagy több emberöltőt nyíl egyenesen ezen az Isteni elhívási pályán sétálni, mint szakaszosan beállni, vagy egy csak egy részét ezen tölteni. De láttam akkor így ilyet, ez a véleményem így a fiatalkoriról, hogy fel lehet ismerni, de nem a gyereknek, nem a fiatalnak, hanem felette generációnak, mondjuk kettővel idősebb generációnak, vele segítve, beszélve róla, támogatva, és olyan kihívások elé állítva, vagy olyan szolgálatokba beállítva, ahol tudjuk, hogy ez irányba mutat, de a megfelelő terhet kapja még csak, meg nyilván ő kora szerint szolgál, időskorban pedig igen, oda lehet fordulni a legvégén is Istenhez, és hogyha még van néhány jó évünk, akkor még ebbe bele lehet vágni elég komolyan.
1: Uh-huh. Az elhívás és a szolgálat hogyan kapcsolódik össze?
2: Hát a szolgálatra azt mondom, az elhívásra azt mondanám, hogy az is egy szolgálat, csak egy kicsit kiterjedtebb, mélyebb, átfogóbb kép. Nekem például hozok egy példát, ez az evangélista elhívás, ez az a neve, hogy evangélista elhívás, benne van a Bibliában is, hogy ez az egyik az öt nagy szolgálati ajándékból az evangélista, hogy erre ki vagyok választva. De hogy ez szolgálatban hogy valósul meg, nyilván evangélizálok, mint szolgálat. És ennek van több fóruma, több típusa, több módja, nyilván, mint elhívott ember, igyekszem megállni a helyemen minden területen, fórumon, és egy másik nagyon fontos dolog az elhívott embernek, hogy átadja a tudását, és továbbadja ezeket az ajándékokat nem elhívott embernek is, vagy nem ezen a területen elhívott embereknek is, hogy ők is épüljenek. Igen, így tudnám ezt megfogalmazni. Hogy és akkor ez is egy ilyen szolgálat, hogy akár készíteni, így a Biblia is megfogalmazza, készíteni a szenteket a szolgálatra, itt is bele lenni, ott is, ebbe is benne lenni, de maga az elhívás meg egy ilyen nagyobb átfogó dolog, amiben akár sok szolgálat is beletartozhat.
1: Uh-huh. Az elhívás és a hétköznapi értelemben vett és használt hivatás szó, az lehet ugyanaz, mondjuk egy hitben járó és még hitben nem járó ember életében?
2: Talán, válaszom egy erős talán, azért, mert biztos, hogy voltak olyan emberek a történelemben, mármint ezt látom is, akik valami olyan magasztos célja tudták oda szentelni az életüket, ami amikor ezt kitűzték, vagy megtalálták, akár egész fiatalon, 20 évesen is, de ameddig tartott az életük, pontosan ugyanezért a célért küzdöttek végig, és próbáltak elérni ebben sikereket. Így azt mondom, hogy lehet, csak itt felugdik az az ige, hogy minden kár és szemétnyit nélkül tettem, és ezt mondja a bibliaíró az Istennek. És itt viszont fel kell ismerni azt, hogy amit Isten nélkül teszünk, és lehet, hogy nagyon fantasztikus dolgokat érünk el kívülről, fantasztikusnak látszó dolgokat, de ha kiadjuk belőle Istent, akkor az a végén olyan lesz, mintha hát semmit nem tettünk volna. Tehát nem nyom semmit alapban, ami egyébként egy nagyon szörnyűségesen hangzik, és egy szörnyű dolog lehet, hogy valaki végigküzdött az életét akár ilyen magasztos célokért, és utána a végén, amikor a Isten ítélőszék elé áll, akkor hát hol voltam ebből én, hogy ezt mondja neki majd az Úr. És egy nagyon szörnyű dolog, de hát ez van, Istennél van az élet, azt mondja, hogy ő az út és az igazság, és ő adja az életet Jézus Krisztusban, és ezért nagyon fontos szerintem, az én meglátásom szerint, hogy az életünk minden területében legyen benne maga Isten. Nekem is ugye egyébként van egy hivatásom, egy munkám, én igyekszem amennyire tudom bevonni Istent ebbe az egészbe, és pedig ez egy teljesen világi hétköznapi dolog, mint informatikus, de mégis hiszem azt, hogy így ez nem kár és szemét, hanem igenis van értelme, és értékálló és helye van ennek az egész életemben.
1: Tomi, hogy tudok az elhívásommal kapcsolatban Istennel elkezdeni beszélgetni? Tehetek-e fel kérdést? Hogyha én úgy érzem, hogy ez az, mert vissza-vissza köszön az életembe valami folyamatosan. De kétségeim vannak, mert nem vagyok benne biztos, szeretnék egy isteni jóváhagyást, akkor ebből az irányból is meg tudom közelíteni azt, hogy megtaláljam az elhívásomat?
2: Persze, nyugodtan fel lehet tenni Istennek kérdéseket, és itt ez a nem persze, hogy fel lehet csak válaszol, hanem persze fel lehet, mert válaszol, és egészen egyértelműen vezet, nagyon konkrétan. Hogy milyen kérdéseket érdemes akár feltenni. Ebbe is segít a Biblia, mert ilyen válaszokkal lát el minket, hogy azt mondjuk azt Istennek, hogy itt vagyok, Uram, küldj engem. Itt vagyok, mert hallja a te hű szolgád. És Istennek nagyon tetszik az, amikor így állunk hozzá. Tehát, hogyha mi felajánljuk a szolgálatunkat önként és jó szándékkal, hogy tényleg, Uram, bárhova küldesz, megyek, nem tudom, nekem nincs még ötletem, hogy hova menjek, de Uram, küldjél, használj, akkor Isten lát mindent, tudja a te elhívásodat jobban, mint te, tudja az erősségedet, a hiányosságét, és olyan területre fog küldeni, amivel ezen fog dolgozni veled együtt, hogy felismerd erősségedet, hiányosságaidat, ajándékaidat, és így később pedig az elhívásodat. Hogyha meg már mondjuk benne vagyunk egy ilyen folyamatban, hogy tevékenyen ott vagyunk, és keressük mondjuk több szolgált között az elhívásunkat, vagy azt érezzük, hogy most már ez évek óta visszatér, hogy ezt megfogalmaztad, fel lehet tenni Istennek kérdéseket, az ügyben is, hogy jó, Uram, de akkor ezt miért hozott fel nekem újra, és újra, és újra? Mi ezzel a terved? Mert a maga idejében válaszol erre. Hogy hozzak egy személyes példát, nekem is volt egy, amikor elindult az evangelizáció, hogy csináltam, és többször is megkérdeztem, és mondta, hogy jó, de csináljam még, hiszen lezárult ez a szolgálat, most akkor csináljam még, kezdjük el máshogy, vagy valami. És mind a háromszor az volt Istennek a válasz azok a másfél-két év alatt, hogy Tomi, nem mondtam, hogy hagyd abba. Kértem, hogy csináljuk, kezdjük el, mondtam, hogy hagyd abba. Nem, akkor ne hagyd abba. És nekem ez nyilván egy nagyon nehéz időszak volt, egy ilyen megpróbált időszak, főleg az elhívásom szempontjából, meg az elhívásomat megpróbálva, de ez volt Istennek a válasz. És három után már nem fogom újra megkérdezni egyszerre, meg ötötszörre, mert leírtam, és akkor megjegyeztem mindazt. Mm. Úgyhogy nagyon sok esetben fel lehet tenni Istennek ezeket a kérdéseket. Én abszolút azt tapasztaltam, és most is jelenleg is azt tapasztalom, hogy a maga idejében a megfelelő bölcsességi szintemnek és tudásomnak megfelelően válaszol. Még hogyha nem is azt mondja, hogy ezt tedd és pont, hanem elindít olyan irányokba. Az is lehet, hogy át kell menned valamilyen fontos jellemformáláson, hogy be tudj állni az elhívásodba, és addig egész egyszerűen nem látod az elhívásodat, hanem belekerülsz egy olyan szolgálatba, átmenetileg vagy szituációba, aminek az a célja, hogy az a bizonyos dolog kitisztuljon az életedben, megerősödjön az életedben, felismerésüljön az életedben, és amikor az megvan, akkor pedig Isten megmutatja, hogy itt a következő lépés, itt az elhívásod. Ilyet is láttam már. Hmm.
1: A te hitben járásod hogyan alakult? Hogy tértél meg? Hogy kerültél Isten közelébe?
2: Gyerekként 11 voltam, 12, 10. Nem emlékszem rá, ma nagyon rég volt. Arra emlékszem, hogy bent a mamámékkal nem voltunk a kis weekend házukban, nyári szüneten, és egyik este mondja mamám, hogy Tomi, de hát Isten létezik. Nem tudom, hogy jött fel a téma, és mondom neki, hogy mama, de hogy létezik, hát itt van, nem látom. Mm. És a mamám mondja, hogy de hát Tomi, de Isten mindenható. És mondom neki, igen, mindenható, akkor teremtsen ide most egy paradicsomot. Látom, mama, nem teremtett, tehát nem létezik. ugye nyilván fantasztikus érvrendszerrel, ezt bebizonyítottam a mamámnak. Én, aki valamennyire katolikus volt, valamennyire nem, hiszem azt, hogy Isten indítatásból jött fel ez a beszélgetés. És bekerültünk ezután egy ilyen tök jó fiatal ifi közösségbe, ami egyébként egy gyülekezethez tartozott, de mi egyben nem ezért mentünk, hanem mert tök normális, jófej emberek voltak ott, játszottunk sok színdarabba, fociztunk, túráztunk, barlangáztunk, és végtelen sok nagyon klassz fiataloknak való program volt, és innen két-három emberke játszott egy ilyen nagy-nagy-nagy színdarabban, aminek az a címe, hogy a Menny kapuja és a pokol lángjai. És nyilván elmentünk mindjárt erre megnézni a többieket a színdarabban játszani, és nyilván maga az egész színdarab különböző szituációkon keresztül, de azt mutatja be, hogy aki döntött, az Jézushoz megy, aki meg úgy döntött, hogy hát ő ezt nem hiszi, vagy nem fogadja el, az meg nem Jézushoz megy. És ugye ilyen különböző, nagyon klassz szituációkon ez bemutatva. Mm. És a végén fel van téve az a kérdés, hogy most itt van Isten, itt van az Atya, kopogtat a szívünk ajtaján Jézus, és aki szeretne, most az be tudja őt fogadni. És ott ültem, már akkor ilyen reál beáldottságú voltam, és azt éreztem egy teljesen új érzékszervvel, hát most már tudom, hogy a szellememmel, hogy mit, hogy valaki kopogtatna. Tehát, hogy tényleg az a fajta érzés megvolt, de nem érzés, mint fizikai, meg lelki érzés, hanem eddig számomra egy teljesen ismeretlen valami. És akkor ott megdöbbentem, hogy jó, nem volt akkor a teológiai nézetem még olyan fiatalon, de hogy most akkor lehet, hogy tényleg létezik Isten. És úgy voltam vele, hogy hát volt egy mustármagnyi hitem, meg rengeteg kételyem, tehát hogy olyan ezerszer több kételyem, mint hitem, és azt mondom, hogy hát tudom, jól van, de tényleg létezel, akkor gyere. És akkor tulajdonképpen elmondtam ott egy megtérő imád, és nem feltétlenül tudom akár jól megfogalmazni ezt, de szellemileg így, hogy ugye megtértem, felé lett a szellemem, kapcsolatba került Istennel, és egy teljesen új érzés volt ezt így megtapasztalni, és nem fizikai meg lelki érzelmi értelemben, hanem szellemi értelemben, hogy wow, ilyet eddig soha nem tapasztaltam. És az a fajta szellemi megerősítés, hogy igen, azt mondta Isten, hogy igen, létezem. És ennek elkezdtek bizonyítékai lenni az életemben. Kiderült számomra, hogy a Biblia, amit nagyon rég írtak, az a mai életbe, mint gyerekként, tinédzserként is használható, és egy hibátlan útmutató az emberekhez, az élethez, és képes befolyásolni, jó értelemben válaszokat adni, bátorítani, vigasztalni, vezetni. Úgyhogy én tulajdonképpen így jutottam hitre, nagyon-nagyon régen. Igen, így ez lenne a röviden a történet.
1: Tehát gyakorlatilag, amikor ez megtörtént veled, akkor te magadtól mondtad el a megtérők imáját?
2: Hát segítettek. Tehát ugye ott volt egy a színpadon valaki, vagy akik, nem is tudom, a színpad, pódium, bárhogy is volt a színdarab után, ott jöttek, hogy akkor megköszönjék a figyelmet, és akkor feltették ezt a kérdést, és akkor elmondták, hogy aki szeretne, az elmondhatja ezt a megtérő imáját. És akkor ott a helyemen én is elmondtam.
1: Amikor az ember megtér, akkor ott is van egy olyan kataklizmus pillanat utána, mint amilyen az a pillanat volt, amikor meghallottad a szellemedet? Illetve a kérdésnek a második része az, hogy lehetséges-e az, hogy az emberhez szólt már így a szelleme, vagy bejelentkezett nála, de nem vettem észre, hogy az, vagy nem vettem komolyan a szólását, vagy nem figyeltem oda?
2: A szellemünk halott állapotban van, ameddig nem tér meg. Tehát, hogy a szellem így, ami bennünk van, nem tud szólni. Valamilyen szinten viszont, és egyértelműen tudjuk érzékelni Istennek a szellemét, de én ezt valakitől hallottam, és ezzel majdnem maximálisan egyet is értek, hogy a Biblia, hogy a hitetleneknek kettő szó szól a Bibliából, hogy térjetek meg. És nyilván az, hogy Isten szeret téged, meg azok a csupa jó ígéretek, de elsősorban a megtérésre van szüksége egy embernek. És így akár a lelkiismereten keresztül, akár ilyen benyomásokkal, ilyen érintésekkel tudjuk érzékelni azt, de Isten ilyenkor csak annyit mond, én amit látok meg így embereknél, amikor megtérnek, hogy térjetek meg, tehát hogy álljon helyre az ember és az Isten között, vagy az Isten és az ember közötti valós kapcsolat Jézus Krisztuson keresztül. Így az, hogy egyébként más dolgot tud-e érzékelni az ember a szellemével Istentől, én erre ilyennyi tapasztalat után inkább azt mondanám, hogy nem. Biztos van egy-egy extrém kivétel, de én amit tapasztaltam eddig, és látom így a Bibliából, hogy az szól az embernek, a meg nem tért embernek, hogy fiam vagy lányom, szeretlek téged, és térj meg, és állítsuk helyre ezt a kapcsolatot Jézusban. És utána már nyilván sokkal több minden szól az Isten, meg tényleg kapcsolatba kerülök vele, mert addig, ameddig nem él a szellemem, nem tudok Isten szellemévehez kapcsolódni, és mivel Isten szellemi lény, ezért hát egyébként enélkül azért nem fizikailag, mert hogy értsd most jól ezt a fizikailagot, nem kivitelezhető a vele való kapcsolat. És ezért szükséges a megtérés.
1: Akkor ezzel azt mondod, hogy mindenki halott szellemmel születik?
2: Igen, és ezért mondja azt.
1: Vagy alvó szellemmel, mondjuk inkább így.
2: Alvó szellemmel, akkor alvó szellemmel, amit csak Jézus Krisztusban való megtérés tud felkelteni.
1: Az mit jelent, amikor azt mondod, hogy Jézus Krisztusban való megtérés? Ez egyébként sok embernek, aki mondjuk akár a hitben járás felé lépdel, akár tudván, akár nem tudván, hogy éppen azt teszi, ezt nehéz megérteni. Magát a kifejezést?
2: Azért használjuk ezt, meg én is azért használom ezt, mert nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy mindegy, hogy hívjuk az Isten, de ugyanarra a hegyre jutunk. Tehát, hogy mindegy, hogy melyik oldaláról másszuk meg, végül is ugyanarra a hegyre megyünk Istenhez. Most mindegy, hogy melyik vallás ki, hogy hívja. De maga a Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy út van, és az Jézus Krisztuson keresztül van. És ezért akkor lehet, hogy nem a legjobb magyarított kifejezés a ő benne, hanem akkor ő általa vagy rajta keresztüli megtérés. De nagyon fontos, hogy a mostani időkben Istennek a kijelentett és használt neve az Úr Jézus Krisztus. És én is sokszor Istennek meg Úrnak hívom, nyilván én tudom, hogy kire gondolok, meg kire hivatkozok, de egy világinak, vagy mondjuk egy más vallású embernek nagyon fontos, hogy amikor én azt mondom, hogy Isten, meg ő azt mondja, hogy Isten, valószínűleg nem ugyanarról beszélgetünk. Mert amit ő ért, azt nem tudom kicsoda, amit én értek pedig jelenleg az Úr Jézus Krisztus, mert amikor bocsánat, hogy egy kicsit csapongok, de amikor ő így meghalt, feltámadt és felvittetett a mennybe, és elküldte a Szent Szellemet, akkor az Atya jobbjára ült, mint Isten. És innentől kezdve neki adatott minden hatalom menjen és földön, hiszen feltámadt a halálból, feltámadást szerez embereknek, aki hisz ő benne, úgyhogy minden hatalom neki adatott, és ezért innentől Úr Jézus Krisztusnak hívják őt. Uh-huh. És ezért használjuk ezt, és ez egy kulcsfontossága magának a kereszténységnek, mert a keresztény vagy keresztjén az Krisztus követő. Tehát, hogy én rajta őt követem, az Atyára mutat, de az Atya pedig most jelenleg azt mutatja, hogy jelenleg Isten kijelentett neve az Úr Jézus Krisztus, és főleg így az evangelizációban, meg egy ilyen beszélgetésben fontos, hogy az ő nevét használjuk, hiszen azt mondja a Biblia is, hogy csak rajta keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehetséges az Atyával kapcsolatba kerülni, és így az ő megváltásán keresztül. Úgyhogy én azt elfogadom, megbánom a bűneimet, és ismered a történetet, és így kerülhetek az Atyához, és ő szerez feltámadást az én szellememnek.
1: Uh-huh. Amikor mesélted az imént, ugye a te megtérése történetét, hogy hallottad a szellemedet, tehát, hogy az csak is akkor tud, tehát így szól a kérdés, hogy akkor tud megszólalni, vagy akkor vagyok képes meghallani az ő szólását, amikor megtérek, És arról is beszéljünk egy kicsit, hogy milyen érdekes az elnevezés. Ugye mi azt mondjuk, hogy megtérek Istenhez, vagy gyakorlatilag, amikor az ember visszatér, hazatér. Angolul pedig azt mondják, hogy saved, tehát, hogy megmentett. És mind a kettőnek nagyon szép és mély jelentése van. Arról szeretném, hogy egy kicsit beszéljünk, hogy tulajdonképpen aki megtér, az már megmentetett ettől az élettől? Vagy a következőhöz?
2: Jó, az első kérdésed pedig az volt, hogy hallható-e a szellemünk, vagy tud-e kommunikálni. Még egyszer, én úgy gondolom, és én azt tapasztaltam így nagyon sok emberrel, a Bibliában itt látok, hogy annyit tud a szellemünk maximum fogadni, hogy szólogatják, hogy kelj fel, vagy térj meg Jézus Krisztusnak. Aha. Tehát, hogy nem tud kommunikálni, hiszen te fogalmaztad meg, alszik.
1: De abban a pillanatban, ahogy megtér az ember, akkor meg tud szólalni? Tehát akkor kinyílik neki az ajtaja, ablaka felém?
2: Igen, akkor innentől, ugye az ember egy hármas lény, test, lélek, szellem, onnantól a szelleme is elkezd működni, és képes kapcsolódni Istenhez, Istennek a szelleméhez.
1: A szellemi működés az hogyan zajlik a mindennapokban? Mit jelent az, hogy szellemi működés?
2: De jókat kérdezel. Én azt mondanám, hogy Istennek a hangján, Isten hangjának a hallása, és itt elsősorban a magára, a Bibliára gondolok, hogy akkor mondjuk én régen olvastam a Bibliát, vagy kinyitottam valaha, anélkül, hogy meglettem volna térve, ezek furán megfogalmazott mondatok, és de nem feltétlen értettem meg a szívemmel, hiszen az Istennek az élő és ható beszéde. De amikor megtértem, akkor maga a Szent Szellem jelent ki a Bibliából, Isten szavából az én szellememnek dolgokat. Tehát amikor én elolvasok tőle egy mondatot, vagy egy igeverset, vagy egy fejezetet, az nem csak egy elolvastam, és nagyon érdekes volt, és magát a gondolkodásomat, a lelki gondolkodásomat, a bölcsességemet formálta, hanem igenis formálta a szívemet. Mondok egy példát, nagyon egyszerű, ez a ne lopj. Ha a legtöbb embert megkérdezzük, hogy valójában miért nem lop, nem azért, mert ő megérti, hogy betartsa a törvényt, vagy annyira jót akar másoknak, hanem félelemből nem lop. Azért nem lop, mert jobban fél attól, hogy elkapják, mint hogy igen, tehát hogy ettől fél jobban, hogy elkapják. Még hogyha én megértem ezt a szívemben, amit csak az Isten tud kijelenteni nekem, hogy az én szívem megváltozzon, akkor értem, hogy miért ne lopjunk, hogy mi a mögöttes célja az Istennek ezzel. Hiszen ugye ez a tiszteld mindenkit, szeres fele barátodat úgy, mint magadat, tehát a szeret összes embertársadat úgy, mint magadat, és ezzel a szeretetet ki is fejezem, hogy nem tulajdonítottok el tőle semmit, mert az nem az enyém. És amikor én ezt szívben megértem, és kimunkálódik bennem, akkor nem azért nem fogok lopni, mert félek attól, hogy lebukok, hanem igenis szeretem a másik embert, mert Isten erre kért és kimunkálta, tehát hogy ténylegesen én elkezdem szeretni az embertársaimat, és itt nem majom szeretetre, meg olyan szeretetre gondolok, hogy mit tudom én, mint a saját családodat, de ténylegesen szeretettel vagy a másik felé, függetlenül attól, hogy ő hogy van feléd, megértődött ez a szívedben, és nem fogsz semmit, sem idejét, sem pénzét, sem dolgait, sem fizikai tárgyét eltulajdonítani, mert megértetted ezt a kijelentést. Uh-huh. És ezt csak szellem által lehetséges. És így válaszolva a kérdésedre, hogy így élődik meg a mindennapokban ez a szellemi kijelentés, vagy kommunikáció, hogy van egy extra megértés. És a szellemi dolgok felülírják a földi dolgokat, magasabb rendűek, vetés-aratás törvénye, előbb működik ez a szellemvilágban, mint a fizikai világban. Annak a mintájára működik a fizikai világ, de a szellemvilágban még inkább működik ez. Uh-huh. És nagyon-nagyon sok ilyen biblikai jelentés, mint a teremtett világ, ami a szemünkkel látható, az az eredeti szellemi mintájáról lett alkotva. Még egy ilyen dolog, személyes példa, amikor édesapám meghalt, amikor 16 éves voltam, és ez nyilván nem egy egy elég nagy krízis, akkor már ugye keresztény voltam, vagy Krisztus követő, vagy hívő, hívjuk ahogy szeretnék, és nem értettem a szituációt, hogy hát ez miért kell. És anyukám jött oda azzal, hogy azzal a példával, hogy nem példával, inkább ilyen megértéssel, hogy apának valószínűleg most volt, tehát most volt olyan a szíve, hogy Isten el tudja vinni, mert most volt ott a szívbeli megtérés, ehhez a legközelebb, és lehet, hogyha még tovább él, meg minden, akkor pedig nem kerül a mennybe, mert nem tud megtérést jutni. És nekem ezen adott egy kijelentést, hogy jó, hát nyilván ez nem túl jó földön, de nem cserélném el arra, hogy ő is ott legyen az örökké valóságban Istennel. És aztán van egy olyan ige, hogy Isten az özvegyek és árvák Istene. És nyilván így felolvastam kicsit Istennek, hogy jó uram, akkor lehet jönni bizonyítani, hát nem ár vagyok, hanem félárva. És nem tudatosan ezt hogy érti meg, vagy hogyan próbálja alkalmazni egy 16 éves gyerek, vagy bölcsességi elméleti lelkisíkon. Hát maximum reggel így motivál magad egy picit vele, hogy hú, hát jó, gyere uram, akkor bizonyíts. De a szívbeli dolog, a szellembeli dolog pedig ez így valahogy megragadott ezen, és Isten jött, és bizonyított, és apám helyett apám volt, nagyon sok helyre, egészen addig, ameddig le nem diplomáztam, és be nem álltam az első igazi rendes munkahelyemre, mintha vörös szőnyeget terítettek volna az életem nagyon-nagyon-nagyon sok területén előttem, és folyamatosan ott volt az a faj,

0: generációink fejlődött semmiben sem a családunk, hanem legalább 2-3-at, hanem 4-et. Mindenesben átfogólag, anyagilag, bölcsességileg, tudásilag, szellemileg, mindenhogy. Mert velünk van az Isten, szerencsére a családom nagyon-nagyon nagy része keresztény hívő, és ezek a szellemi dolgok révbe értek, és révbe érnek, és amit Isten kijelentett, az úgy van, és meg vannak élve, és a szelleméből pedig megjelennek a földi valóságba is.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez nagyon sok jó érzést kelt bennem, szerintem a hallgatókban is, mert hogy nagyon sokféle módon tudunk itt hasonlóságokat, vagy hasonló pontokat találni, és az jutott még közben eszemben, amíg beszéltél, hogy vajon az elhívás lehet-e az is, hogy idézőjelben csak valakinek, hogy megtérjen, és aztán úgy élje az életét, vagy akkor már azzal jön valamilyen isteni feladat, ami ennek engem az Isten elképzelt és megteremtett?
0: Nem hiszem, hogy nem értek fel egyet, hogy a megtérés az elhívás lenne, mert az az eredeti állapotnak a visszaállítása. Tehát, hogy hivatalosan amikor Ádám és Éva teremtetett, akkor színről színre ott voltak az Isten, az az eredeti elképzelése, teremtettsége Istennek. És ez a célja, hogy nyilván most minél több ember megmeneküljön, megváltódjon, Krisztushoz forduljon, de ez nem elhívás, mert az elhívás inkább egy feladat, vagy egy, igen, ezt mondanám, hogy egy feladat, egy ilyen misszió, egy mission, amit valahogy be kell tölteni Istennel. Uh-huh. És ez az első lépése, nyilván igen, az első lépés, hogy megtérjen az ember, odaforduljon Krisztushoz, de nem, szerintem nem lehet elhívás, mert nagyon sokszor pedig az elhívás, ahogy látom akár Bibliában is, hogy mivel generációkon túl ívelő, ezért nem az az ember fog a végére pontot rakni, mert azt meg kell értenünk, hogy Istennél van a kormánykerék, és nekem ebből Izsák az egyik kedvencem az Ábrahám Izsák Jákob történetében, hogy Izsáknak csak, itt nagyon erős zárójelben vagy apostrofokban, csak az volt az elhívása, hogy minden, amit Isten adott Ábrahámnak, azt ő szívben megerősödve átvegye, és sok-sok évvel később továbbadja Jákobnak. Mert Ábrahám jött ki arról a földről, és történt fel az a rengeteg dolog, aztán Jákobnak lett 12 fia, és úgy mentek, úgy vándoroltak, és majd később értek el Egyiptomba. Izsákkal így nagy globálisan annyi minden nem történt. Viszont ha ő nincsen, és ő nem tölti be az elhívását, akkor ott ő hogy szakad, az ott megszakad ez az egész családi elhívás, vagy ez a generációs elhívás? Nem. És ő is megértette, mint hogy Ábrahám is megértette, hogy ez az elhívás, ez Isten idejében zajlódik. Az, hogy ebből ő kiszeretett, benne van és vele tölt, az egy dolog, és ő ezért hálás, és igyekszik mindent megtenni, de ez majd a történelem végéig fog zajlani. És én hiszem azt, hogy ezek a nagy elhívások, meg így az elhívások, ezek nem lezárulnak, hogyha az illető mondjuk értsd jól szellemileg, de hogy nyugdíjba megy, mert leteszi nem tudom a szolgálatot, mert most már megpihen és szolgált átadás történik. Maga az elhívás az isteni tervben folyik tovább, mert ezért van az, hogy ezeket az elhívott embereket ő arra is hívta, hogy felkészítse a szenteket és a többi embert, a következő generációt a szolgálatra. Ha én nem készítenék embereket, és én nem foglalkoznék emberekkel, hogy az evangélista ajándéknak a felfokasztásában, segítésében, tanításában, akkor így az elhívásom egy nagy része, az egy nagy X lenne. És Istennek majd máshogy bele kéne nyúlnia, hogy a terve megvalósuljon. Mert tovább kell, hogy vigyék ezeket a dolgokat, ameddig világ a világ, mert Isten ezt így találta ki, és az ő idősíkján játszódik az elhívás, nem pedig a mi időségünkön.
1: Van annak bármilyen jellemző tényezője, vagy tud-e jellemző lenni, inkább így kérdezem, az elhívás, mint olyan a korszakoktól függően, a mostani nehéz, viharos időkben?
0: Nem tudom.
1: Nehezebben megtalálni most, amikor ennyire nehéz a világ.
0: Nagyon, igen, nagyon nehéz.

0: néz a világ, viszont ornyásra szükség, így nem, így azt mondom, inkább azt mondanám, hogy más megtalálni, nem éltem sok száz évvel azelőtt, de azt látom, hogy a rengeteg szükségre Istennek rengeteg adása, válasza. És amit mondtam még az egyik kérdésedre, hogy ez az Uram, itt vagyok, használj, ez is egy ugyanilyen lehetőség, egy kérdés, vagy válasz Istentől, vagy egy válasz kicsikorásra, hogy látom, Uram, itt van ez a feladat, belelépek, jó velem leszel, és elkezdjük csinálni, és ezen keresztül elkezd kialakulni, hiszen nagyon sok lehetőség van most már egy ilyen keresztény közösségbe, így ebbe a világi szituációba szolgálni, belelépni, hogy egész egyszerűen csak kifejezni valamilyen szinten az embereknek azt a fajta isteni szeretetet, ami bennünk is van már, hogy valamilyen szükséget betölteni. Akár magába a gyülekezet közösségébe, vagy a gyülekezet úgy működjön, hogy tudjon szolgálni kifelé, akár kifelé szolgálni különböző platformokon, ilyen-olyan módon, de hogy ez a rengeteg szükség, ez rengeteg lehetőséget is adott. És rengeteg lehetőséget is fog adni arra továbbra is, hogy az Istennek a dicsősége, meg a csodái, meg a megoldásai megjelenjenek. Én most azt látom, hogy például a gyülekezetünkben nagyon sok olyan ember tér meg, aki mindenféle problémából de megszabadult, és inkább úgy mondom, hogy megszabadult, hogy volt egy nehéz helyzet, teljesen mindegy, hogy ez anyagi helyzet volt, hogy betegségben volt, vagy családi, óriási családi problémákban volt, vagy bármilyen ilyen nyomorból, de Isten adott egy megoldást. Különböző megoldásokat a különböző problémákra, nyilván Isten el a kreatív, nincs két ugyanolyan megoldása, de azt látom, hogy ezzel a rengeteg nehézséggel, nyomorral, hanem egyetetőbb válasza van Istennek. És be fogja úgy is tölteni ezeket. És azt látom, hogy ha ott vagyunk mi, és tud rajtunk keresztül működni, az nagyon jó, mert akkor mi is beállhatunk ebbe, ha pedig nem, akkor, hogy a Biblia is mondja, hogy ha mi nem megyünk, akkor majd mennek a kövek. Csak az ránk nézve nem lesz hízelgő.
1: Tomi, nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, köszönöm ezt a sok mindent, amit kapaszkodóul oda tudtál adni a hallgatóknak, és hát nem mellesleg nekem is, és leginkább köszönjük az idődet.
0: Rendben, nagyon köszönöm, hogy a lehetőséget.
1: A Hitem szerint mai vendége volt Kis Tomi, férj, édesapa, zsidó keresztény és evangelista, akivel az elhívásban rejlő erőről beszélgettünk.

rákélek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
0: Időjárás.
2: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körútat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a Világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordóasszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Vagykó Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Már azt is megmutatja a Budapest Go, hogy melyik metrókocsiba érdemes beszállni. 3 év bujkálás után fogtak el egy körözött férfit Sződligeten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, és több budapesti közterület vagyonkezelése is visszakerül a fővároshoz. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen, 46 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlés. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa korábban is működött, az utóbbi években azonban nem ülésezett. A mostani módosítással törvényben rögzítik a testület legfontosabb szabályait. Az indoklás szerint erre azért van szükség, hogy rendszeressé váljon a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti egyeztetés a budapesti fejlesztésekről és beruházásokról. A változás több belvárosi közterületet is érint, egyes 5. kerületi ingatlanok továbbra is állami tulajdonban maradnak, vagyonkezelőjük azonban a fővárosi önkormányzat lesz. Emellett dunaparti területek is visszakerülnek a főváros kezelésébe. Változások jönnek a Városligetben is. 3 területnél, a Dózsa-György út mentén, a Közlekedési Múzeum telkén és a volt Petőfi csarnok helyén a park funkció kerül előtérbe. A Planetárium pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerül. A törvény a Józsefvárosi pályaudvar egyes területeinek köztulajdonba vételét is érinti, és rendelkezik a budai palota negyedhez kapcsolódó állami beruházások feladatainak kijelöléséről. A változtatások így egyszerre érintik a főváros és a kormány közötti együttműködést, valamint több kiemelt budapesti terület jövőjét. A töredezettség a budapesti buszsávok egyik legnagyobb problémája. Nem a buszsávok száma, hanem azok töredezettsége jelenti az egyik legnagyobb gondot Budapesten, erre jutott egy friss kutatás. A fővárosban jelenleg mintegy 88 kilométernyi buszsáv van, ezek azonban sok helyen nem alkotnak összefüggő hálózatot. A tanulmány szerint a buszok a számukra kijelölt sávokban jelentős időt tudnak nyerni, ezt azonban sok esetben elveszítik a csomópontoknál, szűkületeknél, vagy ott, ahol a buszsáv egyszerűen megszakad. A kutatás készítői ezért azt javasolják, hogy a fővárosi buszsávokat egységes hálózatként fejlesszék tovább. 3 budapesti közlekedési folyosót részletesen is megvizsgáltak. A számítások szerint a Szentendrei úti, az Egressy úti és a Hegyalja úti buszsávok célzott fejlesztésével évente összesen mintegy 53 ezer órát takaríthatnának meg az utasok. A kutatók a számításokat a teljes budapesti buszsávhálózatra is kiterjesztették. Becslésük szerint a legfontosabb hiányzó kapcsolatok kialakításával és a hálózat hatékonyabbá tételével évente akár 20-30 millió euró társadalmi haszon is elérhető lenne. Ebbe az utasok idő megtakarítása mellett az olcsóbb üzemeltetést és a buszok hatékonyabb kihasználását is beleszámították. A fejlesztésekhez a tanulmány szerint nem feltétlenül lenne szükség költséges nagy beruházásokra. Sok helyen elegendő lehet a forgalmi sávok átrendezése, a közlekedési lámpák átprogramozása vagy új táblák kihelyezése. A kutatás eredményeit és a javasolt fejlesztéseket a Clean Cities, Tiszta Városok kampány már eljuttatta a Budapesti Közlekedési Központhoz. Új funkcióval bővült a Budapest Go, az alkalmazás már azt is megmutatja az utasoknak, hogy melyik metrókocsiba érdemes beszállniuk. A BKK fejlesztésének célja, hogy az utazók a célállomáson gyorsabban érjék el a kijáratot, vagy egyszerűbben tudjanak átszállni egy másik metróvonalra. A funkció automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Ha a Budapest Go által megtervezett útvonal metrós szakaszt is tartalmaz, az alkalmazás jelzi, hogy a szerelvény melyik részén érdemes helyet választani. Így például egy rövid átszállási időnél vagy egy kevésbé ismert állomáson nem kell leszállás után keresgélni a megfelelő kijáratot. Az újítás az akadálymentesen közlekedő utasoknak is segítséget nyújt. Ha valaki akadálymentes úton alatt tervez, az alkalmazáson liften rendelkező kijárathoz legközelebb eső metrókocsit ajánlja, és eleve olyan útvonalat állít össze, amely akadálymentesen használható. A fejlesztés bevezetését már megkezdte a BKK, de az új lehetőség fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál. Akinek még nem látható az alkalmazásban, annak érdemes ellenőriznie, hogy elérhető-e újabb Budapest Go frissítés a telefonjára. 3 év bujkálás után fogtak el egy 32 éves férfit Sződligeten, aki Magyarország 50 legkeresettebb körözöttje között is szerepelt. CJR ellen a fővárosi törvényszék és a kecskeméti törvényszék is elfogató parancsot adott ki, miután nem kezdte meg jogerős szabadságvesztésének letöltését. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit korábban többek között garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat hamisítás miatt ítélték el. Összesen 4 év 5 hónap szabadságvesztést szabtak ki rá, ő azonban 2023-ban a börtön helyett a bujkálást választotta. A férfi idén szeptemberben került fel a magyar top 50-es körözési listára. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának munkatársai ezután kezdték keresni, és az információgyűjtés során sikerült megállapítaniuk, hogy Szűdligeten rejtőzik. A rendőrök szeptember 17-én fogták el. Az akcióban az NNI bevetési egysége is részt vett. A férfit ezután a Váci rendőrkapitányságra állították elő, majd megkezdte a rákiszabott szabadságvesztés letöltését. Az NNI célkörözési egysége idén eddig 52 körözöttet fogott el, közülük 12-t Magyarországon, 40-et pedig külföldön más országok hatóságainak közreműködésével találtak meg. Az elfogottak közül 17-en a magyar top 50-es körözési listán is szerepeltek. A külföldi akciók jelentős részében az európai célkörözési egységek hálózata is közreműködött. Az idén elfogott magyar körözöttek közül 4-en az Europol legkeresettebb bűnözőket felsoroló listáján is szerepeltek. Több 100%-os felárral adott el néhány ezer forintos masszírozó gépeket idős embereknek egy Bátony terenyei férfi. A rendőrség szerint a házaló árus Budapesten egy piacon körülbelül 3000 forintért vásárolta a készülékeket, majd az országot járva ennek sokszorosáért kínálta őket. A nyomozás adatai szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki azokat a településeket, ahol házalni kezdett. Elmondása alapján egyszerűen rábökött egy-egy helyre a térképen, majd elsősorban olyan házakat keresett, ahol idősek élhettek. Legutóbb egy 87 éves encsi asszony keresett fel, akinek 3 masszírozó gépet adott el összesen 99 ezer forintért. A készülékeket darabonként mintegy 3000 forintért szerezte be. A rendőrség szerint korábban Szerencsen is hasonló módszerrel járt el, ott egy 78 éves nő 80 ezer forintot fizetett neki egy masszírozógépért. Az encsi rendőrök a Bátony terenyei kapitányság munkatársaival együtt azonosították és rövid időn belül elfogták a férfit. A gyanúsított mindkét esetet beismerte, a rendőrök pedig a két sértetnek visszaadták a tőlük kicsalt összegeket. Az encsi rendőrkapitányság csalás gyanúja miatt folytat büntető eljárást, és azt is vizsgálják, hogy a férfi az ország más részein követhetette el hasonló bűncselekményeket. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ismeretlen házalókat lehetőleg senki se engedjen be az otthonába,

0: közeli üzletek és az iskola miatt ezen a szakaszon jelentős a gyalogos és autóforgalom. A felfestéshez használt oldószeres festék élettartama átlagosan egy év, de ezt az aszfalt állapota és a forgalom nagysága is befolyásolja. A nagyobb forgalmú helyeken, például a Széchenyi és a Galcsek utcában éjszaka végzik el a munkát. Megfelelő időjárás esetén a friss festés néhány perc alatt megszárad, így az érintett útszakaszokat csak rövid időre kell korlátozni. A zebrák megújítása mellett más közterületi munkák is zajlanak Vácon. Folyamatosan végzik az útpatkák szegélyezését és az utak melletti növényzet karbantartását is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynök akták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat, és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bowen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
1: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a száddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
0: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor, tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest két héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a nemzeti kulturális alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Ez a Manna
0: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
2: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig!
3: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
6: Mindig száraz.hu.
7: Mindig száraz.hu.
1: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt. A felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el.
0: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál István Dániel, startol a Budapest Update így szerdán. Végzünk lassan a szeptemberre, már szeptember 30-a van, hogy mi mindenről híres a mai nap szokás szerint kiderül majd a kalendáriumból, hiszen nyitom a mai nap mellett az aktualitásokat, és aztán jönnek majd a budapesti történések. Guinness rekordot állított fel egy 81 éves férfi, sikeresen teljesítette a 2130 kilométeres távot a Blackpool-Budapest útvonalon, hogy milyen formán, azt nem sokára elmondom, illetőleg teljesen megújul a West End tetőkertje, zöldebbé válik, jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 30-a van egyébként. 26 éve a helyi önkormányzatok napja Magyarországon a mai. 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 90-es helyhatósági választások emlékére a parlament. 179 éve született a mai napon Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő, az első magyar orvosnő, teljes születéskori neve gróf Szentgyörgyi Hugonnai Vilma Józefa Laura Ilka. Egy grófi család ötödik gyermeke volt, két házasságából két gyermeke született. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 72-ben családja beleegyezésével beiratkozott, orvosi diplomát szerzett, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász dr. Tajfer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1879-ben doktorált a Zürichi Egyetemen. 81. március 31-én letette a hazai egyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát. 1882. májusában kérte orvosi oklevelének elismertetését, kéremét a pesti orvostanári kar támogatta, de Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter az érvényes törvényekre hivatkozva elutasította. Ekkor letette a szülésznői vizsgát és szülésznőként működött. 1897-ig kellett várnia, akkor orvosdoktorrá avatták a fővárosba. 167 éve Székelyföldön született Benedek Elek író, újságíró, mesemondó a mai napon Kisbacomban látott napvilágot, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot szerkesztett. 164 éve született Szabolcska Mihály költő akadémikus, 1898-ban Temesvárra került református lelkésznek, ahol az ő vezetésével magyar párt alakult. 1928-ban nyugdíjasként Budapestre költözött, később a Kisfaludi Társaság titkára volt. Verseivel a népnemzeti költészetet képviselte, kedvelte az egyszerű és rendkívül dallamos formát. Valójában azzal vonult be a magyar irodalom történetbe, hogy paródiát írt Ady Endréről, amire a költő Üzenet költőcske Mihálynak című versével válaszolt. Karinthy Frigyes róla írt paródiája pedig ismertebb a magyar olvasó közönség számára, mint eredeti költeményei. 90 éve Budapesten elhunyt Ilosvai Lajos kémikus vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. Kolozsvárott gyógyszerész gyakornokként került kapcsolatba a vegyészettel, majd a pesti egyetemre került, ahol gyógyszerészi és tanári oklevelet is szerzett, valamint ledoktorált. 1875-től tanársegédként dolgozott, tudományos munkájának köszönhetően pedig 1880-tól a legnevesebb vegyészekkel dolgozhatott együtt, Heidelbergben, Münchenben és Párizsban. Ilosvai mutatta ki, hogy a levegőben a villámlás hatására a nitrogénoxidok keletkeznek. Nevéhez fűződik a Grease-féle nitrit kémszer érzékenységének precíziós fokozása. Sok tudományos ismeretterjesztő cikket és könyvet írt, fontos szerepe volt a kémia oktatás fejlesztésében, kis ideig a közoktatásügyi minisztérium államtitkára is volt. 87 éve, hogy nincsen közöttünk, Zsigmond Elek vegyészmérnök, agregológus, a korszerű magyar talajtani kutatások megteremtője Budapesten hunyt el. 1895-ben kapott vegyészmérnöki oklevelet a Budapesti Műegyetemen, 1898-ban pedig Kolozsvárot szerzett doktorátust. A magyaróvári növénytermelési állomáson került szembe először a talajkémia problémáival, és a témával egy életre elkötelezte magát. Állami ösztöndíjjal Franciaország, Anglia, Dánia és az Egyesült Államok mezőgazdasági tudományos intézeteit is tanulmányozta. 1908-ban a Műegyetemen az új mezőgazdasági kémia technológiai tanszék első professzorává nevezték ki. Az ő kezdeményezésére tartották meg Budapesten 1908-ban az első nemzetközi agrogeológiai konferenciát. 25 éven keresztül volt elnöke a Nemzetközi Talajtani Társaság bizottságának. Munkássága nagyban hozzájárult a talaj foszforsav szükségletét megállapító vizsgálatok, valamint a szikes talajok javítását érintő technológiák kidolgozásához. Hasonlóan az előző napokhoz ma is nagyon szép koraőszi időjárásra készületünk, zavartalan napsütéssel és akár 23 fokos maximummal. Sok mindenről lesz a Budapest Update-ben, jön a nagy bejelentés, már is mondom, hogy mely autók parkolhatnak féláron nem sokára Budapesten.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megtörtént a nagy bejelentés, a fővárosi közgyűlés döntött ugyanis, mégsem kell teljes árat fizetniük a villanyautóknak, ha a fővárosban parkolnak. Mint ismert, 2027. január 1-től Budapesten is megszűnik a zöld rendszámos, akkor már kizárólag tisztán elektromos járművek díjmentes parkolása, sőt az ellen már polgári kezdeményezés is indult, hogy a tulajdonosoknak legalább ne kelljen teljes árat fizetniük. A petíció már a hétvégén minden idők legsikeresebb polgári kezdeményezése lett a főváros erre szolgáló oldalán. A petícióhoz alig több két nap alatt csak nem 2000-en csatlakoztak. Abban a pillanatban, hogy az aláírók száma elérte az 1000 főt, a főpolgármesternek vagy valamelyik helyettesének egyeztetnie kell a kezdeményezővel, még legalább 10 000 támogató esetén a fővárosi közgyűlésnek napirendre kell tűznie a javaslatot. Érdekes egybeesés, hogy a kérdés ezzel párhuzamosan került a fővárosi közgyűlés elé, melynek pénteki ülésén parázsviták kíséretében több javaslat is felmerült az 50%-os kedvezménytől a teljes ingyenesség megtartásáig. Nos, megvan a döntés, 2028. július 1-ig megszavazták a zöld rendszámos járművek 50%-os kedvezményét. A teljes ingyenesség 2030. júliusáig történő meghosszabbítását azonban nem támogatta a testület. A főpolgármester arra vonatkozó módosító javaslata kapcsán is döntöttek, amely felülbírálná a legalább 2 tonnás saját tömeggel rendelkező járművek dupla parkolási díját. Ezt egy évvel elhalasztották egészen 2028 elejéig. A portál ugyanakkor megjegyezte, hogy a petíciónak továbbra is van létjogosultsága, mert a 2 tonnás súlyhatár egy év múlva ugyanúgy, hanem jobban fogja sújtani a nagyobb akkumulátor kapacitással rendelkező járműveket, vagyis a régi, kevésbé környezetbarát autók helyett azokat is fogja büntetni. Közben Guinness rekordot állított fel a 81 éves Andrész László, sikeresen teljesítette a 2130 kilométeres távot az angliai Blackpool és Budapest között a 81 éves magyar származású artista művész Andrész László. A korábbi felépülését követően jótékonysági céllal útnak induló Guinness rekordert ünnepélyes keretek között fogadták a fővárosi nagy cirkuszban. A cirkusz tájékoztatása szerint célba érte át az artista művész, a korábban leukémiából felépült 81 éves művész vállalásával a szűrővizsgálatok fontosságára és a hazai rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet a Magyar Rákellenes Ligával együttműködésben. A fővárosba érkező rekorder csatlakozott a Magyar Rákellenes Liga által szervezett, a merrák elleni küzdelemre figyelmeztető rózsaszín motoros felvonuláshoz. A fővárosi nagy cirkusz épületénél több mint 300 motoros fogadta a művészt, akit Fekete Péter főigazgató, Ádám Krisztina az utazó cirkuszok képviselője, valamint neves artista művészek köszöntöttek. Közben teljesen megújul a West End tetőkertje, zöld oázissá alakítják Budapest ikonikus találkozóhelyét. Óriási zöldítési projekt lesz ez, 1000 négyzetméternyi burkolatot bontanak fel, hogy fákkal és mélegelővel tegyék fel a harcot a hőség ellen. A fejlesztés célja a városi hősziget hatás mérséklése, a biodiverzitás növelése és a csapadék vízhelyben tartása. A felújítás első üteme 2026. augusztusának második felétől decemberig tart, ez idő alatt a második emeleti baba-mama szoba melletti kisebb kültéri játszótér zárva lesz. A több mint 25 éves Budapest egyik legkarakteresebb szabadtéri közösségi teréül szolgáló tetőkert megújítását, a szélsőségesebbé váló nyári hőmérséklet és a természet közüli városi terek iránt növekvő igény tette szükségessé. A beavatkozás legszembetűnőbb része, hogy mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet zöld felületté alakítanak, ezért a korábbi alacsony ökológiai értékű kavicskertek helyén változatos évelő és cserje ültetések, valamint méhlegelő jellegű gyepek jönnek létre, ami a talajélet és a biodiverzitás szempontjából előnyös. A tervezés egyik alapelve a szivacsváros koncepció, amelynek lényege, hogy a csapadékvizet ne azonnal a csatorna hálózatba vezessék, hanem a zöld felületek segítségével helyben tartsák és hasznosítsák. Emellett a bevásárlóközpont üvegfelületeit sövényekkel és növényágyásokkal veszik körül, csökkentve ezzel a nyári felmelegedést és a belső terek hőterhelését. A fák telepítése különleges technikai megoldást igényel, mivel a tetőkertben korlátozott a rendelkezésre álló hely. Ezért az úgynevezett Stockholm faültetési rendszert alkalmazzák, amely a burkolat alatt is biztosítja a gyökerek számára szükséges teret és vízellátást, ennek köszönhetően 10 új fa számára összesen mintegy 100 négyzetméternyi gyökérzónát alakítanak ki, hogy a fák egészségesen felültessenek és érdemi árnyékot adhassanak. Október 1-je és 4-e között rendezik meg a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. Idén új helyre kell indulni. A millenáris helyett a Hungexpo C kongresszusi központjában várják az olvasókat. A belépés ingyenes, a dedikálások listája pedig már elérhető. A fesztivál a közönség számára teljes mértékben díjtalan, könyvbemutatók, író-olvosó találkozók, dedikálások és gyerekprogramok is szerepelnek a kínálatba. Ha egy konkrét szerző miatt menne, valaki előre meg kell nézni a program időpontját és helyét, a dedikálások több standnál és külön dedikáló pontokon zajlanak. A helyszín tehát a Hungexpo C kongresszusi központ, ami Budapesten az Albert Irsai út 10 szám alatt található. A BKK menetrendi oldalán a 10-es busz Puskás Ferenc stadion metroállomás és Hungexpo közötti járatként szerepel. A rendezvény napjára tervezett indulásokat és az esetleges változásokat érdemes a Budapest Go-ban ellenőrizni. 200 új gyalogátkelőhelyel, számos akadálymentes villamos megállóval és járdával, valamint biztonságosabb lakóutcákkal gazdagodhat a következő években Budapest a nemrég elfogadott új gyalogos stratégia szerint. A BKK szakemberei másfél éven át dolgoztak azon, hogy felmérjék a jelenlegi helyzetet, és kijelöljék azokat a fejlesztéseket, amelyekkel kényelmesebbé, biztonságosabbá és hozzáférhetőbbé válhat a gyaloglás a fővárosban. A cél egyszerű: Budapesten mindenkinek jó legyen gyalog közlekedni. A fővárosi közgyűlés szeptember 25-én pénteken tárgyalta, majd elfogadta a BKK-dal kidolgozott gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégiát, amely hosszú távon határozza meg a fővárosi közterületek fejlesztésének irányait. A dokumentum összefoglalja, miért jó, ha többen és többet gyalogolnak Budapesten. Emellett arról is szól, hogyan válik a főváros a következő másfél évtizedben biztonságosabbá és használhatóbbá idősek, gyerekek, nők, kisgyermekkel közlekedők és mozgásukban korlátozott emberek számára egyaránt. A gyaloglás ugyanis a közlekedés legegyszerűbb formája, szinte minden utazás része. Sétálunk a parkolóautónkig, az iskolába, a boltba vagy a munkájunkra, és gyalog tesszük meg az első vagy az utolsó néhány száz métert, akkor is, ha busszal, villamossal vagy metróval utazunk, vagy utazunk tovább. Éppen ezért a gyaloglási közlekedés feltételeinek javítása nem egy szűk közlekedési csoport ügye, hiszen valamilyen formában szinte minden Budapesten megforduló embert érint. Hamarosan programajánlatok érkeznek majd a Budapest Arc Day-ben, szeptember vége és október eleje is gazdag ezekben. Mindjárt mondom a részleteket.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a nemzeti kulturális alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a Kreatív Filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólít. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsit Eperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd elájul. és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, melynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pechauer Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejava látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz. Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő.

külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakossírja található. Ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagy számban éltek ugyanis svábok. A II. Világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárnyliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt. Elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékműve áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretetet dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét. Jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pirisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személycsontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború utáni években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyéki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét, de mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik fel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
1: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párcíneiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója. Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
7: Szeptember utolsó napján indul egy újabb Manna délelőtt. Jó reggelt kívánok! Érdemes lesz ma is velem tartani, és ma is figyelni. A vendégem lesz majd dr. Balogh Illés endokrinológus, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan befolyásolja a hormonrendszerünket is a stressz, amit napi szinten átélünk sajnos ebben a mai modern világban. Szó lesz arról is, hogy mit mondott a mesterséges intelligencia, hogy szerinte hol a legjobb élni, mely városokban. A bankrendszer történetéről is szó lesz. Megünnepeljük a történelem nagyja sorozatunkban Virginia Apgart, te, elsősorban is mindenek előtt Isten éltesse a születésnaposokat, mindenkit, aki szeptember 30-án Jeromos névnapon született, Isten éltesse a Jeromos, a Becse, a Felicia, a Honória és a Honorius, az Őrs, a Viktor és a Zsófia nevű hallgatókat, de ebből az igazi idézőjelben, tehát ami vastag betűs és régen a kis asztali naptárunk is jelölte, az a Jeromos. Életöröm zenékkel indulunk is, jó reggelt!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy hol a legjobb lakni. Hát nagyon érdekes válaszok jöttek ki, hogy írja a Femina. Nem biztos, hogy egyet fogunk érteni vele egyébként. A mesterséges intelligencia, vagyis az AI egyre inkább beleszövődik a hétköznapjainkba. Szerintem most már lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen gyakran találkozunk vele, és milyen gyakran van a segítségünkre. Aki mondjuk ezt a bizonyos ChatGPT-t használja, az pontosan tudja, hogy miben és hogyan tud a segítségére lenni. Nyilván ennek van sok előnye a mesterséges intelligenciának, és rengeteg tévhit is terjed az új technológia körül, nagyon sokan félnek tőle. A szakértők és a laikusok merőben eltérő véleménnyel lehetnek az AI térnyeréséért, az értelmét és a veszélyeit illetően is. Amióta megjelent a földi halandók számára, fogalmazzunk így, tehát a számára is elérhető AI, vagyis MI, mesterséges intelligencia, azóta sokan kedvtelésből is kérdeztek mindenfélét az ismertebb chatbotoktól, például a már említett ChatGPT-től. Ezúttal a költözési szokásokról kérdezték, hogy mit gondol, hova érdemes költözni, melyik városok a legélhetőbbek és miért. Hát itt van, amikor elhangzott a kérdés, hogy hol a legjobb élni a ChatGPT szerint, vagyis a mesterséges intelligencia szerint. A globális világ folyamatos költözési hullámai között izgalmas kérdés ez sokak számára, hogy hol van valójában a lehetőségek és a boldogság földje. A megfogalmazásban arra is kérték a mesterséges intelligenciát, hogy adjon választ arra, hogy melyik az a 10 város, ahol a legjobb élni a világon. Mindegyik város esetében adja meg, hogy miért választotta és milyen szempontok alapján. Azt is kérték tőle, hogy a lehető legjobb opcióval kezdje és úgy haladjon sorrendben lefelé, a sorban haladva érzékeltesse a különbséget a városok élhetőségével között, és az utolsó legyen az, amelyik szerint a többihez képest a legkevésbé vonzó, de még mindig jó opció a lakhatásra az életre. Sok esetben említi a közlekedést, a sokszínű kultúránt és a munkaerőpiaci lehetőségeket. Na vajon hol van Budapest ezen a listán? Bécs, a magas életminőség, a jól kiépített közlekedési rendszer, az alacsony bűnözési ráta és a rengeteg zöld terület miatt az első helyre került, az egészségügyi és az oktatási rendszere is kiváló. Ezért aztán Bécs van az első helyen. Aztán Zürich a második a sorban, ahol a ChatGPT szerint magas az életszínvonal, stabil a gazdaság, kiválóak a közszolgáltatások, illetve a természet közelsége és a tiszta környezet is vonzóvá teszi. Aztán ott van a következő, a harmadik a sorban Kopenhága, amely fenntartható városfejlesztést alkalmaz, kiváló a kerékpáros infrastruktúrája és a szociális jólét kimagasló. Az AI szerint a dán kultúra és életstílus barátságos, nyitott, könnyed és vidám, egy nagyon egészséges társadalom. Aztán ott van Amsterdam, az ötödik, amiről kiemelte a ChatGPT, hogy sokszínű a kultúrája, jó közlekedési lehetőségei vannak, élénk közösségi élet, a város rendkívül barátságos és nyitott benne az emberekkel természetesen. Ez volt a negyedik Amsterdam, bocsánat. Az ötödik az AI szerint Sydney, ahol csodás a természeti környezet, kellemes az éghajlat, aktív a szabadtéri életmód, az egészségügyi és az oktatási lehetőségek is nagyon erősek. A hatodik a sorban Berlin, a vibráló kulturális életet emelte ki elsősorban a mesterséges intelligencia, széles körűek a munkahelyi lehetőségek és viszonylag alacsonynak ítélte meg a megélhetési költségeket, hangsúlyozta a ChatGPT. A legélhetőbb városok a legjobb helyek közül a Földön, hogy Berlinnel kapcsolatban érdemes azt tudni, hogy a város történelmi és modern elemeket vegyít, és ez sokak számára nagyon vonzó, főleg a fiataloknak. A következő Tokió, ami egy nagyon jól szervezett város, gazdag kultúrával és történelmi látnivalókkal, az élelmiszer és a közszolgáltatások kiválóak, ezeket emelte ki a ChatGPT-vel a kapcsolatban, és hát természetesen Barcelona is helyet kapott a listán, a gyönyörű építészete, a rengeteg kulturális programja, a kellemes éghajlata miatt, de a mesterséges intelligencia szerint Barcelona életszínvonala is kedvező. Ott van Kanada sorban a következő Toronto, egy multikulturális közeg, jó oktatási rendszerrel, nagyszerű egészségügyi ellátással, ezen felül pedig a város számos lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére, és hát közismerten barátságosak a kanadaiak. München zárja a sort, ahol kellemes életkörülmények, erős gazdaság és sok zöld terület adódik, de a lakhatási költségek viszonylag magasak lehetnek. Hát ezek azok, amiket felajánlott a mesterséges intelligencia, hogyha már a folyamatos költözési hullámot nézzük, akkor egy ilyen sorrendről azért érdemes tudni, hogy mi a rangsor az élhető, a legélhetőbb és a legboldogabb életet ajánló városok között.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne gondolkodott volna el, hogy vajon mi történik valójában a pénzzel, amit az ember betesz a bankba, ugye? Ma már kevesen tartják megtakarításaikat a párnacihában, a szekrény alján, vagy a mélyhűtőben, a zöld borsó között, hiszen a bankban van biztonságban a pénz. Gondolja ezt joggal az ember, oda betesszük, kapunk egy elismervényt, folyamatosan nyomon követhetjük a kamatozást, ha van, meg nyilván a költségeket is, és akkor nyúlunk hozzá, amikor csak akarunk. Az utóbbi években azonban a bankokba vetett bizalom sok esetben megingott, hiszen egy nem egy nagy nevű céget látunk porrá omlani, és hát nyilván ilyenkor jogosan merül fel a kérdés az emberben, hogyha tényleg biztonságban van a kis pénzünk a bankban, akkor vajon ez pontosan mit is jelent? A maga a biztonság, ugye? Hogyha a megtakarításainkat kivennénk, akkor valami tőzsdei pánik miatt, akkor mi történik, hogyha mindenki egyszerre akarja kivenni, és egyáltalán pontosan hogyan működnek a bankok? Szerencsére több ezer éves tapasztalat van már abban, hogy másoknál tartjuk az értékeinket. Egészen Artemis templomáig kell visszamennünk. Az ókori világ hét csodáinak az egyike ez. Az ókori görögök esetében nem csupán vallási célokat szolgált. Az időszámításunk előtt 550 körül az egyik legnagyobb kereskedelmi és kulturális központban, az Efeszoszban épített templom nem messze állt a mai török Izmir városától, de a mi szempontunkból azért érdekes, mert a nyugati civilizáció egyik első bankjaként funkcionált. Királyok, arisztokraták, vagyonos kereskedők is ott tartották az értékeiket, amelyeket az istennő és a papok védelmeztek az akkori hiedelem szerint. Az akkori hit szerint senki soha nem mert volna szembeszállni ezzel a hatalommal, így hát aztán hiába járt a templomban folyamatosan rengeteg sok ember, mindenki biztonságos helynek tartotta, egészen addig, amíg le nem égett, ahol magas kamatra ugyan, de pénzt is lehet kölcsön kérni már akkor. Na de hogyan kerül a pénz biztonságba? Hát a mai eszünkkel nyilván már nem bíznánk a kis vagyonkánkat, vagy a nagyobb vagyonkánkat semmilyen ilyen biztonságos helyre, vagy biztonságosnak hit tűnő helyre. Ezért aztán inkább arra törekszünk, hogy minél kevésbé látható helyen tartsa az ember az értékeit. Egy eldugott széfben, vagy a legmagasabb biztonsági fokozatú szabályokkal dolgozó bankokban, amiket azért itthon ritkán szoktak kirabolni, de ez sem mai ötlet. Már a 17. századbeli Londonban rájöttek az aranyművesek, hogy a vásárlóik hajlandóak külön fizetni azért, hogy biztos, jól őrzött helyen tudják a vagyonukat. Aztán a kereskedők így nyugodtan adtak nekik kölcsön pénzt, hiszen fedezetként használhatták a bankban őrzött értékeket. Így aztán, hogyha azt kérdezzük, hogy kik voltak az első bankosok Európában, hát kérem szépen, a londoni aranyművesek biztosan köztük voltak. Felmerül persze a kérdés, hogy hogyan működnek a mai modern bankok. Fegyveresek, meg retinaszkenneres, meg lézerszálas biztonsági rendszerek védik a széfben elhelyezett értékeket, ugye ahogy a filmben látjuk, hát kevés kivételtől eltekintve nem. Az átlagember megtakarításai fizikailag nincsenek is a bankban, hiszen azt az intézmény használja és kölcsön adja másoknak, ezzel szertéve a bevételükre. Ezzel együtt azonban a bankoknál egy bizonyos mennyiségű készpénzt bent kell, hogy tartsanak. Ezt hívják tőkekövetelménynek, és nagysága a törvényeknek megfelelően változik. Amerikában például a nagybankoknál ez csupán a náluk elhelyezett értékek 10%-át teszi ki, a többi 90% hitelben van, és valaki épp abból vesz házat, autót. Na jó, de hát amíg mindenhol békés, nyugodt, stabil környezetben élünk, addig ezzel nincs is semmi baj. A gond az nyilván akkor kezdődik, amikor az emberek nagy számban elveszítik a bizalmukat egy bankkal kapcsolatban, és mindenki azon nyomban ki akarja venni a pénzét. Ha ez a nagy arányú eset megtörténik, akkor a bank átmenetileg össze is omolhat, képtelenné válva arra, hogy a valahanyadik ügyfelének kifizesse pontosan azt, plusz a kamatokat, amit betett a bankszámlájára. Azért ez érdekes, nem több ezer évvel Artemis templomának működése után a bankrendszerünk még mindig a bizalmon és a hiten alapszik, bármilyen meglepő is.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Az alvás fontosságáról szerintem nem lehet eleget beszélni, meg is teszem ezt ahányszor csak tudom. Úgyhogy most is erről lesz szó, a délutáni alvásról méghozzá. A délutáni pihenés, szúnyókálás, milyen hamar leszokunk róla? Pici korban és aztán időskorban szoktunk leginkább délután aludni, pedig én magam egyébként azt mondom, hogy ez egyik legjobb pihenési mód a délutáni alvás, és mint kiderült, a délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz. A gyerek agyfejlődésétől is függ, hogy mikortól nem alszik délután, hogyha a gyerekeknek a délutáni pihenését nézzük, úgyhogy most egy kicsit erről lesz szó. Míg a délutáni alvás sok szülő számára egy várva várt pillanat, amikor ők is aludhatnak, pihenhetnek ugyanúgy délután, és nagyon jót tesz nekik, teszem hozzá. A kis Totyi persze mindent elkövet, hogy meghújítsa azt, és ő ébren maradhasson. A csecsemők és a kisgyerekek alvási szokásait illetően nagyon nagy különbségek mutatkoznak, főleg egymáshoz képest, meg a felnőttekhez képest is. Ugye folyamatosan változnak ezek a pihenési, alvási szokások, ahogy a gyerek fejlődik. Az újszülöttek még napi 16-18 órát alszanak, eleinte véletlenszerűen, de kb. Aztán 6 hónapos korukra kialakul a kis belső órájuk, és azok szinkronizálódnak a nappal éjszaka ciklussal. 12 hónapos korukra a csecsemők többnyire éjszaka alszanak, és két nap közben is szúnyókálás mellett, délelőtt és délután, kb. 2 éves korukra pedig a legtöbb gyerek már csak napi egyet alszik. Az alvás igény viszont változik, de mi is az az összalvás mennyiség, amit a szakemberek javasolnak a különböző életkorokban? Nos, ahogyan ezt a National Sleep Foundation, vagyis a Nemzetközi Alvás Alapítvány, az amerikai, amelyikről beszélünk, a leggyakrabban használatos táblázatot közzé tette, amit több száz alvás tanulmány eredményei alapján állítottak össze. Körmeci Andrea pszichológus ez alapján mondja azt, hogy az újszülött 0 és 3 hónap között 14-17 órát alszik, a csecsemő, aki már 4 hónapos elmúlt, de 11 hónapnál nem idősebb, 12-15 órát alszik, a totyogós kicsi 1-2 évesen 11-14 órát, kisgyermek 3-5 év 10-13 óra, iskolás korban, tehát az alsó tagozatban 6 és 13 éves kor között 9-11 órát, és aztán 14 és 17 év között ez 8-10 órára zsugorodik össze, bár azért mindannyian tudjuk, hogy tinédzser korunkban, amikor már elkezd az ember szórakozni, ilyen, akkor bizonyát tudja aludni az egész napot. A szakember azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy ezek a számok csak sorvezetőként használandóak, inkább egy tendenciát kell megfigyelni, az életkor előre haladtával, ahogyan a gyerek egyik életszakaszból a másikba lép, folyamatosan csökken nyilván az alvás igénye. A másik viszont az, hogy akár 3 óra különbség is lehet azonos életkorú gyerekek között a tekintetben, hogy mennyi a napi alvás igényük, ez nagyon sok. De gondoljunk bele, hogy a felnőttek között is milyen nagy különbségek vannak, azt illetően, hogy ki mennyit alszik, és ezek az egyéni különbségek természetes módon már gyerekkorban is megjelennek. Az alvás igényt az egyéni habituson túl még sok más szempont is befolyásolhatja, például a betegség, vagy az adott napi aktivitás, az évszakok, az évszakváltás, ezért aztán a pszichológus is azt javasolja, hogy táblázatok helyett inkább figyeljük a gyerek igényeit, és ugyanúgy figyeljük a magunk igényeit, hiszen létezik intuitív étkezés, és én hiszem, hogy létezik intuitív alvás is, hogy alszunk, amikor fáradtak vagyunk, nyilván a munkában meg autóvezetés közben nem alszunk el, de amikor tehetjük, akkor igen. Természetesen a szülők azt mondják, mi vagyunk a szülei, mi ismerjük a legjobban a szokásait, hogy mire van szüksége éppen, bízunk magunkban, hogy ezt fel tudjuk ismerni. Ezt már a szakértő mondja. Körmeci Andra szakember szerint további szempontokra is érdemes figyelni. Szülőként érdemes észben tartani, hogy a gyerek növekedésével párhuzamosan állandóan változnak az igényei, amihez viszont nekünk felnőtteknek is folyamatosan alkalmazkodni kell, még hogyha nem is szülőként vagyunk jelen a gyerek életében, hogyha mondjuk nagynéninél, nagybácsinál, keresztszülőknél, nagyszülőknél ott tölt egy-egy hetet vagy hétvégét a gyerek, akkor a gyerekeket érdemes megfigyelni, és az ő saját ritmusok szerint alakítani a mi napjainkat is. És az is nagyon fontos egyébként, hogy alvás közben is tanul a baba, mert hogy az újszülött feladata az, hogy mindent megismerjen a környezetében, az ideje 70%-át mégis alvással tölti. A felnőtteknél az alvás fontossága a tanulás során több évtizedes kutatások által bizonyított, sokkal kevesebbet tudunk azonban arról, hogy az alvás hogyan hat a tanulásra az újszülöttek esetében, és arról is kevés információnk van, hogy ezzel kapcsolat hogyan változik, ahogy a csecsemőből totyogós, majd óvodás lesz. Egyre több tanulmány bizonyítja viszont, hogy a napközbeni alvás, a pihenés, a szúnyókálás, a délutáni alvás, az bizony kulcsfontosságú a korai tanulásban, és egyébként kulcsfontosságú a stresszel terhelt felnőttek életében is. A gyerekeknél nagyon fontos szerepet játszik a beszéd és a szókincs fejlesztés terén, vagy a memória fejlődésében. A délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz, ez a konklúzió, mert hogy ilyenkor a test regenerálódik, az agy pedig feldolgozza az ingereket, így magyarázza a pszichológus. Az alvás segít a szervezetnek pihenni, véd a stressz káros hatásaitól, és segíti a neuronok fejlődését az agyban, és ez alól, bár azt gondolná az ember, hogy felnőtt korban már kivétel, nem, mi sem vagyunk kivételek, úgyhogy hajrá, aki teheti, és amikor teheti, az pihenjen délután.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak a mai főszereplője, az újszülöttek megmentője Virginia Apgar, aki reggeli közben egy szalvétára írta fel a módszerének alapjait. Az elhivatott hölgy egyszerűen úttörő jelentőségű módszere nagyon fontos újítást jelentett és életeket mentett. Az első vizsgálat, amit az újszülötteken elvégeznek, az nem más, mint az Apgar teszt, nyilván mindenki hallott már róla, ami egy olyan pontozásos módszer, amellyel fel tudják mérni az apróságok egészségi állapotát. Ez a pontozás csecsemők tömegeit mentette már meg világszerte, feltalálója, megalkotója pedig egy elhivatott amerikai orvos, az anesteziológus Virginia Apgar, akiről nagyon kevésszer hallani, úgyhogy én most nagyon szeretném, hogy a történelem nagyjai sorozatunkban jelentős szerepet kapjon, és mindenki tudja róla, hogy mit is tette ez a hölgy. Az Egyesült Államokban 1930-as, 50-es évek között csökkent ugyan a csecsemő halandóság, de a születést követő első 24 órában még mindig nagyon sok baba veszítette el az életét. A szüléseknél segítkező altató orvos, ez a temperamentumos és maximalista hölgy, Virginia Apgar ezen akart változtatni, és a módszerében, amelynek alapjait egy reggeli közben firkantotta fel a szalvétájára, hát sikerült is neki, egy nagyon szép hölgyről van szó, érdemes rákeresni a Google-ben. Virginia Apgar 1909-ben született New Jersey-ben, az üzletember és amatőr csillagász, amatőr rádiós Charles Emory Apgar, valamint Helen May Clark harmadik gyermekeként. Abban, hogy az orvosi pályát választott, valószínűleg annak is szerepe volt, hogy az idősebb bátyja nagyon korán elhunyt tuberkulózisban, a másik testvére pedig krónikus betegségben szenvedett. Virginia nőként a korszakban merőben szokatlan módon sebész szeretett volna lenni, akkoriban azért ez nem volt divat. Felvételt is nyert a Columbia Egyetemre, ahol az osztályában negyedikként végzett. Rezidensként a főorvos lebeszélte róla, hogy a sebészi hivatást válassza, azt mondta neki, hogy ez a terület nem nőknek való, helyette inkább az éppen formálódó anesteziológiát ajánlotta neki, és Virginia hallgatott rá, átképezte magát, de azért állítólag mindig hordott egy szikét a köpenye zsebében, biztos, ami biztos, hogy segíteni kellő ott legyen. Karrierjében a döntő lépcsőfok volt, hogy a Columbia Presbyterian Kórház, a mai New York Presbyterian Kórház anesteziológiai osztályának első igazgatója lett 1938-ban, 49-ben pedig első nőként kinevezték a Columbia Egyetem orvos és sebész kollégiumának professzorává. Legendásan jó tanár hírében állt, amiben csak belefogott, abban a tőle telhető legjobban igyekezett teljesíteni. Az Apgar teszt ötletének csírája is egy

Hallgatói kérdésre válaszolva született meg a fejében. A születéseknél és szüléseknél is segítkező altató orvos úgy látta, hogy az újszülöttek egészségi állapotát nem mérik fel kellőképpen, illetve az orvosok bizonytalanok abban, hogy mikor van szükség bármilyen vagy valamiféle beavatkozásra a babáknál. Ez pedig több halálesethez vezethet, ami egy jobb rendszer segítségével kivéthető lenne, mondta, gondolta, és adott is hangot ennek Virginia Apgar. Az általa kifejlesztett módszer segítségével az újszülöttek állapotát közvetlenül a szülés után öt tényező mentén vizsgálják, és akkor most meg is nézzük, hogy mi is ez a bizonyos legendás és nagyon fontos Apgar-teszt. Szóval az öt között ott van a szívverés, a légzés, az izomtónus, a reflexek működése és a bőr színe is. Az orvosok mindegyiknél 0-tól 2 pontot adhatnak, 8 és 10 pont között nem szükséges beavatkozás, 4 pont alatt a baba intenzív ellátásban kell, hogy részesüljön. Az 1960-as évekre már az Egyesült Államok legtöbb kórházában rendszeresen és sikeresen használták a módszert. Virginia Apgar sosem ment férjhez, saját gyermeke sem született, egész életét a gyógyítása és az oktatása tette fel, rengeteget utazott, előadásokat tartott, és állandóan azon járt az esze, hogy hogyan lehetne javítani az egészségügyi ellátáson. Az 1964-65-ös rubeola járvány során a védőoltás mellett kampányolt, hogy kivéthető legyen az anyáról a gyermekre történő fertőzés. Az utazásai során pedig mindenhova magával vitte a hegedűjét, amellyel olykor fel is lépett. A zene olyannyira fontos volt a számára, hogy volt egy barátja, aki még a hangszerkészítést is megtanította neki. Imádott Virginia Apgar kertészkedni, golfozott, és a bélyeggyűjtésben sem ismert tréfát nagyon komolyan vette. A barátai és a kollégái vidám, kisé buhókás személyiségnek ismerték. 65 éves volt, amikor eltávozott a földi világból, de az örökség, amit maga után hagyott, korszakalkotó volt. Tiszteletére díjat is alapítottak a kimagasló teljesítmény gyermekgyógyászok számára. Hát ő, Virginia Apgar, akinek az Apgar-tesztet és sok ezer megmentett újszülöttet köszönhetünk.

0: 88.6 Manna FM életörömzene, és a hormonrendszerünk befolyásoltsága a stressz által. Mit okoz mindez? Hogyan tudunk hatni rá? Meg lehet-e előzni? Mit okoz még a stressz a szervezetben, és miért ennyire hangsúlyos ez mai napság? Erről is beszélgetek dr. Balog Illés endokrinológussal a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Gábor Dénes Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Kivégeztek két férfit Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők négy tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Felülvizsgálják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket. Erről állapodott meg a legnagyobb tech cégekkel az amerikai elnök. Donald Trump az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és a SpaceX vezetőjével írta alá a megegyezést, amelyben az érintettek vállalták a belső önellenőrzések kialakítását. A múlt héten az ENSZ biztonsági tanácsában a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok vezetői nemzetközi együttműködést sürgettek a technológia biztonságos fejlesztésére. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor vendége ma dr. Balogh Illés endokrinológus, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan befolyásolja a hormonrendszert, hogyan hat a hormonrendszerre az a stressz, ami napi szinten, gyakorlatilag minden nap, és szinte a nap teljes hosszában ér minket. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Mai vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, akivel szerintem korunkat leginkább mondhatom ezt az, hogy megnyomorító, megnehezítő jelenségéről, a stresszről, és ennek a hormonháztartásra gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni, mert bizony azt borítja meg legelőször, és hogyha a hormonháztartás borul, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden felborul odavent az emberi szervezetben. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Mit kell tudni a hormonrendszer és a stressz összefüggéséről, vagy egymásra való hatásáról?
2: Hát a stressz jelenség az egy normális élettani jelenség. A stressz jelenség az korábbi egyetfejlődésből, vagy testfejlődésből következően, amikor valamilyen hirtelen támadás, vagy menekülésre van szüksége a szervezetnek, akkor erre való reakciója a hormonháztartásnak, hogy ezt elősegítse, és így sikeres legyen a túlélés. Tehát ez a stressz reakció, ez nagyon régmúltból származik, és ennek a jelentősége a túlélés. Úgyhogy ennek semmi probléma nincsen, hogyha van ilyen stressz reakció, és ennek a hormonális következménye sem ártalmasak, hiszen a reakció után a hormonrendszer visszaáll a normális szintre.
1: Ha visszatud, de inkább, hogyha folyamatos stressz van, ugye?
2: Igen. Igen, tehát hogyha ilyen több apró stressz jelenség éri a szervezetet, akkor ez a hormonszint nem tud visszaállni a normális szintre, és a stressz reakció során felszabaduló adrenalin, ami egy vérnyomás emelkedést, egy pulzus számemelkedést okoz, és a kortizol, ami pedig a reakció során a cukorral ellátja a szervezetet, tehát a cukorháztartást mobilizálja, illetve a keringést átalakítja úgy, hogy az agyra és az izmokra menjen főleg az energia. Ha ez a jelenség ez tartós és állandó vagy gyakori a nap során, akkor az bizony szövődményeket okoz.
1: Honnan vesszük azt észre, hogy valami a hormonrendszerünkkel nem stimmel? Annak idején a 80-as évek elején, a 70-es évek végén emlékszem, hogy még alsó tagozatos iskolás koromban, hogyha valaki nagyon duci gyerek volt, akkor sokszor hallottuk, hogy a felnőttek azt mondták rá, hogy hormonzavaros. Pedig akkor nyilván egy gyereket ilyen stressz nem ér, legalábbis jó esetben nem. Hol kezdődik a hormonháztartás problémája? Mert nyilván nem csak a stressz okozza mindezt, hogy egy picit erre is kitérhetünk.
2: Hát a duci gyerek esete az egy picit más, mert ott azért valóban előfordult hormonzavar, tehát egy pajzsmirigyalú működés, vagy mellékmesekérek hormon túlműködés, tehát hogy ott, vagy cukorbetegség, ott azt vizsgálni kell. Uh-huh. Itt inkább a felnőtt generáció, tehát a mindennapokban élő emberek, az urbanizáció okozta stressz jelenséggel az, amivel szemben védekeznünk kell valamilyen formában. És itt a stresszt úgy kell elképzelni, hogy például a fényszennyezés, éjszaka nem alszunk, hanem villog mindenféle lámpa, a hangszennyezés, hogy zaj van mindenhonnan, a hangszennyezésen kívül az információszennyezés, jön mindenféle hír az interneten, a telefonunkra, ezek apró-apró stresszt okoznak, és ennek a lereagálása a szervezetnek a természetes reakciója. Tehát ennek a mennyiségét kell valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig megtanulni ennek a feloldását, tehát hogy legyenek a nap során olyan időszakok, amikor ezt kizárjuk az életünkből.
1: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogyha ezeket mind megtettük, de mondjuk a munkahelyünkön, a családunkban, vagy az életünk bármely más területén továbbra is folyamatos stressz áll fönn, tehát nem az üs vagy fuss helyzet, amikor menekülni kellett a mamut elől, hanem ez a folyamatos, konstans, csepegtetett, ahogy ön is fogalmazott, állandó stressz, akkor nyilván el kell kezdeni nagyon tudatosnak lenni arra, hogy min lehet és mind kell változtatni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes elmenni vizsgálatokra, és milyen vizsgálatokra menjünk el, hogyha arra gyanakszunk, hogy a hormonháztartásunkkal valami nincsen rendben.
2: Vizsgálatra akkor érdemes elmenni, hogyha ez már panaszt okoz.
1: Milyen tehát panaszokat okozhat?
2: Szorongás, depressziót, emésztési problémát, súlygyarapodást, koncentráló képesség csökkenést, alvás zavart, a memória koncentrálásnak a csökkenését. Tehát ha ilyen tüneteket okozunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig mindenkit érez a stressz, tehát akinek még nincsenek tünetei, azok valószínűleg jól dolgozzák fel a stresszt, és itt az orvosok olyan javaslatokat szoktak tenni, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, oda kell figyelni arra, hogy, valamit hobbit tudjunk űzni, amiben kiélhetjük magunkat, ami lehet sportolás, de éppen lehet horgolás is, vagy bázisugrás, vagy sakkozás, tehát mindegy, a személynek megfelelő, habitusának megfelelő aktivitás.
1: Hogyha mindezt megtaláljuk, akkor is szükség van még azért szakértői segítségre, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan tudunk jól és okosan együttműködni a hormonrendszerükkel. Ezzel fogjuk folytatni hamarosan. A vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgetünk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A stressz és a hormonrendszer egymásra hatásáról és összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, és ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk abba is, doktor úr, hogyha nem baj, hogy tulajdonképpen a hormonrendszer mit csinál bennünk. Miért és hogyan termelődnek a hormonok? Nyilván ez egy nagyon hosszú válasz lenne, csak így dióhéjban, amit a legfontosabb tudni erről, és hogyan tudjuk mi a legjobban megtámogatni a hormonrendszerünket, hogy ne is alakuljon ki hormon probléma. Tehát azok a tünetek ne jöjjenek elő, pontosabban ne alakuljanak ki, amiket az előző beszélgetésben ön felsorolt.
2: A hormonrendszerünk működése a legtöbb esetben születésünktől kezdve normális, tehát a környezetre adott reakciók a lényege a hormonrendszernek. Ez segíti az idegrendszert abban, hogy a hirtelen reakciókra egy picit föl tudjon készülni, és ehhez fölkészíti a szervezetet energiában, a szívfrekvenciában, a vérnyomásban. Tehát észlelünk a szemünkkel valamit, vagy hallunk a fülünkkel, vagy érzékelünk bármelyik érzékszervünkkel valamilyen olyasmit, ami esetleg a szervezetünkre, az életünkre, vagy bármire negatív hatással lehet, vagy bármilyen váratlan hatással lehet, akkor a szervezetnek van egy idegi reakciója, hogy azonnal az izomzat megfelelő összerándulásaival reflexesen reagál erre a dologra, és a hormonrendszernek is van, ami támogatja ezt az idegrendszer által feldolgozott képet, jelenséget. És ebben a hormonrendszernek van óriási szerepe. De ez a szerep, ez túlságosan leterhelő lehet, hogyha a környezeti ártalmak nagyok. Itt, amikor valaki betegséggel fordul hozzánk, akkor, és elmondja a tüneteket, amikor már a hosszú ideje fenntartó, fennálló stressz állapot már betegséget okoz, és megkérdezem tőle, hogy egyébként hogy is él, vagy mivel foglalkozik, és akkor kiderül, hogy általában 2-3 helyen dolgozik, és dupla annyi munkát végez, tehát nem marad ideje arra, hogy valahol meditáljon, valahol feloldja a mindennapi stresszt, és ez hiányzik a mindennapi életünkből. A sportolást azt mindenki tudja, hogy a sportolásnál a stresszhormon szintet lehet csökkenteni, és kijelni tulajdonképpen magunkból az aznapi feszültséget, tehát ez már egy triviális dolog, hogy a sportolás az egy ajánlatos. A táplálkozást is nagyon sokan tudják, hogy ma már azért Magyarországon kifejezetten elérhetőek a cukormentes ételek, italok, édességek, amik külföldön még nem ilyen számban érhetőek el, tehát ebben a vonatkozásban a magyar ellátottság az egészen jó, összehasonlítva akár egy amerikai kontinensen levő állammal, vagy akár a nyugati országokkal, vagy a mediterrán államokkal. Tehát a lehetőség megvan arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Most már csak az a fontos, hogy meg is találjuk a nap során, vagy a hét során azt az időt, amit arra szánunk, hogy az idegrendszerünket nyugalomba helyezzük.
1: Tehát akkor gyakorlatilag arra nagyon oda kéne figyelni, amit manapság olyan divatosan én időnek neveznek, amit ön hobbiként is, vagy a hobbi gyakorlásaként is megjelölt, hogy valami, ami örömet szerez, amiben megnyugszunk, ami kikapcsol. Hogyha mindezt tudjuk, akkor miért veszik ennyire kevéssé komolyan ezt az emberek? Miért mindig a pihenés a legutolsó? Miért mindig az étkezésre való odafigyelés a legutolsó? Mit tapasztal a praxisában?
2: Ez azért szokott előfordulni, mert már nem marad rá energiája. Mert már olyan mértékű a leterhelés és az elfáradás, hogy maga az állandó stressz miatti kimerültség okán nem marad energiája, hogy magára odafigyeljem. Tehát kell egy kis tudatosság ebben, hogy ezt a pihenést, ezt a pihenő időszakot, ezt az ételekre való odafigyelést, hogy miket eszik, mikor eszik, hogyan és mennyit, hogy ezekre fordítsunk időt. És hogyha ez elmarad, és azt mondjuk, hogy ma már nem volt rá időm, vagy a múlt héten nem volt rá időm, ez össze fog adódni, és aztán utána már a szomatizálódás a szervezetnek a rossz reakciója bekövetkezhet.
1: Hogyha odafigyelünk tudatosan a hormonháztartásunkra a stressz szinttel kapcsolatban is, akkor mik azok a belső elválasztású mirigyek, amikre a legrosszabban hat, vagy amire a legkevésbé hat a stressz, a szorongás, ez a felgyülemlett feszültség, vagy sorolhatnánk még a belső elválasztású mirigyeink közül. Van-e ilyen sorrend?
2: A stressz hormonok a mellékveséből származnak, de nem a mellékvese sérülése várható, hanem ennek következtében az állandó cukoremelkedés miatt az inzulin háztartás, az inzulin rezisztencia kialakulása, a koleszterin szint megváltozása, a koleszterin emelkedés, ezzel kapcsolatban a vérnyomás emelkedése és keringési problémák kialakulása várható. Tehát nem a közvetlenül a stresszhormonért felelős szerv lesz, amelyik sérül ettől, hiszen ennek a mellékvesének életünk végéig az utolsó pillanatig kell tudnia működnie, reagálnia a külső hatásokra, hiszen ez az élet egyik lényege, hogy reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk.
1: Doktor úr, egy nőnek egy bizonyos kor után, akár ez a premenopauza idejében is jelentkezhet ez az emelkedett szőrösödés, az is például valami hormonszint probléma, ami szintén gyakran előfordul manapság.
2: Hát ugye a nőkre általában nem jellemző a szőrnövekedés fokozódása, azért nőies bőrük van. Mikor a stresszhormonszint megemelkedik, akkor a petefészek működése is sérül, hiszen említettem, hogy a stresszhormon hatására a keringés elosztása, hogy hova koncentrálja a szervezet az energiát a meneküléshez, a reagáláshoz, az az izomzat, az agy, nem pedig a petefészek vagy a helyre, tehát nem a nemi működés felé megy az energia, és ezért ott sérülhet ennek az ellátottsága, ami nők esetében a menstruáció zavarhoz vezet, a megérő tüsző nem reped meg, visszamarad, policisztás ováriumbetegség alakulhat ki, ami egyébként például egy plusz stressz tényező a nők életében, a pubertás, illetve a menopauza. Ebben a két időszakban ez fokozottabb problémát okozhat a petefészek működés zavara, és ennek következtében a bőrön megjelenő jelenség ez a szőrnövekedés. Ilyenkor ezt orvosilag lehet korrigálni, segíteni. Persze genetikai okok is lehetnek, amikor már csak szépészeti megoldások jöhetnek szóba. De ez nem csak nőknél fordul elő, hanem férfiaknál is, csak ott nem olyan látványos, mert nem egy menstruáció kimaradás, elmaradás következik be, hanem a nemi működés, a nemi vágy csökkenése az, ami jelenségként megfogalmazható, és ezzel a férfiak viszonylag későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt büszkeségből, másrészt pedig hát a férfiak ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők.
1: A vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgettünk, és vajon preventíve tudunk-e dolgozni ezek ellen a tünetek és kialakuló vagy kialakulóban lévő vagy lehetséges betegségek ellen. Erről lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.

0: neked szólnak.
1: Köszönjük mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer működésének az összefüggéséről beszélünk. Tudunk-e bármit tenni megelőző jelleggel? Táplálkozás, mozgás, ezt tudjuk, de tudjuk-e például valamivel, gyógynövénnyel, vagy valami célirányos tevékenységgel, vagy valaminek a fogyasztásával konkrétan és kifejezetten támogatni mondjuk a pajzsmirigyünket, vagy a mellékvesét, vagy a hasnyálmirigyet, esetleg még, uram, bocsa, az agyalapi mirigyet is.
3: Nem csak gyógynövényekre, gyógyszerekre vagy ételekre kell gondolni ebben az esetben, hanem oly módon is tudjuk támogatni a szervezetünket, hogy odafigyelünk a mentális egészségünkre. Tehát meg kell próbálni a nap során megtalálni azokat a szituációkat, amikor tudunk nevetni, örülni a környezetünkkel, a családunkkal, párkapcsolati, harmonikus párkapcsolatot kell tudni fenntartani. Érdemes talán figyelmet fordítani, hogy elmenni akár egy moziba, színházba, vagy olvasni könyvet. Tehát ezek a mentális karbantartásnak fontos részei. Ez nem csak divatból kell ezt megtenni, hanem azért is, mert a saját egészségünk szempontjából ez nagyon fontos. Ezen kívül a sportolás is ugye egy ilyen fontos tényező, vagy a zenehallgatás is, tehát aki koncertre megy, vagy akár csak amíg az ember az autóba belül reggel és elmegy a munkahelyére, és közben zenét hallgat, az már önmagában is egyfajta levezetése a reggeli stressznek, ami a felkelés, elnekések, stb. Dugó okozta stresszből adódik. Tehát egy megfelelő zenét is érdemes beállítani. Tehát egy mentális karbantartás jóval nagyobb értékű a megelőzés szempontjából, mint ha azt hiszük, hogy most iszunk egy gyógynövényes teát, vagy bekapunk egy kapszulát, ami akármilyen divat kapszula, hogy az segít.
2: Hogyha mindez megvan, akkor jó eséllyel meg tudjuk támogatni a hormonrendszerünket úgy, hogy ez olyan hosszan és olyan jól tudjon működni, mint ahogyan az egyébként rendeltetve van, vagy rendelve van, vagy rendeltetett vala, bárhogyan fogalmazunk is. Ők azért dolgoznak, a belső elválasztású mirigyek, hogy rajtunk segítsenek, hogy minket balanszírozzanak. Úgyhogy természetesen, hogyha bárki bármi olyasmit tapasztal önmagán, ami a leírtakkal, a megbeszéltekkel összecseng, a leírtakat azért mondom, mert hogy nyilván erről sokan olvasnak az interneten is, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Az első vizsgálat is, akkor még ide térjünk vissza egy kicsit, doktor úr, az mindig egy vérkép, így van?
3: Hát általában mindenkinek évente jár egy vérkép, ami akár a házi orvosnál, akár a munkahelyén, a munkaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatban egy ilyen általános szűrő vizsgálat, és aki ezt végzi, az orvos és őneki az anamnézis felvételénél lesz egy ilyen kérdés, hogy van-e valamilyen panasza. És hogyha ott őszintén feltárjuk, hogy van vagy nincs, ha van, akkor az orvos valamilyen módon elkezd kutakodni a laborleletekben is, hogy van-e ennek a panasznak valamilyen relevanciája a laborleletekben, és hogyha talál eltérést, vagy ha nem talál, az is egy információ, akkor tovább küldi szakorvoshoz, ami akár egy endokrinológus is lehet, és akkor már speciális vizsgálatok, akár terheléses vizsgálatok, akár más hormonális vizsgálatokra kerül sor, és általában megtaláljuk az okot, vagy kiszűrjük az okot, ami a panaszokat okozza. Ha az megvan, akkor eldöntjük azt, hogy ez az ok, ez olyan mértékű, ami még karbantartható valamilyen alternatív módon, diétával, sporttal, vagy erre adunk egy záros határidőt, hogy mit próbáljunk meg, és hogyha nem megy, akkor akár gyógyszeres segítségre is van lehetőség.
2: A vendégem volt dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéseiről és egymásra való hatásáról beszélgettünk. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét!
3: Én köszönöm!

0: 98.6 Manna FM életörömzene és ma a napközi, amiben ma szó lesz arról, hogy hogyan készül ez az igazi klasszikus őszi fogás, a zöldségfasírt ajránnal és joghurtos sült cékle salátával. El fogom mondani, hogy hogyan lehet cseppmentes a zuhanyfülke, hogyan készül a házi mosogatógép tabletta és a házi mosogatógép illatosító, illetve elsőként arról beszélünk majd, hogy mik azok a transzsírok, és miért olyan károsak, miért kell velük nagyon vigyázni. Ez a mai Mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Amikor egészségről vagy szépségről van szó, arról beszélünk, vagy arról hallunk, akkor nagyon sokszor hallani azokat a szavakat, mint például szabadgyökök, antioxidáns, vagy a transzsír. Mi az a transzsír? Miért olyan káros, és miben található meg? Mert hogy ez tényleg egy valódi ellenség. Ugye a gyártók és a forgalmazók bevonásával népegészségügyi kampány indult el. Az egyik legalattomosabb egészségkárosító élelmiszer összetevő a transzsír. Zsír túlzott mértékű használata ellen még korábban. A transzsírsavak a növényi olajok hidrogénezése során keletkező vegyületek, tehát a növényi olajok, mint a napraforgó olaj, a repceolaj vagy a szójaolaj nagy mennyiségben tartalmaznak egészséges, többszörösen telítetlen zsírsavakat, de a hidrogénezésük során ezeknek egy része átalakul transzsírsavakká, kedvező élettani hatásuk pedig ebben a pillanatban el is tűnt. A hidrogénezés révén az olajok hosszabb ideig elállnak, és jobban bírják a fagyasztást. Miért káros? A transzsírsavak nem képződnek az emberi szervezetben, ami nem csoda, hiszen a szerepük lehet az érelmeszesedés a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. Tudományos vizsgálatok szerint a napi 1 gram alatti transzsírsav bevitel még nem jelent számottevő kockázatot, csak hogy a felmérések szerint mi magyarok nagyjából a napi átlag szerint 6-8 gram transzsírsavat juttatunk a szervezetünkbe. Naponta, ahogy az imént mondtam. Na de miben található meg ez? A transzsírsavak csak a feldolgozott élelmiszerekben fordulnak elő, főleg a részlegesen hidrogénezett növényi zsíradékokban, és az ezekkel sütött élelmiszerekben. Például nagy zsírtartalmú krémmel töltött kekszekben, gofrikban, nápoikban, süteményekben, nugátkrémekben, kakaós tejmasszában, illetve a sós ropogtatni valókban is, a kekszek, chipsek, vajas pattogatott kukoricában például. Ügyelni kell arra is, hogy a kész és félkész ételeknek. Például a mélyhűtött pizzákban is nagyobb lehet a transzsír tartalom az ideálisnál, és az instant termékeket is, például a leveseket és a mártás porokat sem szabad túl nagy mennyiségben, vagy túl gyakran fogyasztani. Tehát akkor még egyszer, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Milyen zsírok vannak, és mit jelent a transz kifejezés? Ugye vannak a telítetlen zsírsavak, egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavak, vannak a telített zsírsavak, és a transz zsírok. A telítetlen zsírok jók. A telített és a transz zsírok mennyiségét korlátozni kell, mert érelmeszesedést okoznak nagyon könnyen. Mik azok az eszenciális zsírsavak? Ezek nélkülözhetetlenek a szervezet normális működéséhez, ugyanakkor a szervezet maga nem tudja őket előállítani, a transz zsírsav viszont nem tartozik az eszenciális zsírsavak közé, azaz, ha egyáltalán nem fogyasztanánk, semmi bajunk sem lenne ennek teljes hiányában. Az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint az összes elfogyasztott energia 1%-ánál ne fogyasszunk többet. Ebből ennek alapján egy átlagos napi nagyjából 2000 kalóriás étrendben maximum 20 kalória energia származhat, vagy hát származhatna transzsírból. Ez naponta kevesebb, mint 2 gram elfogyasztását jelenti, ugye az 1 gram is azért szerencsésebb volna már. 2012-ben megjelent egy szív- és érbetegségek megelőzéséről szóló európai ajánlás, amely mögé 9 a témában jelentősebb orvosi szakmai társaság sorakozott fel, többek között például a szív alapítványokat képviselő Európai Szívhálózat is, és az ajánlás egyértelműen megerősíti az imént elhangzott bizonyítékot a transzsírsavak ártalmairól, illetve nagyon határozottan a bevitel korlátozását is ajánlják. És az a helyzet, hogy nem csak érelzáródást okoz a transzsírsav, egy sor más egészségi problémát is előidéz. Fokozza az elbutulás, vagyis az Alzheimer-kor romlását, tovább rontja a gondolkodási funkciókat, a nőkben csökkenti a fogamzó képességet, a transzsírbevitel 2%-os növelése már a fogamzó képességet 73%-kal képes lerontani. Tehát a 2%-kal növeljük a transzsírbevitelt, az a fogamzó képességet gyakorlatilag teljesen lerombolja, 73%-kal rontja le. Újszülöttekben a köldök vénában mért magas transzsír tartalom esetén másfél éves korra az idegrendszeri fejlődés zavarát okozza. Itt az anya által elfogyasztott transzsír tartalmú étel az anyatejjel kerül át a magzatba. A transzsír tartalmú élelmiszerek a rákbetegség kockázatát is megemelik, elsősorban az emlőrákét. Hangsúlyozni kell persze, hogy olyan anyagról van szó, ami helyettesíthető lenne az élelmiszeripari gyártás során. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket mellőzzük, és itt akkor megint ugyanott vagyunk, ahol az egészséges témakörnél, vagy az egészséges táplálkozás témakörnél lenni szoktunk, hogy a feldolgozott élelmiszereket félre kell tenni.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Sült céklasalátát készítünk ma. Nagyon finom, nagyon jól illeszthető egy halom ételhez. Nagyon gusztusos, nagyon rózsaszín és nagyon egészséges. Ez pontosan az az étel, ahogyan Vitális Lilla is írja, amiben rengeteg zöldséget el tudunk rejteni. A gyerekek is szeretni fogják már a színe miatt is. És egyébként ez a céklasali másnap is tökéletes, mert addigra még jobban összeérnek benne az ízek. Tehát elkészítjük, eszünk belőle egyik nap, másnap visszük magunkkal ebédre vagy uzsonnára, az iskolába vagy a munkahelyünkre. No, a sült céklasaláta zöldséges fasírtal készül, legalábbis ebben a receptben így van, és ennek az elkészítéséhez a céklát nyilván először meg kell mosni, ha nagyobbakat találtunk, akkor 2-3 darabba vágjuk, a közepeseket akkor egészben hagyjuk, lekenjük egy kevés olajjal, megsózzuk, alufóliába csomagoljuk, tepsire rakjuk, és 200 fokra előmelegített sütőben legalább 80-90 percig sütjük. Aztán a következőt kell tennünk. A fasírtot fogjuk elkészíteni, amíg sülnek a céklák. A fasírt így a cukinit, a répát, az ellert lereszeljük, hozzáadjuk a húst, az úzott fokhagymát, vagy egyébként mondjuk a szója granulátumot, ha valaki azt szeretné. A tojást, a sót, a borsot, a zsemlemorzsát, a reszelt parmezánt, ez egy nagyon fontos eleme, és a szerecsendiót. Hagyjuk állni a masszát, amíg megfőzzük a krumplit, mert hogy a krumplit megpucoljuk, fölkockázok, sós vízben 3/4 részt készre főzzük, leszűrjük, és a tepsi egyik felére rakjuk, mert a másik felén a fasírtot fogjuk megsütni. Meglocsoljuk az olajjal, összekeverjük a fűszerekkel, és berakjuk a cék fölé 15 percet, tehát amíg sül a cékla, addig megsül fölötte a krumpli is. Ha letelt az idő, kivesszük a tepsit, a másik felére rakjuk a kisebb mandarin nagyságúra kigombocozott fasírtokat, ez is mehet vissza a sütőben még 40 percre, szintén a cékla fölé, és amikor megsült a cékla, akkor hagyjuk kihűlni, megpucoljuk, kis kockákra vágjuk, összekeverjük az úzott fokhagymával, a joghurttal, a reszelt citromhéjjal, a citromlével, az apróra vágott lilahagymával, a petrezselyemmel, a snidlinggel, sóval és borssal, és így nagyjából egyszerre készül el a három elem, és már ehetjük is, csinos is, egészséges is, finom is, tele van zöldséggel, tele van vitaminnal, tele van ásványi anyaggal, a rost tartalma is óriási. Arról pedig nem is beszélve, tulajdonképpen ezt mind úgy variáljuk és fűszerezzük, ahogy csak szeretnénk, ahogyan mi szeretjük. Teszem hozzá egyébként, hogyha a céklával ezt meg tudjuk tenni, akkor egy egész nagy adagot is érdemes készíteni, mert hogyha sütünk egy nagyobb adag húsit, ahhoz is jó köret tud lenni. És ilyenkor például, ha már ugye, mert joghurtba kell forgatni a céklát, mindig érdemes görög joghurtot használni, hiszen annak a legalacsonyabb a zsírtartalma, és emellé készíthetünk egy olyan klasszikus hűsítő italt is, mert hogy ez az étel egyébként bármelyik évszakban abszolút elérhető, elkészíthető könnyen. Ha akarjuk hűt, ha akarjuk fűt, attól függően, hogy hideg a cékla, saláta, a fasírt és a krumpli, és így mártogatjuk mondjuk valami jó kis fokhagymás mártogatósba, vagy pedig meleg és melegítő fűszerekkel készítjük. Szóval ami fontos még, hogy készíthetünk hozzá egy hűsítő ajránt, ami tulajdonképpen egészen gyorsan elkészíthető. Van török barátom, aki tejföllel készíti, de van úgy recept szerint például, hogy görög joghurttal készítjük, és tulajdonképpen az ennyi, ez egész csak annyiból áll, hogy van 2/3 rész joghurt, 1/3 rész víz, és bele egy pici só. Most lehet válogatni abban is, hogy az ember buborékos vízzel készíti, hogy egy kicsit még jobban erjedjen, és még inkább hűsítsen bennünket, és egy picit több sóval. Ezt főleg nyáron szokták egyébként inni, vagy amikor az ember nagyon dolgozik és sokat izzad. Sok sót és sok elektrolitot veszít a szervezet, úgyhogy ilyenkor jó ezt pótolni. Így nagyon egyszerű elkészíteni és nagyon-nagyon finom, úgyhogy ezt meg lehet próbálni mellé, de mondjuk egy kapros fokhagymás joghurtos mártogatós is jó a fasírthoz, és mondom még egyszer, hogy ezt a céklasalátát érdemes nagyon nagy mennyiségben csinálni, mert az ember olyan kellemesen, jókedvűen rájár, mert annyira finom lesz, és minél tovább érik, annál jobb egészségünkre. Amíg

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Milyen trükköket kell bevetnünk akkor, hogyha igazán tisztára és hosszantartó tisztaságra vágyunk a zuhannyal, zuhanyfülkével kapcsolatban, szóval a zuhanytakarítása, hogyan tudunk búcsút inteni az állandó súrolásnak. Ugye a zuhanyfülke takarítás ez nem csak fárasztó, de egy kicsit idegesítő is, mert hiába húzzuk le róla a vizet, az üvegajtó és a csempe újra és újra vízköves cseppes cseppmintás lesz, de szerencsére létezik egy olyan csodaszer, aminek hála elköszönhetünk ettől a problémától. Nem állom többé a csillogó zuhanykabin, mit kell csinálni? Meg tudjuk akadályozni a vízköll lerakódását. Ez kérlek szépen, ez a csodaszer nem más, mint a mosogatógép öblítőszere. Ez hosszú távon is képes tisztán tartani a zuhanyzót, mert hogy megakadályozza a vízköll lerakódását, méghozzá nem csak a csempéken, hanem a zuhanytálcán, sőt a szanitereken, sőt a csaptelepeken is. Hogyan kell használni? Szükségünk lesz egy üres szórófejes fufukás flakonra, beleengedünk vizet, adunk hozzá pár csepp mosogatógép öblítőt, tehát amit a mosogatógéphez használunk. Mondjuk úgy nagyságrendileg 2 deci vízhez kell szerintem egy olyan 2 evőkanál vagy 1 evőkanál mosogatógép öblítő. Szépen alaposan összerázzuk, befújjuk vele a csempéket, a zuhanytálcát, egy rongyal letöröljük, és ennek a trükknek hála egyszerűen nem tud megtapadni a víz, illetve a szappanmaradék sem ezeken a felületeken. És aztán időről időre, amikor úgy látod, hogy már nem 100%-os a hatás, meg kell ismételni a folyamatot, és az otthonok is megoldások tippje szerint ez távol tartja az összes vízcsepp foltot majd. Ami tipp ehhez még hozzátartozik, hogy a zuhanyzón kívül egyébként számos más területen és felületen lehet alkalmazni ezt a trükköt. Ha szeretnéd kipróbálni például, hogy hogyan varázsol csillogóváz ablaküveget vagy a járólapokat, akkor ugyanígy lehet használni. Utóbbi esetében pedig arra kell figyelni, hogy tényleg csak pár csepp öblítőt használjunk, ellenkező esetben nagyon csúszós lesz a padló, jó? Tehát, hogyha mondjuk a járólapokat szeretnénk fényessé tenni, meg vízcseppmentessé tenni, akkor mindenképpen mondjuk a 2 deci vízhez tényleg akkor oda inkább csak egy teáskanálnyi vagy kávéskanálnyi mosogatógép öblítőt használjunk. Ilyenkor, hogyha a zuhanytálcát is így ezzel a módszerrel tisztítjuk meg, akkor nem szabad szintén túl sok mosogatógép öblítőt beletenni, mert akkor az is csúszós lesz, és ez veszélyes. Úgyhogy először kezdjük pár cseppel, és akkor utána lehet 1 evőkanálnyit használni, de az egészen biztos, hogy innentől kezdve, hogyha ezzel a módszerrel tisztítjátok, akár a fürdőszobát, akár a konyhát, azokat a felületeket, ahol vízcsepp folt szokott maradni, ugye vízkőfoltos lesz a vízcsepp minta, konkrétan tele lesz ilyen kis glóriákkal a zuhanyfülke is, meg a zuhanytálca is, meg a csaptelepek csempe is, ezt el lehet űzni ezzel az egyszerű módszerrel. Aztán, ha már a mosogatógépnél tartunk, mosogatógép tablettát akár házilag is készíthetünk, majd erről is szó lesz még, de természetesen a mosogatógép illatosítása is megoldható kemikáliák nélkül. Ilyenkor is érdemes a 100%-os tisztaságú illóolajokat segítségül hívni, úgy, mint például a teafaolajat, ami fertőtlenít is, vagy a citromolajat, narancsolajat, citromfűolajat. Fontos, hogy ezeket mindig csak kis mennyiségben cseppentsük a gépbe, és hogyha olyat szeretnénk választani, ami illatosított és géptisztító is, azt is megtehetjük, ugye van bolti belőle, de mondjuk egy jó kis ecetes átöblítés szódabikarbonával az ugyanolyan jól működik, és akkor még ez a kis vízbefúvókákat is ki tudja tisztítani. Sokszor hallottuk azt a tippet is, hogy a mosogatógép só helyettesíthető sima sóval, hogy lágyítsa a vizet. Ki lehet próbálni természetesen ezt is, de érdemes, hogyha a mosogatógép illatosítót választotok, abból is olyat vásárolni, ami biológiailag lebomló, egyrészt, másrészt pedig semmi olyan anyagot nem tartalmaz, ami káros lehet az egészségre, úgyhogy én azért mondom, hogy vagy házilag készítsünk mosogatógép tablettát, erről szó lesz majd még itt természetesen a mannapköziben is, hogy hogyan kell azt csinálni, és abba teszünk illóolajat, vagy pedig belecseppentjük a gépbe, de nagyon fontos, mivel ugye tányérok, poharakról van szó, hiszen mi csupa olyan dolog, amiről és amivel eszünk, kell, hogy biológiai tisztaságú legyen, tehát 100%-os tisztaságú illóolajat használjunk csak is, de így egészen könnyen lehet illatosítani házilag a mosogatógépet környezetbarát és egészségbarát módon. Próbáljátok ki!

A 98 pontat Manna FM-en, a Manna napköziben most jön az állatbarát rovat, és ahogy ígértem, a cicák őszi gondozásáról lesz szó. Nyilván egy cica gondozása ősszel nem túl nehéz feladat, mert ők szeretnek minél többet aludni a melegben, de azért van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, hogyha azt akarjuk, hogy a kis kedvencünk igazán jól érezze magát a bőrében, szőrében. Mivel az idő hidegebbre fordul, ezért a macskának nagyobb bundára van szüksége. A nyári szőrét levedli, amiben érdemes egy kicsit segíteni neki, úgyhogy előnyös, hogyha időnként átfésüljük a bundácskáját, így nem nehezíti meg annyira az emésztését a rengeteg mosakodás miatt lenyelt szőrszál. Ilyenkor egyébként érdemes tápból is, száraz tápból is, nedves tápból is olyat vásárolni, amire rá van írva, hogy szőrlabdaoldó. Aztán a szőrkefét is érdemes kéznél tartani.

pontosan ezért, mert így működik a természet, ösztönszerűen egy kicsit próbálunk téli védelmet felszedni magunkra, ugye a hideg ellen. A vedlés miatt érdemes olyan tápot választani, ugye, ami egyrészt visszatáplálja a szőrt, és ahogy mondtam már korábban, oldja a szőrcsomókat, és könnyíti az emésztést is. Aztán ott van az ivás, ami a cicáknál egy nagyon-nagyon fontos dolog, erről korábban már volt szó. Hogyha a cica kijárós, akkor lehet, hogy kint is van itatós tálkája, de tessék vigyázni rá nagyon, hogy ez ne fagyjon meg, mert a macska egyrészt szomjon maradhat, másrészt pedig megfázhat, hogyha nagyon hideg a víz. Aztán ott van a melegedés kérdése, ami kardinális egy macskánál, hiszen hogyha látjuk, hogy hogyan tud egy macska elnyúlva pihenni a melegben, a kályha tetején, vagy a radiátor tetején, akkor az ember úgy érzi, hogy abban a pillanatban szeretne macskává válni, és ugyanúgy elnyúlva, fittyet hányva a világra csak aludni, szundikálni, esetleg néha kinyitni a félszemét, körülnézni, konstatálni, hogy igazából semmi nem változott, és szépen szundikálni tovább. Szóval emiatt aztán nagyon fontos, hogy a macskának legyen egy olyan helye otthon, ahol mindig meg tud egy kicsit melegedni. Ma már nagyon sokféle búvóhely és házikó közül lehet választani, de hidd el, hogy magad is tudsz készíteni, plusz a macska szépen fölmegy a fotelba vagy a kanapéra, és hogyha be tud kutkózni, akár csak egy ilyen fészekszerűen összehajtogatott, hogy összegyűrt kis puha plétben, már az is jó, hogyha nem akarsz ilyesmit vásárolni. A kartondoboz a legnagyobb adóász, ezt mindannyian tudjuk, tehát a kartondobozba beleraksz egy kis párnát, vagy egy kis pléd darabot, félbevágsz egy plédet, én azt is szoktam csinálni, és akkor több kartondobozba is befér egy pléd, ugye azt akár négybe is lehet vágni. Az lesz a legjobb. Imádják. Imádják a kartondobozokat, másra nincs is nagyon szükségük. Ami nagyon-nagyon fontos, soha ne hagyd kint sokáig hosszú időre a cicát, hogyha hideg van. Nagyon sokan hiszik azt, hogy a cicának nem árt a hűvös idő, ez nem igaz. A macskák is megfázhatnak kint, úgyhogy időnként mindenképpen tessék beengedni a kis kedvencet a lakásba, hogy meg tudjon melegedni. Figyeljetek arra is, hogy ne igyon hideg vizet, az előtte lévő itatóban lévő kis tálkában lévő víz se legyen vad hideg, ne az a jéghideg víz legyen, kiengeded a csapat, hogy hideg víz, nem kell a macskának hideg víz. Nem szereti az állott vizet, de az állott víz és a nem hideg víz között van különbség. Figyeljetek erre nagyon oda, és engedjétek, hogy melegedjen a cica a lakásban. És azt megígérem nektek, hogy amikor a cicát beengeditek melegedni a lakásba, az nem csak neki lesz élvezet, hanem neked is, ahogy nézed, hogy ő pihen, ahogy elkezd dorombolni a melegben, és aztán átúrik az öletbe. Ennél jobb nem is kell.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven a friss híreket követően indul ez az egyedülálló és különleges zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán. Hamarosan kezdünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
5: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
7: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
8: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták.
1: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai zenei finomságok között is extra finom muzsikák, amiket csak ritkán hallunk, és amik annyi jó emléket idéznek fel bennünk, és amiket annyira jó elmerengeni, hiszen hogyha az ember belegondol egy-egy dalnak a szövegébe, ha megengedi magának, hogy átjárja őt a muzsika, akkor egészen máshová tudunk kerülni, ha csak rövid időre is, de biztosan segíteni tud. Jön a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra. Itt a Mannán most.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Radiohead és az Everything in its Right Place, ez következik a sorban a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Manna FM-en, de még mielőtt mesélnék nektek a dalról, ennek is nagyon érdekes története van, egy kis ismertető a Radiohead-del kapcsolatban. Angol alternatív rockzenekar hivatalosan, Abingdonból, Oxford megyéből származnak, Tom York, aki az énekes, illetve Johnny Greenwood alapították, Ed O'Brien-nel és Colin Greenwood-dal, illetve Phil Selvey is csatlakozott hozzájuk, ő a dobos. Az első lemezük volt a Creep, ami 92-ben jelent meg, tehát ők sem egy fiatal mai csirkezenekar, viszont ők is azt a stílust és azt az életérzést, illetve azt a, hát mondani valót képviselik, amire szerintem most nagyon szüksége lenne a fiataloknak, vagy hát akár mondhatnánk, hogy a középkorúaknak is, hogy visszanyerjék a hitüket a világban. Ők is azok a tartalomvezérelt zenekarok közé tartoznak, akiknek mindig van értelme a dalszövegnek, mindig van mondani valója a dalszövegnek, és mindig fontos, hogy odafigyeljünk a szövegre is, amikor hallgatjuk őket. Nem volt túl sikeres az első kislemezüknek a szingelje, néhány hónappal később az első album a Pablo Honey megjelenése után lett világsráger, csak a Creep. A Radiohead népszerűsége tovább nőtt, aztán később ugye az Egyesült Királyságban a második albumok a The Bands kiadásával, és az együttes gitárhangzása, a gitár stílusa, illetve Yorknak az úgynevezett falzett éneklés módja nagyon nagy meleg fogadtatása talált, nagyon nagy szeretettel üdvözölték mind a kritikusok, mind a rajongók, tehát hogy egyáltalán, hogy valami újdonság meg tudott jelenni a zenei világban. A falzett, mint olyan, az egy olyan énekles módot jelent egyébként, amit az úgynevezett fejhangon éneklő férfiak alakítottak ki. Tehát amikor egy kicsit még olyan furcsa az arca is, tehát amikor tudod, valaki fejhangon énekel, és között egy kidüled a szeme, kicsit olyan furcsán kitágulnak az orjukai, és érdekes módon egyébként a Creepnek a klipjében ez még nagyon jó passzol is a szöveghez. Egyébként annak a dalnak a szövege is olyan szívhez szólóan szomorú tud lenni, majd egyszer azt is hallgassátok meg, nem mellékesen, a The Royals című Netflixen futó sorozatnak az ikonikus nagy jelenetében, nem árulom el, hogy mikor ez a dal szól, templomi kórus változatban, képzeljétek el, a templomban, nagyon érdekes. Szóval fejhangon éneklő férfiak alakították ki ezt a falzett nevű éneklésmódot, természetes ének regiszter után úgymond a következő hang, ami a szájüreg felső padlásához ütődve érvényesül, és hangfenékül a fej szolgál, nagyon érdekes hangzást ad. A Radiohead harmadik albuma volt az OK Computer, amihez kötődik egyébként az Everything in its Right Place is, amit most le fogunk játszani, és tulajdonképpen ez is arról szól, hogy valaki egyszer csak úgy érzi, hogy nem találja a helyét a világban. Tom York maga, ugye az énekes a Radioheadnek mesélte ezt el, hogy így érezte magát egy koncert után. Tök sikeres lett a zenekar, 97-ben járunk, az OK Computer turné után Birminghamben lejött a színpadról az énekes York, az öltözőben ment, és úgy érezte, hogy teljesen kiégett. Seminek semmi értelme, nincs értelme ezt az egészet csinálni. Nagyon, nagyon különös, de biztos, hogy ti is éreztétek már így magatokat. A zenekar gyakorlatilag egy csapásra híressé vált, de maga, ő maga York, ez tehetetlennek és áldozatnak érezte magát. Otthon írta meg a saját zongoráján, 100 zongorán ezt a dalt, egy Fender Rhodes elektromos modellen, és ez volt az első dal a Kid A-en is, amikor is a zenekar már önmagában az albumot is nagyon jónak tartotta, ezt a dalt is nagyon jónak tartotta, és az a sor, hogy tegnap arra ébredtem, hogy egy citromba harapok, ez arra az arcra utal, tudod, amikor vagy megnyalsz egy citromot, vagy bekapsz egy gerezd citromot, és teljesen eltorzul az ember arca, mint amikor a gyerekekkel először citromot kóstoltatnak, hogy így ébredsz fel, ezzel a torzult arccal, amikor semmi nem jó, nem találod az értelmét a dolgoknak. Aztán persze rendbe jött ő maga is, hát a Creep is azért beszédes volt ebből a szempontból, de az Everything in its Right Place szintén ezt a fajta lelki hullámvasutazást mutatta meg. A Vanilla Sky című film legelején hallható ez a dal. Cameron Crowe rendezte a filmet, biztos emlékeztek rá, Tom Cruise, Penelope Cruz és Cameron Diaz a főszereplők. Az eredeti a filmnek, és ezt is ajánlom szeretettel, hogy nézzétek meg, nem a Vanilla Sky-t, hanem az Open Your Eyes című filmet, mert hogy ennek a remake-je volt a Vanilla Sky. Egyébként Penelope Cruz volt a főszereplő, a spanyol változatban is ugyanezt a szerepet játszotta, és a Radiohead zenével és szövegeivel ekkor esett szerelembe Penelope Cruz a saját elmondása szerint is. 2009-ben mesélte el, hogy nagyon szeretem ezt a sort a dalszövegben, hogy
tegnap arra ébredtem, hogy citromba harapok. Egyrészt megijesztett egy kicsit a dal ezzel a sehol levésével, ezzel az ijegységgel, amit ez a dal elmond, amiért ez a dal megszületett, és mégis a megszállottja lettem. Lenyűgöző, hogy hogyan tudnak érzéseket közölni ebben a dalban a Radiohead zenészei, illetve az énekesük. Jön a Radiohead itt a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok között. Ez az Everything in its Right Place. Most.

Ura, csak az MTV hőskorára tudok hivatkozni, arra az aranykorra, ami tulajdonképpen a 90-es éveket jelölte, és mi 35-40 pluszos emberek, akik megéltük a fiatalságunkat, annak a legközepét és a legjobb részét a 90-es években. Nagyon nagy szeretettel emlékszünk arra az időszakra, szerintem nem vagyok ezzel egyedül, és nyugodtan beszélhetek a nevetekben is. Szóval nagyon nagy szeretettel emlékszünk vissza arra az időszakra, amikor az MTV bejött Magyarországra, és igazi klippeket láttunk, és nagyon sok zenekart láttunk, és láttunk újfajta sminket, és hajakat, és ruhákat, és akkoriban volt nagyon sokszor a klipek között a Texas nevű zenekar is, aminek az énekesnője Charlene Spiteri egy valami egészen döbbenetesen különleges arcú hölgy, gyönyörű szép, ő is, ahogy Vanessa Cartonnál már mondtam, ez a porcelán szépség, de olyan különlegesen szép orra van, mintha rajzolva lenne az egész arca, és ahogy az idő múlik, ez a nő mindig ugyanúgy néz ki, a frizurája is mindig ugyanolyan, és az a vicces, hogy amilyen divatos volt ez 92-ben vagy 94-ben, ugyanolyan jól néz ki, és ugyanolyan divatos most is. Érdemes megnézni a frizuráját, úgy hívják tehát őt, hogy Charlene Spiteri, Charlene. Egyébként Charlene Eugene Spiteri, skóta hölgy, úgyhogy nyilván ez a különlegesség és a kiejtése is innen származik. Egy aranynyilacska van a nyakában, ami balra mutat, és neki is gyönyörű fehér porcelán bőre van. Sokszor hivatkozik egyébként arra, hogy az embernek kell, hogy célja legyen, és kell, hogy mutasson neki irányt valami. Általában ez a lélekből jön, és saját magunknak kell, hogy irányt adjunk, irányt mutassunk, ezért szereti nagyon ezt a medált. Egyébként úgy látszik, hogy ezek a medálok beszédesek, a Kosin énekesnője és a Nagy Angyal medálról sokat beszélt az egyik interjúban, hogyha emlékeztek, akkor a Hide You-nál egyszer meséltem, vagy valamelyik másik Kosin dalnál meséltem nektek már róla a zenei finomságok órájában. Szóval vissza a Texashoz, ez az a dal, a Sleep című, ami óriási sikert aratott természetesen a többi Texas dal mellett. Van egy olyan élő tévéfelvétel, egy élő koncertfelvétel a YouTube-on, egy 2006-os, amit megtaláltok, hogyha megnézitek, akkor, tehát megtaláljátok, és hogyha megnézitek, akkor látjátok, hogy ez a nő valahogy, és így aztán az egész Texas zenekar úgy konstans, tehát, hogy megvan, és jelen van, és mindig hozza ugyanazt a minőséget, ugyanazt a hangulatot, amivel az ember számol, amit egyszer kaptál tőlük, zseniálisan működik a dolog, és a hölgy is, mondom, olyan állandó, tudod, ez benne a gyönyörű szép. Egyébként ők nyilván az egész zenekar skót, pontosan úgy, hogy az énekesnő is, Glasgow-ban alapították a zenekart 1986-ban, képzeljétek el, szóval elég régen, és valahogy a stílust ők nagyon erősen tartották, valahogy ügyesen. Egyébként Norvégiában, Oszlóban 2018-ban élőben játszottak a Rockefeller Music Hall-ban, az a koncert is zseniális volt, és imádom, hogy a csaj, Charlene, mindig mintha öltönyben lenne, tehát nadrág kosztümben van, de olyan férfiszerű öltönyben van, és közben pedig egy világi női esnő, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon csinos nő. Johnny McElhone volt az, aki megalapított, ő volt egyébként először az Altered Images-ben és a Hip Sway-ben is, valamint az énekeső Charlene Spiteri, ők hozták össze a Texast, ami pedig a Sleep című dalt illeti több helyen többféleképpen játsszák el. Van, ahol páncsíppal indul, majd halljátok az elején, van, ahol klarinéttal vagy fuvolával, azt hiszem, igen. Gyönyörű szép a hangzás, és egy olyan kedves, szívmelengető, szerelmes dal, ami nagyon szépen hozza össze az alvást azzal, amikor hiányzik nekünk a másik. Tudod, biztos te is érezted már úgy, hogy olyan soká fogunk még találkozni, hogy inkább alszom, hogy toljam az időt, hogy minél gyorsabban teljen, és amikor felébredek, akkor már csak egy kicsit kell várni arra, hogy lássam azt, akit szeretek. Tudod, hogy mire gondolok? De kb. Erről szól ez a dal. Szeretni fogjátok. Ez a Texas és a Sleep. Itt a zenei finomságok között a Mannán. We'll be right back.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

ki se keresett, ki számítanak egy keveset. Az ablak törlő jár, az

De Spinavandi és az Opa Opa a legendás dal, majd mondom, hogy a kifejezés mit jelent és miért érdemes megjegyeznünk. Itt most a zenei finomságok között ez a klasszikus dal is, amire mindannyian emlékszünk, amire mindannyiunknak megdobban azért egy kicsit vagy jobban a szíve. De Spinavandi egyébként egy 69-es születésű hölgy, akinek az eredeti neve Despina Malea, de Spinavandi néven lett ő ismert művész, németországi és Stuttgart melletti Tübingenben született van. Családja, amikor 6 éves volt, akkor tértek vissza Görögországba, Kavalába, és aztán miután a 90-es évek elején Atinba költözött, Vandi leszerződött a Minos EMI-jal, és kiadott 2 albumot is, az egyik a Gelamog volt 94-ben, a másik pedig az Essen, a Perimeno 96-ban, ezután pedig összejött egy exkluzív együttműködés, főből az dalszerzővel és producerrel, aki egy legendás zeneszerző, nagyon sokan ismerik Görögországban és Cipruson egyaránt, jól ismerek egyébként azért Európában is, Phoebus vagy Fivos vagy Foivosnak is ismerik, és leginkább például Despina Vandival való közös együttműködésük, illetve a Kitty Garbi zenéiről ismert, bár sok görög és ciprusi előadó számára is komponált albumokat. Ő is az az úgy mondjuk szürke eminenciás, aki a maga tehetségével, egyébként egy jóképű férfiről van szó, a háttérbe húzódva, megemelve ezeket a művészeket az ő tudásával ért el sikereket, és olyan helyesen nyilatkozik is mindig, olyan kis szerényen. Az általa komponált albumok nagy százaléka kap oklevelet, kitűnt és aztán a 90-es 2000-es évek egyik legsikeresebb görög dalszerzőjévé vált, 6 millió lemezt adott el, 2009-ben lett egy saját lemezkiadója, The Spicy Effect, amihez különböző előadókat szerződtetett, akik közül sokkal korábban is együttműködött, akikkel már sokkal korábban is együttműködött már. Ő is görögországi születésű, és amikor kisiskolás volt, akkor kezdett el a zene iránt érdeklődni, egy rockzenekarnak, egy kis hirtelen összerántott rockzenekarnak volt a dobosa, és ez alatt az idő alatt kísérletezett az akkori zenei divatokkal, így folyt bele a zenei világba, és aztán hamar kiderült róla, hogy mennyire tehetséges, és ő maga is fel tud fedezni tehetségeket. Így történt Despina Vandival is, akinek az Opa Opa című dalát most meg fogjuk hallgatni itt a zenei finomságok között. Despina Vandiról érdemes tudni, hogy 2024. júliusában ezt a görög popstárt felkérték Törökországban, hogy hagyja el a várost, mert hogy nem volt hajlandó fellépni egy színpadon az ország zászlájával és az Atatürk portréval. Az 54 éves énekesnőnek egy jótékonysági koncerten kellett fellépnie egy Izmirtől nyugatra fekvő török üdülővárosban. Vandi pedig azt mondta, hogy ő nem fog fellépni, miután a hatóságok elutasították Mustafa Kemal Atatürk zászlajának és plakátjának eltávolítására irányuló kérését, mert azt mondta Despina Vandi, hogy csak úgy hajlandó fellépni, hogyha ezek nincsenek kint a színpadon, de ahogyan ezt az állami tulajdonú annadoló ügynökség jelentette, így ki kellett, hogy toloncolják, vagy ki kellett, hogy utasítsák a törökországi városból. Atatürk az ország alapító atya, aki 23 és 38 között első elnökként szolgált, és az incidens akkor történt, amikor Türkiye és Görögország, vagyis Törökország és Görögország vezetői megpróbálták javítani az ő kicsit nehezen mozdítható és kőbevésett kapcsolatukat. Egyébként egy Instagram bejegyzésben kifejezte tiszteletét a közönség felé Cseszme, a város, akik megtisztelték jelenlétükkel a koncertemet, de kritizálta a szervezőket Despina Vandi, a török oktatási alapítványt, amiért az esemény koncertből tiltott és nem elfogadott politikai konnotációval változott. Részvételem az említett eseményen nem lehetséges, tehát hogyha Despina Vandinak az Instagramját látjuk, akkor látjuk azt, hogy 2024. júliusában miért is döntött úgy, ahogy, és egyébként szerintem ez egy tökös és vagány döntés, és nagyon fontos az manapság főleg, hogy ezek az emberek kiálljanak az igazuk mellett. Fontos azt is tudni egyébként, hogy az opa kifejezés egy nagyon gyakori kifejezés a mediterrán emberben, ugye a dal, amit most meg fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, de ez például Vanditól az Opa Opa című dal. Ez egy érzelmi kifejezés, ami nagyon sok mindent képes összefoglalni, úgyhogy nem véletlen, hogy a déli népek használják. Nagyon gyakori a mediterrán, a kelet-európai, a közel-keleti, az észak-afrikai, dél-ázsiai, dél-amerikai és zsidó körökben, a hétköznapi életben ez az érzelmi kifejezés. Nagyon gyakran használják ünnepségek, például esküvők vagy hagyományos táncok alkalmával. A görög kultúrában ez a kifejezés az,
ami legtöbbször a tányér földhöz csapását, a tányér összetörését kíséri, nagyon nagy lelkesedés, nagy döbbenet, vagy meglepetés kifejezésére használható, vagy például egy nagy tévedés után. Nagyon érdekes, hogy sok helyen használják, sok európai országban az opát, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Ciprus, Törökország, Bulgária, Észtország, Ukrajna, Montenegro, Románia, Oroszország, Szlovénia, ezt még sorolhatnám, úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy mikor mondják ki ezek az anyanyelvű emberek az opát. De most a dal jön, Despina Vandés, az Opa-Opa, itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

Egy újabb zenei kincs, egy zseniális embertől, úgy hívják őt, hogy Bruce Willis, a Golden Globe és kétszeres Primetime Emmy díjas visszavonult amerikai színész és énekes, az, akitől egy 80-as évekbeli dalt most meg fogunk hallgatni, és egy kicsit az ő zeneiségéről és a zenei karrierjéről is beszélünk, mert hogy ezt azért elég kevesen tudják, hogy ő nem csak egy zseniális színész és egy nagyon jó arc ember, tényleg egy igazi jó fej, hanem tök jó zenél, és nagyon jól énekel, és zseniálisan herflizik, úgy bánik a szájharmonikával, szinte mint John Mayall, úgyhogy egyébként, akkor ide ezt be is fűzöm, hogy a Jackpot Bruno's Bop című dal, amit most meg fogunk tőle hallgatni, ez pontosan olyan dal, aminek az eleje szinte a herflis, a szájharmonikás eleje, a bevezető, vagy intro, mondhatjuk így is, az szinte már-már John Mayall-i. Tehát egy pillanatra, hogyha az ember nem tudja, hogy kit hallgat, akkor össze is tudja, vagy tudná vele keverni. Mit érdemes még tudni Bruce Willisről, azon túl, hogy ő ugye most már nagyon beteg, és az egész világ aggódik érte. 1955. március 19-én született az NSZK-ban. A 80-as évek végén vált ismert, és azóta a hollywoodi karriert gyönyörűivel futotta be, első számú sztárként, és karakteres mellékszereplőként, és főszereplőként is ismertük és láttuk. Több zenei albumot jelentetett meg, és e pillanatban nekünk most ez az érdekes. Feltűnt televíziós sorozatokban, és a filmográfiája már több mint 60 címet számlál, és aztán ott vannak persze az óriás produkciók és a nagy sikerek, mint a Ponyvaregény, vagy az Ötödik Elem, az Armageddon, a Hatodik Érzék, és az is nagyon fontos, hogy az állandó magyar hangja Dörner György a filmjeiben. A filmek, amelyekben Willis szerepelt, az észak-amerikai mozipénzt eddig számolva nagyjából olyan 3 milliárd dollárt hoztak, amivel főszereplőként a 9. legnagyobb bevételt elérő színész, kisebb szerepeit is számlálva pedig a 12. 1987 és 2000 között voltak házasok Demi Moore színésznővel, született 3 lányuk, most már nagypapa is Bruce Willis, és akkor egy kicsit térjünk át az ő zeneiségére. Az az album, amin ez a bizonyos dal, a Jackpot is szerepel, ez a The Return of Bruno, vagyis Bruno visszatérése, Bruce Willis debütáló albuma, aki egyébként egy kitalált figura, Bruno Radolini és Bruce Willis konkrét zenei alter egója. Az albumot mi más, mint a Motown Records adta ki 1987. januárjában, és Bruce Willis R&B klasszikusokat, valamint néhány új dalt is felhozott ezen a lemezen. Énekel és szájharmonikán játszik. Az albumot az HBO The Return of Bruno című különkiadásában népszerűsítette, erre rá is lehet keresni a neten, ami aztán röviddel az album megjelenése után került sugárzásra. Az újra kiadást a Razor and Tie forgalmazta 97-ben, mert hogy kiadták még egyszer. Érdekesség ezzel a dallal kapcsolatban, hogyha rákeresünk, akkor többféle videóklipet is láthatunk. Láthatunk élő koncertet, ahol zseniális a nyomja, és azonnal az ember ennyi idősként, 45 pluszosként abszolút érzi azt, hogy jaj, mennyire visszaszaladnék a 80-as évekbe, hogy bárcsak lenne egy időgépem, és ugyanezt az érzést, ugyanezt a hangulatot, ugyanezt a gondtalanságot érezhetnénk újra. Bruce Willis ezt a számot Robert Krafttal együtt, Robert Kraft producer együtt szerezte ez az ember, Robert Kraft egyébként Don Henley, Ozzy Osbourne és Robert a Flag producere is volt. Willis alter egójával, az 1960-as évek blues rock zenészével, Bruno Radolinivel

játszik az HBO Mál dokumentumfilmet is forgatott vele, ahogy mondtam, úgyhogy érdemes ezt is megkeresni, a koncertfelvételt és a videoklipet is megkeresni, és tessék kapaszkodni, leginkább ez a javaslatom, állati jó zene jön újra. Egy kincs. Bruce Willis, vagyis Bruno Radolini és a Jackpot.

0: Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült magával vinnie mindenkinek valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, hanem találkozunk újra, és addig is Isten éltesse a névnaposokat, a születésnaposoknak legyen nagy a torta, és sok az ajándék. Ha valaki ilyen utószezonban indul nyaralni, akkor minden földi jót kívánok, pihenjen és egyen nagyokat. Mi holnap találkozunk, de addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt üggyel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötő városból is. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, indul a második óra. Az egyik kedvenc riportalanyom, akire mindig-mindig visszatérünk, hogy mi van éppen vele, tegnap ünnepelte a születésnapját, és most jól megérdemelt pihenésén kaptuk el valahol Zala megyében a barátaival Herceg Zoltán, akit én csak divat királynak hívok. Szevasz Zoli, boldog születésnapot itt az éter hullámain is keresztül. Hogy telt a nagy nap?
2: Nagyon szépen köszönöm. A tegnapi nap nyugalommal telt, a kedvesemmel ebédeltünk, ünnepi ebédet. Nagyon keveset dolgozgattam. Reggel a Széchenyi fürdőbe kezdtem, általában csütörtökönként ott kezdek.
1: Azt láttuk a bejegyzést.
2: A barátaimmal elutaztam vidékre, Szent Margit falvára, egy csodálatos birtokra, az egyiküknek egy kis haciendájára, úgyhogy most 4 napig itt fogunk héderelni, beszélgetni, semmit tenni, pihengetni.
1: A legjobb.
2: Töltődni.
1: A történelmi világon. És akkor ez már kicsikét, hogy a kék világ felé vezet, nem? Ugye azt tudjátok, kedves hallgatók, hogy Zolinak volt egy, hát nem mozgalomnak nevezem, nem tudom, minek nevezem, hogy igenis vissza kell térnünk az alapon, mozgalomnak ez a kék, és ugye szerintem most is akkor a kék jegyében telik el, és igazából azért is jött ez a beszélgetés ötlet, hogy érdeklődjek, hogy hol tartott te saját magad kék életed, milyen stációban, mert néha lehet látni híreket, hogy telket veszünk, egyeztetünk, tanulunk, fejlődünk, de hol tart Herceg Zoltán kék élete?
2: Igen, pontosan ez az út, a városból, a betonból, a zajból kimenni a természetbe, a szabadba, ahova az ember eredetben beleszületett. Számtalan tervezgetés, kalkulálás, kombinálás követte ugye a mozgalom elhalását, hiszen sajnos a fegyház büntetésem, sajnos vagy nem sajnos, de hogy ez megszüntette a mozgalmálkodást. Én tanultam sokat belőle, és nem óhajtok társadalom formáló erővé válni, mert beletört a bicskám, vannak, akik ezt tőlem jobban csinálják, hát csinálják, ellenben egyedileg, kicsiben, a saját életemben, a saját környezetemben bizony meg tudom, és meg is fogom valósítani. Ugye hát nézegetünk, kalkulálunk, kombinálunk, én közben úgy néz ki, hogy vásároltam Borsodabau-Zemplén megyében egy kis telket, egy kis vályokházzal, már most dobban tőle a szívem, hogy kimondtam, és annak a felújításába kezdek bele jövő tavasszal, addig megy a tervezés, a szervezés, már egy csomó szakértő emberre megnéztem, és még többel meg fogom nézni.
1: Értem.
2: Statikailag, állapotilag, mit lehet bőle kihozni, mit nem, úgyhogy nagyon lelkes vagyok, kicsiben a saját élőkörnyezetemben előállítom azt, amit nagyban szerettem volna országos szinten, egy reziliens, ellenálló és hálózatoktól független élőhelyet szeretnék ebben a vályokházban, ezen a telken létrehozni.
1: Sokat kerested, még ezt megtaláltad, amit egy is megvettél, vagy ez egy ilyen meglátom, megszeretem pillanat volt?
2: Hát képzeld el, hogy ha az embernek az elméje nyitott a lehetőségekre, és kifejezi a szándékát az univerzumnak, hogy mit szeretne, akkor előbb-utóbb elé kerül a megoldás, ez a telek, ez elém került, ez egyszerűen csak bejött az életembe, egy lehetőség megtalált, gyakorlatilag a telek talált meg engem, én meg azt mondtam rá, hogy ámen, és folyik az adásvétel. Hogy ha az ember nyitott és koncentrál, fókuszál, akkor bejönnek a dolgok.
1: Értem, és nincs ez messze a te fővárosi életettől, vagy így idővel, szép lassan, ez is leszámolásra kerül, tehát a fővárosi bázis, és akkor teljesen elköltözöl, nem szeretem a leköltözöl szót, az elköltözöl oda, ahova szeretnél.
2: A helyzet az, hogy a Budapest és környékén olyan ingatlanárak vannak már, olyan elérhetetlen és szerintem irreális ingatlanárak vannak, hogyha az ember jól akar vásárolni, akkor kénytelen a elhelyezkedésben kompromisszumot hozni, hogy árérték arányban rendben legyen. Egyébként ez a ház a szüleim házától, az én szülőházamtól nem messze van, tehát mondjuk a felújítás tekintetében lesz hol laknom, lesz hol ennem, lesz hol poszkvártéjére berendezkednem, ugye nekem onnan csak egy két utcát kell hazamennem, és már a szülői házban eszek, iszok, alszok, pihenek. Úgyhogy ilyen tekintetben ez egy jó lokáció, mert könnyen fog menni a felújítás, sőt a helyi ismeretségi körből szeretném a munkásokat is összeverbubálni. Szerintem ez egy nagyon vállalható kompromisszum. Az, hogy leköltözök-e oda vagy sem, hogy ez lesz a végleges lakhelyem vagy sem, az még kérdés számomra is. Egyelőre úgy csinálom meg, úgy építem, úgy tervezem, hogy mit a saját magamnak lenne, de a lényeg a dolognak a tanulás, a fejlődés, a tapasztalás, hogy, hogy végre egy ilyenbe is belekezdek, és nem kizárt, hogy ha a piac értékelik előképpen, akkor nem kizárt, hogy piacra fogom dobni, és egy más valaki fog neki örülni, én pedig megyek tovább, és csinálom a következőt. Tehát a kétség, ha már így kezdted ezzel a felütéssel, akkor úgy valósulhat meg, hogy én magam leszek az, aki ezeket az élőhelyeket, reziliens ellenálló hálózat független élőhelyeket létrehozom, és elérhetővé teszem mások számára.
1: Na innen folytatjuk, akkor várjál, mert kicsit túlszaladtunk, de nem baj, mert innen tök érdekes lesz, hogy akkor mi is a kékség, mi a te számodra a kékség, mások számára is elérhetővé teszed. Zene, aztán folytatjuk Herceg Zoltánnak. Belefolytottam a szó, de csak azért, mert idő van, zene, de folytatjuk ezt az érdekes témát.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után folytatjuk ezt az igen remek és hát lassan-lassan már nagyon aktuális témát, ugye a kékről beszélünk, mi is az a kék. Na, akartam kérdezni, hogy akkor milyen teendő vár rá? Tehát igazából most hogy képzeljük el, itt van egy gondolom jó pár évtizeddel előtt épített vályokház, amivel rengeteg teendő van. Már megvan az a tudásod, hogy hogyan lesz ettől, most nevezzük kékháznak, vagy még itt is tanulsz, szakembereket hívsz, vizsgálódtok, vannak késztervek?
2: Én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy ez egy 50-es, 60-as években épült vályokház. Én már elolvastam annyi szakkönyvet a vályogépítészetről, hogy ezt meg tudom mondjuk a padlózatból, a tetőszerkezetből, meg a háznak a struktúrájából meg tudom állapítani. De nincs különösebb jelentősége, hogy mikor épült, annak sokkal inkább, hogy milyen állapotban van. Statikailag szerintem ez tovább újítható, tovább fejleszthető, és a lényeg a dolognak az, és ez már kapcsolódik a kékséghez, hogy a régi értékeinket megőrizve, az új technológiákat felhasználva kilépni abból a mókuskerékből, amit a kapitalizmus ránk kényszerít, aminek általában civilizációs betegségek szoktak lenni a vége. Nem véletlen ennyi beteg ember, ennyi depressziós, ennyi szorongó, és ennyi stroke és infarktus vett véget, meg a rákról nem is beszélve. Ez a környezet, amiben élünk, a modern kapitalizmussal, a verseny, az nem kompatibilis az embernek a lényegével, a szellem és a lélek szabadságával és a természetben való összhanggal, együttműködéssel, ez ellentétes. Én vízióm a kékséggel, ami a közösségi élet kultúrája, a mozaik szó rövidítés, az vissza a természeteshez, vissza az élhetőhöz, vissza az emberbaráthoz, ami azt jelenti, hogy kis közösségekben jól működő, szeretet alapon működő kis közösségekben képzelem el a jövőt, ami egyébként működött már ezer évekig. Mondjuk ha egy falut nézzük meg, ahol 150, 200, 300 ember él együtt, mindenki ismeri a másikat, és volt alkalom ilyen faluban felnőni az édesanyám szülei Tiszatardoson, pontosan egy ilyen 300 fős faluban prosperáltak, és az a bőség, ami 40-50 év ezelőtt jellemezte ezt a falut, meg az összes többi környező falut is, hogy a kamra tele volt hússal, a kamra tele volt zöldséggel, a terménnyel, a tyúkok kapirgáltak, de nem kettő, hanem 20-30-50 tyúk kapirgált hátul, 3-4 disznó, a marhák mentek ki minden nap a legelni, és jöttek, és a csalanok batták le a sok-sok hektoliter tejet, hogy ez működött, ja, hogy igen, nagyon sokat kellett dolgozni, és volt a parasztnak, a jó értelembe vett parasztnak, az igazi parasztnak, igen, egy hihetetlen tudása, ami ma már rinj, szertefosztott, menjünk a Tesco-ba, menjünk nem tudom milyen szupermarketbe, és vesszük a génmanipulált, mérgekkel telepumpált, tápanyagmentes és vitaminmentes gyakorlatilag szemeteket, és csodálkozunk, hogy betegek vagyunk. Én azt gondolom, hogy vissza kéne térnünk, akár egyéni szinten, én azt most már csak azt látom, hogy egyéni szinten van erre lehetőség, ezekhez az ősi és jól bevált és jól működő struktúrákhoz, amikor mi magunknak termeljük meg a saját földünkön, a saját bioélelmiszerünket, és egymással cserebelélve, és egymás segítve, egymás támogatva, kolhozban, kalákában, együttműködő kis közösségekben lehet szerintem ezt a agyatlanságot túlélni, amit versenykapitalizmust hívnak. Én ebben hiszek, ennek az első lépése, hogy az ember elköltözik. Persze, kőkemény, tudom, hogy kőkemény.
1: Azaz.
2: Nem is biztos, hogy 100%-ig az embernek önellátónak kell lennie, nem is hiszek ebben, meg nem is megvalósítható, de azt tudom, hogy működött Tiszatalvas 40 évvel ezelőtt, mert pontosan emlékszem rá. Ez egy csoda volt.
1: Na arra leszek kíváncsi a következő, hogy ehhez vajon hozzá kell érni, vagy életkor függő, tapasztalni kell azt az életet, amit jelenleg élünk itt a városban, vagy a városokban. Hát mi erről az annak a véleménye, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk. Herceg Zoltán az én vendégem telefonon keresztül, a témánk pedig a kék, az ő maga kékje.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az írisek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilliumok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk ezt a remek és nagyon fontos témát. Van egy olyan csatorna a YouTube-on, ez a fenntartható visszafejlődés. Nem tudom, tudsz-e róla, tudod, hogy miről beszélek-e? Ők Tanyába költöztek. Na, Tanyára költöztek ki. Zoli, mennyire kell ehhez hozzáérni, hiszen azt már ugye elmondhatjuk, hogy mind a ketten régebb óta vagyunk fiatalok, és már van némi tapasztalatunk az élettel, hogy hogyan zajlik az élet, és hogy mit okoz ez a felpörgetett, ez a kapitalista típusú városi élet. Ehhez hozzá kell érni, azért ez egy óriási váltás, amiket elmondtál az előző szegmensekben a mostani életünkhöz képest, csak hát a jól felfogott érdekünk, gondolom.
2: Hát én azt hiszem, hogy nem nagyon lesz más választásunk. Aha. Tehát egy fiatal 18-20-22 és feljön vidékről a ingerszegény környezetből Budapestre, és egy jó pár évig, évtizedig biztos izgalmas neki ez a pörgés, ami itt van. A kulturális élet, a művészeti élet, a szórakozási lehetőségek, ezek nyilván izgalmasak, és tanul, és tanuljon is az egyetemen, de hozamasabb időt lejjebb a városba, a fővárosba, 10-20 év után az ember érzi, hogyha kiáll a flaszterre, a betonra, a bitumenre, érzi és hallja és látja azt, hogy ez nem fenntartható, ez nem megy sokáig. Ez a zsongás, ez a pezsgés, ez a rohanás, ez azért idővel fölemészti szerintem az embernek az energiáit, a tartalékait, és egyszerűen, hogyha telítődik a zajjal, telítődik a rohanással, telítődik a stresszel, akkor valójában nem nagyon van más lehetősége, mint visszahúzódni. És ez nem csak egyéni szinten, szerintem társadalmilag sincs nagyon más megoldás, mint ezt a rohanó kapitalizmust valahogy picit lassítani, megállítani, már csak azért is, mert a klímának is óriási szüksége van arra, a föld golyónak is szüksége van arra, hogy az emberek kicsit visszavegyen a tempóból is, kevesebbet füstöljön, kevesebbet pusztítson, kevesebbet termeljen, és hajtsa a profitot, mert a föld tartalékai végesek. Az energiahordozók mennyisége véges, az alapanyagok, az ásványi anyagok mennyisége véges a földbolygón. Nem lehet vég nélküli növekedésre berendezkedni, amit a kapitalizmus diktál. Ilyen nincs, hogy éves 300-os növekedés. Tehát nincsen ilyen. Aha, hova növekedjünk, hogyha mindent fölzebálunk, mindent elpusztítunk, mindent kibányászunk és mindent elégetünk. Akkor hova? Tehát valójában szerintem az, hogy az ember egyéni szinten besokal a várostól és visszavágyik a természetbe, visszavágyik a saját környezetébe, lelassulásra vágyik, csendre vágyik, és arra, hogy a saját kezébe vegye a sorsát. Ez én szerintem már ott tartunk, hogy pár évtizeden belül, szerintem még hamarabb is, egyszerűen kényszerré válik, mert ez a fajta habzsolás és írtás, ez nem végezhető tovább. Ennek már most olyan káros következmény vannak, elég, ha csak a klímaváltozás visszafordíthatatlan tragédiára gondolunk, hogy nincs tovább. Tehát ezt vagy az ember önként csinálja most, amikor lehetősége van rá, és azt mondja, hogy én váltok, én magam részéről a szennyezést, a fogyasztást abba hagyom önként, és van még lehetőségem régi vályokházakat nézegetni, van még lehetőségem régi tanyákat nézegetni, esetleg megvásárolni és újra belekezdeni egy új életbe, vagy 10-20 év ma kényszer lesz, amikor nem lesz más választás, és az ember rohan, és kapkod, és fejvesztve menekül, gondoljunk vissza a Covid időszakára, amikor kedről szerdán le lesz zárva az egész virág, és az emberek bepánikoltak, és nem tudták hirtelen, hogy hova szaladjanak. Szerintem, amikor a klíma összedől, és az aszály nem ilyen lesz, mint most, és nem 40 fok lesz, hanem 45, akkor már és akkor a tömegek indulnak el, akkor lehet, hogy késő lesz már válogatni.
1: Aha, értem.
2: Most kell felkészülni arra, hogy mi lesz. Az ember nyitott szemmel jár, olvas és tanul és fejlődik és nézi a világot, akkor látja, hogy óriási szal van a palacsintában. Ezt a vak nem látja.
1: Kedves hallgatók, ez a herceg.
2: És erre kell készülni.
1: Ez a herceg módszer, ezt kell követni, hogy lesz-e hol követni, vagy hogy Zoli fog erről tájékoztatni minket, tanítani, erről mindjárt beszélünk zenék után. A vendégem Herceg Zoltán, aki éppen a Zala megyébe piheni ki születésében fáradalmat, a témánk pedig nagyon fontos, az ő kék mozgalma, amit most ugye egy személyre redukálódott, de ettől még ugyanolyan fontos. Tanuljunk belőle, zene is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Herceg Zoltánnal, a témánk pedig maga a kék mozgalom, ami annak idején mozgalom volt, aztán most igazából rád és a környezetedre redukálódott. Hasonszorú barátaid vannak, baráti köreid, mennyire fogékonyak az emberek erre? Mennyire fogékony az a baráti társaság, teszem azt, aki ugyanúgy városban él, ugyanúgy pörgeti az életet, eljárnak bulizni, együtt vagytok, együtt beszéltek, színházba jár. Felfogják a velünk egykorúak, hogy ez fontos dolog, mert tök szépen elmondhat, hogy most kell cselekedni, mikor nem kell kapkodni. Ha kapkodni kell, akkor már baj van. Tehát van táptalaj, ahova kvázi ezek a mondatok hullanak?
2: Szerintem az az értelmiségi körök, én a legbiztosabb barátságban vagyok, akikkel a Közgáz Egyetemen együtt végeztem, tehát mindegyik diplomás üzletember, vagy vállalkozó, vagy felsővezető, ők szellemileg értik, tudják, hogy baj van, hiszen világlátott emberek külföldi szakirodalmakat olvasnak, pontosan tudják, hogy óriási, gigantikus szarvihar közeledik, de még szerintem nem hiszik el, vagy ha el is hiszik, még nem készültek tetlegesen föl rá. Nagyon sok, egyre többet beszélgetünk erről, nem lehet kikerülni a témát. Már a legközelebbi baráti társadalomnak két-három embernek van már vidéki haciendája. Ő egyelőre egy balatoni nyaraló, aminek van udvara, de még az nem kert.
1: Aha.
2: Még nincs napelem, még nincs szigetüzemmód. A másik barátom már termel, már szőlője van, már gyümölcsöse van, ő elég sokat dolgozik ott, ő is fúr útja van.
1: Aha.
2: Tehát én azt gondolom, hogy nagyon lassan, de nyílnak ki a szemek. Előbb-utóbb rájönnek az emberek, ha nem olvasnak akkor is, ha csak látnak és szétnéznek a környezetükbe, hogy ez egyre szorítóbb, egyre égetőbb, egyre feszítőbb ez a kérdés, és előbb-utóbb muszáj lesz lépni. Én azt gondolom, nem kell egyébként bepánikolni, nem hiszek ebbe. Azt gondolom, hogy tudatosan fel kell készülni, lassan, tyúklépésben elindulni, és tájékozódni, szétnézni. Csodálatos egyébként vályog napok vannak, vályogos workshop napok vannak, kenderbetonos workshop napok vannak. Ezeket a Facebookon meg az interneten meg lehet találni.
1: Uh-huh.
2: Nagyon sok ilyenre járok. Ha az ember elmegy egy kender workshopra, vagy kenderbeton workshopra, vagy egy vályogos workshopra, olyan csodákat lát magyar szakemberektől, akik egyébként fiatalok, 30-40-50-es magyar szakemberek, akik művelik a szakmát, hogy olyan kedvet kapsz, hogy úgy föltölti, egyszerűen az, hogy ott vagyok egy ilyen nyílt napon, ahol a mesterek mutatják a fogásokat, és megtanítják, hogy hogyan kell a vályoggal, vagy a kenderbetonnal bánni. Szóval olyan szinten tölti fel az embert, hogy úgy jövök haza, hogy én már nem is akarok visszamenni a betonlakásomba, ha
1: megy
2: emeletre. Tehát, hogy miért nem holnap költözök be? Tehát az embert elkapja a gépszíj, ha kinyitja a szemét, és veszi a fáradtság, és elmegy ezekre a rendezvényekre, akkor egyszerűen kedvet kap hozzá, és azt mondja, miért is nem vette meg múlt héten, és miért nem kezdtem el, és azonnal.
1: Aha.
2: Szóval, hogy én óriási lelkességben vagyok.
1: Azt hallom, azt halljuk.
2: És én alig várom, és már elkezdtem rajzogatni a házamat, mert csodálatos termeim vannak, alapra, ez ilyen, de is használom a mesterséges intelligenciát, a 3D-s látványtervhez. Szerintem én még jobb vagyok, mint ő, de azért taringatjuk egymást. Szóval, hogy a modern technológiákat, a napelemet, a háztartási szélkereket, a szigetüzemmódot, a hőszivattyút adott esetben, a biodinamikus gazdálkodást, a mulcsozást, a magas ágyást, millió olyan technika és technológia van, amivel az ember túlélhet, és jól élhet, és szépen élhet, és középpontba és harmóniába került önmagával, a családjával, mikrokörnyezettel és a természettel. Ez adottság. Erre kell menni.
1: Remek végszó, és nyilván csak be tudjuk fejezni, nem, abba tudjuk, ha nem tudjuk befejezni ezt a témát. Szerintem fogunk még erről beszélni, mert ez
2: inkább
1: fontos.
2: Inkább kezdjük el,
1: Igen, így van. És ez kell egy ilyen lelkesítő, nem azt mondom, hogy tanító, vagy még az is lehet, de egy ilyen lelkesítő ember, akinek az ember, a hallgató elhiszi, hogy ez nem PR, ez nem üzlet, üzlet, ami belőled jön, hanem ez a te hitvallásod. Ez egy csoda, és hogy ennek te vagy az egyik szószólója, és megvan a képességed az, hogy olyanokhoz beszél, akik nem hisznek benne, de aztán a kérdőjel felbukkan bennük, amikor meghallgatnak téged. Ezért szeretünk téged. Herceg Zolit hallottátok, kedves hallgatók, és fogjuk is még hallani, hiszen ez egy folyamat, ez elindul, ez ott van, és szerintem, ha lesz számod és lehetőség, azért bebeszámolunk, hogy éppen hol tart ez a bizonyos Borsod, Abaúj-Zemplén megyei ház. Köszönöm szépen, visszaengedlek a barátaidhoz, pihenjél, élvezd a rétet, a természetet. Az mindig lesz, és folyt köv, jó? Köszönöm szépen, Zoli.
2: Köszönöm
1: minden
2: szépen.
1: Jót. Szia, hello.
2: Szép napot nektek. Ciao, ciao.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi elemei is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérőjű virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé harmadik óráját. Egy könyvről beszélgetünk, annak a szerzővel. Egy olyan könyvről, aminek már a címe is nagyon sokat mondó és magával ragadó, a megszelidíthető siker. A vonal másik végén pedig a Bridge Budapest vezetője Pistul Veronika, aki ezt a könyvet jegyzi. Vera, igazából mi a siker? Ugye sokáig az egy mutatószám volt, vagy talán még most az emberek életében, hogy mennyire vagyok sikeres. Ez kicsit, ez néha túltolhatjuk a sikert? Igazából innen indul a könyv?
2: Hát igen, a sikert azt alapvetően láthatósághoz, növekedéshez, elismeréshez, presztízshez, pozícióhoz szoktuk rendelni. Ahhoz például, hogy az ember, nem tudom, szerepel-e különböző rangsorokban, címlapon vagy bárhol, tehát nem csak ennyi a siker, és az én tapasztalatom a személyes életemben is, és az elmúlt 20 évben is, amiatt a vezetőkkel foglalkozom, hogy nagyon sok ilyen látszólag evidens helyzetben, amikor valaki úgy tűnik kívülről, hogy mindent elért, és papírforma szerint sikeresnek kellene tűnnie, és annak kéne éreznie magát, nagyon sokszor mégis az történik, hogy mégsem érzi magát annak. És ez az én saját életemben is így volt, ugye én majdnem 15 évig a televíziózásban, a magyar televíziózásban dolgoztam, képernyőre kerültem. A külvilág ezt úgy értékeli, hogy ez a sikernek valamilyen egész magas foka, és közben mégis érzelmileg, lelkileg, intellektuálisan egyáltalán nem éreztem magamat a helyemen, és egyébként nemet is mondtam erre a fajta sikerre, amit ugye megint csak a külvilág nagyon nehezen értett meg, hogy valaki miért mond erre nemet, de közben ezt nagyon sokaknál, másoknál is látom. Fiataloknál, az üzleti közegben nagyon gyakran előfordul, hogy nagyon szépen haladnak a látszólag sikeres úton, és közben mégsem érzik jól magukat, és innen indul el a könyv, hogy lehet, hogyha ezt egyre többen, meg viszonylag sokan érezzük, ezt a disszonanciát a sikerünk megélése, külvilág érzékelése között, akkor lehet, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy jól definiáljuk-e a siker fogalmát. Aha.
1: Neked mi volt az első, nevezzük tünetnek, ami ugye, én tudom, hogy hol dolgoztál a médiában, még találkoztunk is ilyen forgatásbeli folyosókon, az ember tényleg azt hitt, hogy na nézd már, itt van a hölgy, mi egy jó helyen, ugye én is rögtön ezt hittem. Mi volt az első tünet, ha lehet ilyet kérdezni, amikor úgy érzed, hogy itt valami nem stimmel?
2: Ez, amikor a külvilág tökre egyértelműen úgy kezel téged, hogy te egy sikeres ember vagy, te pedig nem érzed magad jól. Azért a tévézés után én az elmúlt közel 20 évemet az üzleti életben töltöttem, ráadásul úgy, hogy egy civil szervezetet vezetek, ami az üzleti kultúra formálásért dolgozik ma az országban, azért, hogy lehetne értékalapú és hosszú távon elkötelezett vállalható üzleti kultúra a norma ebben az országban. Szóval, hogy ezen keresztül, nem tudom, rákerültem különböző listákra, rangsorokra, és ott is hiába volt ezeken az ember, közben feltétlenül éli meg belül azt, amit a külvilág lát. Mindenki azt hiszi, hogy a siker az úgy determinálja az elégedettséget, pontosabban ez a külső siker determinálja az elégedettséget, és azért ez nem feltétlenül van így. És mondok mindjárt egy hasonlatot, ami szerintem egy kicsit értelmezi azoknak, akik most nem értik, hogy miről beszélünk, hát mi ezzel a gond, vagy nem volt ilyen élményük még, de azért az elmúlt időszakban nagyon sokakkal beszélgetve, meg nyilván amiből kiindultam az elmúlt évtizedekben sokakkal beszélgetve, az volt az élményem, hogy ezt azért sokan értik, hogy az, ami valamilyennek látszik, az nem biztos, hogy ugyanaz, amilyennek megél belülről. Tehát ugye a sikernek a klasszikus fogalmát, azt én ahhoz hasonlítom a könyvben, olyan, mint egy csoki máz, ami nagyon csillogó, ami nagyon vonzó, amiben az ember belenyalna, vágyik rá, nagyon csábító, de azért az ott önmagában, ha abba tényleg belenyalunk, vagy akár mi bele is kanalazunk, az nagyon tömény. És nagyon sokszor még akár rosszul is lehetünk tőle. És ha mondjuk van egy zserbó, aminek a tetején ott van ez a csoki máz, tehát én nem arról beszélek, hogy a sikernek a klasszikus paraméterei, a klasszikus mérőeszközei nem fontosak, és ezeket engedjük el, hanem arra beszélek, hogy ezek ma már önmagukban nem tesznek bennünket feltétlenül elégedett és gyakran boldoggá, és kell ennél több hozzá, mert az egy dimenzióba kell legalább három, kell, hogy ott legyen a bio, a lekvár, a tészta, amihez rétegezettséget ad, és összefogja ezeket a dolgokat. Egyébként aztán a könyvben egy diófához hasonlítom a sikernek ugye az új modelljét, és nem véletlenül, mert a siker egyszerre kell, hogy megtartson bennünket, működtessen, és tovább is tudjunk adni, és nem csak cél kell, hogy legyen, ahogy ezt egyébként a klasszikus helyzetben eddig definiáltuk.
1: Innen folytatjuk, innen nehéz beléd folytani a szót, átmentem hallgatóba. Ha ilyen érdekesen beszélsz, akkor nyilván a könyv is érdekes. Kedves hallgatók, most zenélünk, aztán folytatjuk Pistu Veronikával, a Megszeríthető Siker című könyv alkotójával. Veronika egyébként a Bridge Budapest vezető, ez egy civil szervezet. Innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Session. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. A témánk is remek. Egy könyv, amely hamarosan piacra kerül, sőt, október 1-i lesz egy bemutatója, de nem ez a cél, hanem az, hogy olvassátok el, és akkor mindenki fordítsa a saját maga életére ezt, hogy a siker az megszerelíthető, és vajon miért kell ezt csinálni. Amit az előbb mondtál, az nagyobb részt azok ilyen munkahelyi munkával kapcsolatos, hivatással kapcsolatos sikerek. A sikert, azt érthetjük az egyén boldogságra. Sikeres vagyok, mert van egy boldog családom. A család életem sikeres. Tehát ez a könyv igazából csak a munkavilágára korlátozódik, vagy fókuszál? Hát,
2: igen, de a munkavilága azért, ha belegondolunk, akkor nagyon nagy részben az életünk.
1: Ez így
2: tehát
1: van.
2: Azért az aktív éveinkben, hogyha lehet, hogy ismerős valakinek ez a szám 4007, meg is jelent olyan, tehát az elmúlt években egy könyv, aminek ez volt a címe, ez a 4007, ez az átlag élet. Ennyit élünk. És ebből a 4007-ből az aktív éveinkben, és most tekintsük mondjuk a 20-tól közel 70 éves korig, mondjuk a nyugdíjba menésig, amit ilyen igazán aktív periódusnak gondolunk, annak a kétharmadát a munkavilágában töltjük.
1: Így van.
2: Oda megyünk be reggel, onnan jövünk el este, ahogy ott működünk, az nagyon sokszor meghatározza a családi életünkben is a működésünket. Mint ahogy azt sem szabad elfelejteni, hogy a munkahelyek is azért kell, hogy figyelembe vegyék, hogy mi egyébként emberként hogyan működünk, mert az elsődleges identitásunk a legtöbbször nem az, hogy munkavállalók vagyunk, hanem az, hogy valakinek a gyereke vagyunk, valakinek a szülője vagyunk, és ezzel az identitással megyünk be a munkahelyünkre dolgozni, értéket teremteni. Mm-hmm. Szóval ezek a dolgok nem elválaszthatóak, és én nyilván azért fókuszálok elsődlegesen a munkavilágára, mert azért, ha megnézed, hogy ma kiket tartunk sikeresnek, akkor nem feltétlenül azok kerülnek tehát az első ötben nem azokat sorolod be, akik boldog családi életet élnek, igen. És akkor ezért sikeresek, hanem azért sikeresek, mert van valami fontos pozíciójuk, kaptak egy díjat, kaptak valamilyen elismerést, rákerültek egy rangsorra. Szóval, hogyha én a legboldogabb lennék, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol egy pedagógus is rákerülhet a címlapra, mert egyébként én azt gondolom, és ezt ajánlom a könyvben, hogy a sikernek a klasszikus, mondjuk akár növekedéshez kapcsolt mércéjén túl, és emellé mondjuk rendeljük azt hozzá, és legyen a sikernek az új mércéje az, hogy egyébként hány ember életére vagyunk pozitív hatással. Ha ezt például a siker mércéjébe általánosan elkezdjük élni, akkor lehet, hogy több ember érezheti magát sikeresnek a külvilág által definiáltan is, ami nagyon-nagyon fontos, tehát az egész nem arról szól, hogy ez nem fontos, hanem hogy tudjuk ezt az egészet árnyalni, hogy minél többen tudjunk bekapcsolódni a körbe, mert aki egyébként nem érzi magát sikeresnek, annak az értékteremtési lehetősége is korlátozott, egyszerűen attól, hogy nem feltétlenül van jól. De ha sikeresebbnek érzi magát, akkor ő is sokkal inkább tud bekapcsolódni abba a körforgásba, ami egyébként arról szól, hogy lesz méltó, élhetőbb, szerethetőbb, mindaz, ami körülvesz bennünket.
1: Hát kedves hallgatók, már ez a két szegmens is szerintem eléggé jó mézes madzagú, de van még kettő, hogy az ember ezt a könyvet elolvassa, mert tényleg, hogy pontosan mi ez a könyv, erről fogunk beszélgetni, ez a receptkönyv, ezek sztorik, ezek megtörtént esetek, pontosan meddig tartott ennek az írása, és hogyan írta Veronika, erről beszélgetünk zenék után. A vendégem Pistur Veronika, a Bridge Budapest vezetője. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: Ne várj, várj, várj, én nem jövök többé vissza már.
1: Hallgassátok meg az új dalomat, ez az elmegy.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a remekül beszélő Pistu Veronikával, a könyv témája pedig a siker, a megszületett siker. Igazából ez a könyv, ez egy receptkönyv, ebbe pontok vannak, sztorik vannak benne. Mit kap az olvasó, aki lelkiismeretesen végigolvas, hagyja magát, hogy beszívja a könyv és elolvassa?
2: Hát azt gondolom, hogy új nézőpontokat kap elsősorban, és tudom, hogy vonzóbb lenne, ha azt mondanám, hogy jó sztorikat kap és szórakoztató irodalmat, de egyébként a visszajelzések szerint én nagyon sok fiatal vezetőnek adtam oda ezt a könyvet első olvasásra. Nagyon könnyen befogadható, még akkor is, hogyha azért van alapvetően egy az üzleti világhoz, a vezetői léthez való kapcsolódása, de ettől azért nem kell megijedjen senki, mert a bridge-ben, ami vezetői definíciónk, az nagyon-nagyon tág, és pont ahhoz kapcsolódik, mint amiről már korábban beszéltünk, hogy lehetne a sikernek a kiegészített mércéjében szempont az, hogy hány ember életére vagyunk hatással, mert ugye a bridge-ben a vezetőnek az definiáljuk, aki emberek életére hatással van. És ilyen módon egy szülő is egyébként emberek életére hatással van, a már említett pedagógusok is emberek életére hatással vannak, szóval ez egy sokkal tágabb fogalom, mint amit klasszikusan szoktunk gondolni arról, hogy ki a vezető. És ezért is van szerintem jelentősége annak, hogy feltegyük a magunk számára azt, hogy az a sikerfogalom, amit mi birtoklunk, az valami olyan, amit hozunk otthonról. Azt mondták otthon, a családban, a szüleink, a tanáraink, az első főnökünk, hogy a siker már pedig ez. És ha valaki ezzel teljesen jól van, hogy neki mit definiáltak, és ő mit örököl, mint sikerfogalom, akkor annak nincs dolga. De az én tapasztalatom az, hogy van egy pont, amikor ez külön válik, és azt hiszük, hogy a siker nem egy újra definiálható dolog, fel se tesszük magunknak ezt a kérdést, hogy ezt lehetne definiálni a magunk számára, hanem elkezdődik a diszonancia, elkezdődik a hiányérzet, diszkomfortérzet, amitől szétcsúszik az, amit öröklünk, és az, amit egyébként birtoklunk, amiben valójában jól érezzük magunkat. És a könyv erre hív, hogy tegyük fel magunknak a kérdéseket. Az egyes fejezetekben vannak egyébként ilyen önellenőrző kérdések, amiken végig lehet menni. Egyfajta sikerszelidítés folyamatként definiálom ezt a könyvben. Szóval, hogy ezt a magunk, ez egy bensőséges idő, azt is ajánlom, hogy egy tea mellett zserbóval, ahogy az már
1: kiderült,
2: hogy egy fontos szimbóluma a könyvnek. Szóval, hogy érdemes így bekuckózni, most úgyis az időszak jön, egyébként a könyv már elérhető, szóval lesz egy szakmai bemutatója október 1-én a HR Festen, de már megvásárolható a könyv, szóval hogy érdemes néhány órát magunkkal tölteni, és azzal, hogy is vagyunk ezzel az egésszel. Tehát az a visszajelzés, hogy egy csomó ember számára ez most nagyon aktuális kérdés, régóta feszíti ennek a feszültsége, amiről beszélünk, és a könyv hatására is beszédtéma lett a családban, mert hogy egyébként ezt nem csak egyénileg lehet definiálni, hanem a családunkon belül is definiálhatjuk egyébként újra, hogy mit tekintünk sikernek, mint ahogy a csapatainkban is a munkahelyeinken.
1: Hát sikeres emberek, figyelem, hogyha kicsikét itt eltévedhetek a siker által, akkor van egy remek könyv, ami itt már megjelent, a megszeríthető siker. Pistu Veronika a szerzővel beszélgetek még egyet. Arra leszek kíváncsi, és igazán laikus kérdéssel fogunk kezdeni, de ezt most nem is lövöm le. Zene, aztán folytatjuk. Pistu Veronika, aki a Bridge Budapest vezetője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést. A vendégem a telefonon a másik végén Pistúr Veronika. A témánk pedig a megszelídíthető siker című könyv, ami ugye arról szól, hogy van a siker és van, ami mögötte van, hogy ilyen Frey Tamásosan fejezem ki magam. Jön a laikus kérdés, lehet, hogy kicsikét még buta is lesz. Könnyű egy ilyen könyvet megírni?
2: Hát figyelj, én nagyon szeretek írni, és nagyon régóta, tehát ez tényleg az életem része, én sokat publikálok újságcikkek formájában is, tehát hogy azért, mert egyébként hivatalosan ez az első könyvem, azért az írás nagyon is aktívan része az életemnek, és miután egyébként a gondolat összeállt, hogy így szeretném keretezni azt, amivel szerintem egyébként most kihívásunk van, és lehetőségünk van benne változtatni, mert egyébként a siker az egy nagyon izgalmas fogalom, nem adott mindenkorban, abban az értelemben, hogy szóval mondjuk az ókorban nem azt gondolták a sikerről, amit mi ma, vagy a középkorban, vagy az ipari forradalom elején. Ez egy kulturális konstrukció, és minden korszaknak megvan a lehetősége arra, hogy meghatározza, hogy a túlélés érdekében mit definiál sikerként. És én azt kezdtem el érzékelni, mint ahogy ezt nyilván nagyon sokan is érzékeljük, hogy rengeteg minden változott körülöttünk az életben, krízis-krízis hátán, bizonytalanságban élünk, és közben van egy fogalom, ami miközben minden változik, nem változik. És akkor lehet, hogy mégiscsak kellene, miközben látjuk, hogy akár generációsan is van az az elvárás már, hogy egy cég életében a munkavállalók, a z-generációs munkavállalók akár várják azt, hogy értsék, hogy hol dolgoznak, várnak empátiát, várnak munkahelyi jólétet. Egyébként a későbbi generációknak pont lehetett volna ez a vágya valaha, csak nem tudták, hogy artikulálhatják, és ugyanezt történik a siker kapcsán, hogy ameddig nem tudjuk, hogy erről gondolkodunk másként, hogy ez egyébként, ez nem egy kőbevésett dolog, hanem ezen lehet változtatni, addig nem is kezdünk el rajta gondolkodni, és miután ez a gondolat engem magával ragadott, és ezt tesztelgetve az írás folyamatában azt érzékeltem, hogy ezzel másnak is bőven van kihívása. A már említett 20 évben is ez volt az élményem, amit ugye vezetők között töltöttem. Szóval, hogy egy csomó mindenem gyűlt össze, a Bridge-nek rengeteg kutatása, anyaga gyűlt az elmúlt években, amik mind arról szólnak, hogy ez az írás végül is annyira nem volt nehéz, de azért egy könyv létrehozása, az egy hosszú folyamat, majdnem másfél év volt egyébként.
1: És neked most jobb, nem a könyv megírása után, hanem úgy, hogy rájöttél te is arra, hogy az a siker az nem, amire te akartál. Most így igazából egy lezáró kérdésként jobban érzed magad a bőrödben?
2: Abszolút, tehát hogy az a diszonancia, az a hiányérzet, ami nagyon sok éven, évtizeden át elkísért engem is, mert különbség volt a külvilág által érzékelt dolgok és a magamban érzett sikeresség érzet között, az, amióta pontosan tudom, hogy az én mércém szerint engem azt tesz boldoggá és elégedetté, ha azt látom, hogy van hatásom, és az a hatás emberek életére pozitívan hat, akkor ebben azért nagyon sok történetet tudok ma már a saját életemben, amit gyűjtök, és aminek az a célja, hogy ebből minél több legyen. Egyébként pont egy üzleti vezető a környezetünkben fogalmazta meg, hogy persze a profit nagyon fontos, de sokkal inkább következménye a működésnek, mint sem célja. És ez látszik ma már számos kutatásból is, hogy azok a cégek, akik így működnek értékalapon, sok minden mást is figyelembe véve, mint kizárólag a növekedés paramétereit, a nap végén mégis oda vezet a történet, hogy az növekedést is hoz. És ez azt gondolom, hogy a saját életünkre is igaz, nem csak az üzleti környezetre.
1: Na hát köszönöm szépen, még a könyv bemutató időpontját, ha szeretnéd, akkor itt a lehetőség, hogy megemlítsd. Mikor lesz?
2: Október 1-én lesz a HR Festen, 15 óra 20 perckor, és Németh Flóra, Bookbar alapítója fog kérdezni.
1: Remek könyv ez. Szerintem ebből a 20 percből, kedves hallgatók, szerintem rájöhettetek arra, hogy ez egy hiánypótló, és hogy a sikert bizony helyén kell kezelni, a többi ott van a könyvben. Köszönöm szépen, Veronika, hogy rendelkezés álltál. Mit kell kívánni? Hát az, hogy...
2: Köszönöm én is, hogy jó, sokan olvassák el.
1: Ez az, pontosan ez. Köszönöm szépen. A vonal másik végén Pistul Veronikát hallottátok, a Bridge Budapest vezetőjét, a témánk pedig a Megszelíthető Siker című könyv volt. Köszönöm, Veronika.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, véget ért a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülő végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csak nem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis Egyetem. Az első 10-ben csak amerikai és brit felső oktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felső oktatási intézmények közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
0: Időjárás.
3: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Én már a fedélzeten a mikrofonnál, István Dániel, már is indul a Manna délután szerdán, egészen délután 5-ig rádióztatunk ma is együtt. Nem sokat teketóriázunk, 2007-ben és 17-ben megyünk már is az időutazás segítségével, szokás szerint infók, abszolút kis mennyiségben és sokkal inkább zenék nagy mennyiségben, majd itt lesz az Alphabeat, Rob Thomas, illetőleg a Chainsmokers. Az óra sztárjai közül a Margaret Island és a Simply Red formáció nézve hozzánk 3-3 dallal, és aztán majd a délután végén adunk egy kis löketet a fiatalságunknak, majd a Forever Young érkezik többek között a Maradjatok gyerekek, vagy a Too Young to Die, a fiatal korról muzsikálunk hatszorosan. Egyelőre Pinker indulunk, már is szól a Runaway.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Szeptember utolsó napja van, holnap újabb hónapot indítunk az őszben. Az időjárás mindenre fittyet hány, marad ez a hűvös reggelt követő, tulajdonképpen 25 fok körüli maximum ragyogó napsütésre, de egyelőre. Közben izítottam SMS számunkat, a 0774986-on elérhető, ha valaki tudna valami közlekedési információt tolni a többieknek, akkor landoljon nálam, hogy aztán továbbadhassam. Viberre is be van kötve ez a számsor. Sőt, hogyha valakinek van életre szóló élménye, esetleg 2007-ből vagy 17-ből, az se tartsa magában, hiszen már is onnét startol az időutazásunk. Szokás szerint mondok néhány mankót a hónunk alá, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben, és aztán sokkal inkább a zenék visznek majd el minket a 2007-es hangulatba. Itt lesz már az Alphabeat, Rob Thomas és hamarosan Kid Rock oda passzoló slágere. Na de hát mi minden történt 2007-ben? Hát ami azóta is meghatározza az életünket, az az okos eszközök forradalma volt. 2007. június 29-én akkor kezdték meg ugyanis az első iPhone-ok értékesítését, és akkor még óriási nagy vívmánynak éreztük ezt. Szerintem mostanra már, hogyha mérleget vonunk, akkor ennek legalább annyi hátránya van, mint előnye, hogy állandóan elérhetőek vagyunk, van ez a FOMO kategória, hogy nem akarunk lemaradni semmiről. Jócskán megbolygatta egyébként a társas kapcsolatokat is maga az okos eszközök térhódítása. Július 20-án egyébként Magyarországon megdőlt a hőségrekord, a Kiskunhalasomért 41,9 Celsiusok volt a Balahamért legmagasabb érték az ország területén, és október 5 és 7 között Budapesten negyedik alkalommal rendezték meg a Rubik kocka világbajnokságot. Igen, szépen szerepeltünk rajta. Már is egy dán csapat idézi meg 2007-et, hát igazából egy slágeresnek mondhatóak, a Fascination érkezik pillanatokon belül az Alphabeat-től. Őket egyébként hamar felfedezte annak idején Amy Winehouse menedzsmentje, és mire egyébként már sikereket értek el, amikor Lady Gaga koncertezett Dániában, ő is őket kérte fel előzenekaraként. Nagyon érdekes korlányomat a videoklip, ami a dalhoz készült, az akkori divatnak megfelelően ilyen nagyon bohókás 90-es éveket idéző színekben táncolnak az előadók benne. Aztán majd Rob Thomas érkezik hozzánk, aki ugye eredetileg a Matchbox 20-ből lehet ismerős, ők már a 90-es évek közepén igen nagy sikereket értek el a bandával, ott a 3AM vagy a Push, és aztán tulajdonképpen Santana-nak köszönhetően egy picit kikacsingatva a Matchbox 20-ből érte szóló sikereket, amikor Santana az agyondíjazott albumával piacra jött, a Supernatural-rel azon énekelte többek között Rob Thomas-szal azt mutat közösen, és azóta több dalban is egyébként együtt szerepeltek. Már is most egy önálló dal érkezik tőle, a Little Wonders, egyébként nem jegelte a Matchbox 20-t sem soha. Rob Thomas az is egy működő formáció a mai napig. A végére pedig majd Kid Rock érkezik hozzánk, amerikai zenész, rapper, színész, akiről először talán akkor hallottunk, amikor összejött ugye az egykori topmodellel, Pamela Andersonnal, később aztán elkészítette ezt a bizonyos feldolgozás dalt, amit neki egyébként annyira nem is vágstílusabb, és sokkal keményebb zenét játszik, de mégis ezzel ismerte meg a nagyvilág. Ez eredetileg egyébként a Lynyrd Skynyrd slágere volt, a Sweet Home Alabama halatóból többek között a Forrest Gump Oscar-díjas filmben is, és aztán ehhez piszkált hozzá egy picit Kid Rock, és adott neki egy egészen új köntöst, ebből lett 2007 óriási giga slágere, az All Summer Long. Ők idézik meg az évet. Most a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, és specifikusan érkeznek a slágerek. 2007-ben jártunk az előbb, remélem, hogy sikerült megidézni a hangulatot. Most egy picit közelebb megyünk 2017-ben újabb három dalért. J.P. Cooper, Bye, Alexis a Schlepp és a Chainsmokers idézi majd meg ezt a bizonyos esztendőt. Közben egyébként szépen haladunk a héttel, már a hét közepe van, és ami még fontos, hogy október lesz már holnaptól. Október 1-e, ugye azt gondolná az ember, hogy ilyenkor már visszatérnek a hűvös nappalok, de szerencsére még nem, ameddig a szemellát egyébként marad tulajdonképpen ez a jól bevált kotta, hogy a hajnali hideg után így 20 fok köré emelkedik a hőmérséklet, hát még egyébként a hajnali 9 fokból lehet akár 13 is a következő napokban. Na de fókuszáljunk 2017-re, akkor január 20-án iktatták be hivatalába Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét, aztán május 13-án a Salvador Sobral által képviselt Portugália nyerte a 62. Euróvíziós Dalfesztivált az ukrán fővárosban Kijevben, minket egyébként Pápa Joci képviselt, igen előkelő helyen végzett a 8. helyen egészen pontosan a fesztivál 26 fős döntőjében. Meleg év volt egyébként 2017 is, a globális mérések kezdete óta a Föld második legmelegebb esztendeje, az átlaghőmérséklet 14,7 Celsiusok volt, ami 1,2 fokkal volt magasabb az iparosodás előtti átlagnál, és a filmvilágban is nagy sikereket értünk el. Február 18-án Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című nagyjátékfilmje nyert el az Aranymedve díjat Berlinben, és ha ez nem lett volna elég, február 26-án a 89. Oscar gálán a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában Oscar díjat nyert Deák Kristóf kisjátékfilmje, a Mindenki. Na jöjjenek a zenék, már is J.P. Cooper és a Szeptember Song, ami még pont a mai napon tök aktuális, így szeptember utolsó napján. Ő egyébként John Paul Cooper, tehát a GP innét ered, egy angol énekes és dalszerző, egy évvel korábban 2016-ban került jobban a köztudatba, miután megjelent Jonas Blue-val közöse a Perfect Strangers, ezt pedig a September Song már egy önálló siker volt. Aztán érkezik majd Bye Alex hozzánk, 2017-re már igen komoly fellépő brigádot szervezett maga köré Alex, a mai napig működik a Bye Alex és a Schlepp, velük járja a különböző fesztiválokat, idén is tulajdonképpen Alexet csak az nem találta meg valamelyik hazai színpadon, aki nem akar, hiszen abszolút tele volt a fellépő naptára, és ugye hetente láthatjuk újból a mentori székben, az X-faktorban tehetségeket kutat többet társával szombatonként. Már is érkezik tőle a Bababó, és aztán majd a Chainsmokers, egy amerikai DJ-producer duó jön hozzánk, ők 2014-ben rázták fel meglehetősen a könnyű zenét, amikor megjelent a Selfie című daluk, ez több országban a zenei isten szerepelt az első 20-ban. Az EDM pop duót egyébként Andrew Taggart és Alex Paul alkotja, és tulajdonképpen a Selfie után szinte évente hoztak olyan slágert, ami megmászta a slágerlisták élét. Grammy díjat is nyertek, American Music Awards-ot is elhozták a Closer-rel, úgyhogy egy igen gazdag diszkográfiával rendelkező formációról beszélünk. Már is 2017-ből a Something Just Like That érkezik tőlük. J.P. Cooper indít, jön a September Song, aztán majd a Bababó és az előbb említett Chainsmokers slágerrel. Zárjuk majd 2017-es kalandozásunkat, most a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és megállás nélkül érkeznek majd ezek. Éppen vált a hónap, és azt gondolná az ember, hogy ilyenkor az ember most már úgy bekuckósodik egy picit, de egyébként ez nem igaz, mert egy csomó programot kínál a főváros, majd ezekből csemegézek mindjárt, aztán majd jön a magashegyi underground ezzel a dallal.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesíthetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel szépen robogunk a délutánban. Jó munkát egyébként mindenkinek, vagy jó utat, hogyha az a program. Mindjárt 3 óra, hogy lesz a váltás az időjárásban, az kiderül a friss infók végén, és aztán jönnek majd az óra sztárjai. A Margaret Island érkezik majd, sajnos ők néhány éve bejelentették a visszavonulásukat, úgyhogy így ilyen formán már nem léteznek, de hagytak maguk mögött bőven válogatni valódalt, jön majd például az eső, és aztán itt lesz majd a Simply Red, 3 slágere, ők lesznek az óra másik sztárja. Harry Styles indít, már is szól az As It Was.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
5: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
7: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
8: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókháza annak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hevesvár megyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a máltai szeretett szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől.
2: Időjárás.
9: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Az információk után pedig indul a teljesen zenei óra, a mikrofonnál István Dániel, de már is egyébként adom át az óra sztárjainak az eszközt. A Margaret Island három sláger érkeznik, ők sajnos nemrégiben jelentették be a visszavonulásokat, feloszlásokat, hogyha úgy tetszik, remélem ez inkább csak egy hosszú szünet. Jó kis formáció. A Margaret Island az első érkezik, majd tőlük a Hassan meg a Hóvirág, és aztán majd itt lesz a Simply Red formáció is az egyik újabb slágerükkel, a Fake-kel, de jön majd a Something Got Me Started is. Egyelőre az egykori One Direction tag rúgja be az ajtót, jön Harry Styles és az As It Was.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 3 óra is elmúlt már, ha autóban szól a kedvenc rádiótok, és van közlekedési információtok, azt szívesen veszem, ha jön hozzám. Így szeretném továbbadni a többieknek. Az SMS számunk hozzá 0677098-at. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk. Már is érkezik a Margaret Island, egy fantasztikus csapat, ami sajnos már ilyen formán nem létezik. Eredetileg a formációt Lábas Viki, Füstös Bálint és Töröcsi Kristóf alapította. Első című daluk 2016-os berobbanását követően hamar állandó színfoltjává váltak a Budapest és vidéki kluboknak, legnagyobb hazai fesztiváloknak és rádiós toplistáknak is. A zenekar olyan slágereket jegyez, mint a Hóvirága, Nem voltál jó, az Enged, hogy szabad legyek, a Veled minden vagy a Házszám. 3 nagy lemezük és egy koncertalbumuk jelent meg, melyek közül az Egyszer volt és a harmadik is aranylemez lett, utóbbi 2019-ben Fonogramdíjat is kapott. A könnyed, pozitív és elgondolkodtató üzenetekkel tüzdelt popzenét játszó zenekar az akusztikus folk-poptól indulva az utóbbi időben újfajta hangzásvilággal, új hangszerekkel is kísérletezik. 2018-ban Lábas Vikit, Füstös Bálintot és Töröcsi Kristófot a Margaret Island szerzőközösségeként Junior Artisius díjjal tüntették ki, mely a hazai zenei élet egyik legkomolyabb szakmai elismerése. A számos díjjal kitüntetett csapat a siker ellenére máig is az őszinte örömzenélésben hisz. 2019-ben a csapat rendhagyó helyszíneken ünnepelte fennállásának akkori 5. évét, a MÜPA hangverseny termében és a Margit-szigeti szabadtéri színpadon adott teltházas szimfonikus koncertjeik után a legszebb színek országjáró turné keretein belül izgalmas természet és világörökségi helyszíneken zenéltek. Így például az Aggteleki Cseppkőbarlangban, a Pannonhalmi Levendula mezőn, a Szigligeti várban, majd Tokajban. Ugyanebben az évben a Csend turné keretein belül nívós helyszíneken mutatták be szimfonikus hangszerelésű műsorukat a Heuréka Pop Orkesztrával kiegészülve. Többek között a kecskeméti Híres Agóra, a debreceni Kölcsei Központ, a Veszprémi Hangvilla, a Pécsi Kodály Központ és a Győri Vaskakas színpadán. A csapat 2020-ban sem tétlenkedett, több új dallal, a Pilbaker 2020, Pogányi Mátság, Strandfesztivál, Orsztársz, Mama Kérlek és Stream koncertjeim jelentkeztek. A Elvesznél pedig 2021. szeptemberében megjelenő 4. nagylemezük egyik előfutára volt. Lábas Viki akkor így mesélt erről. Kristóffal Fonyódon a fűben fekve kezdtük el kibontani mélységeiben ezt a dalt, egybefűzni a mondani valóját. Imádunk utazni, és ezt a 2020-as karantén csak még jobban felerősítette bennünk. Tavaly nyáron egyre inkább úgy éreztem, hogy szeretnék újra világot látni, új embereket megismerni, friss impulzusokat gyűjteni, új véleményeket meghallgatni, és bár hálás voltam, hogy otthon lehetünk, egy csodás helyen, végtelen mezők mellett is távol a város zajától, a szabadság vágya mégis apadhatatlan maradt, nyilatkozta. A dal Toldi Miklós producer és Szepesi Mátyás dalszövegíró közreműködésével készült, és egy balatoni hangulatképekből álló klip is készült hozzá. Mint elmondták, a klippel a céljuk az volt, hogy az ismerős Fonyódi táját, ami már kicsit mindhármuk otthona, állítsák szembe az elvágyódásukkal, amely tulajdonképpen kontrasztot hozott ehhez a bizonyos kliphez, a dalszövegét illetően. Néhány éve ugye bejelentették a feloszlásukat, én bízom benne a rajongókkal együtt, hogy ez inkább csak egy hosszú szünet, és halljuk még őket együtt színpadon muzsikálni. Kétségkívül igaz, hogy a Facebook bejelentésük alapján így, hogy Margaret Island már nem léteznek. Viszont hagytok maguk mögött bőven zenét, ezekből érkezik 3. Az Eső, a Házszám és aztán majd a Hóvirág. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98 pont, Manna FM SMS száma 0-77-98-at használjátok ám. Ti mindig többet láttok, hát próbáljátok a fővárost is annak környékét. Ha vannak gócpontok, dugók, akkor szóljatok róla. Én pedig továbbadom a hírt mindenkinek. Közben az óra sztárjai terítéken már is három dallal a Simply Red formáció érkezik. Ők egy brit pop együttes Manchesterből. Az együttest 1985-ben alapították. Egyik legnagyobb sikert hozó albumuk a szintén 85-ben megjelent Picture Book, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Michael Mick Hucknell 1960. június 8-án született Dentonban, Lancashire-ben, Angliában, énekes és dalszerző, korábban a The Frantic Elevators nevű punk rock zenekar énekese volt. A nemzetközi hírnevet a 80-as években érte el, mint az énekes és dalszerző a Simply Red nevű zenekarnak köszönhetően, akiket több mint 50 millió albumot adtak el. Hucknell Dentonban született egy dolgozó család egyetlen gyermekeként, az anyja elhagyta őt, mikor 3 éves volt, és ez borzasztóan megviselte, ám ez az esemény inspirálta őt arra, hogy megírja a Holding Back the Years-t, ami egyike lett a Simply Red legnagyobb és legismertebb slágereinek. Apja Reginald nevelte őt fel, az Auden Show iskolában tanult. A Simply Red formáció szólzenekar különben, bár nem is gondolnánk, több mint 50 millió album eladásával büszkélkedtett, és a maguk 25 éves pályafutásával. A korai időkben a zenekar sikereit főként az énekesnek, Micknek köszönhették. Amikor a zenekar feloszlott 2010-ben, ő maradt az egyetlen eredeti tag. A 92-es és a 93-as Brit Awards-on elnyerték a legjobb brit csoport díját. Érdekesség, hogy Hucknell élettársa Gabriella Westbury, akitől született is egy lánya, Romy True Hucknell 2007 júniusában. Hucknell és Westbury 2010 május 25-én házasodtak össze a 16. századi Forter kastélyban, Skóciában. A Man Ray nevű bár és az Ask Property Development nevű cég tulajdonosa is Mick Hucknell, és nagy Manchester United rajongó. Egy 1976-os manchesteri Sex Pistols koncerten alakult meg a Simply Red elődje, a Frantic Elevators nevű punk banda Mick Hucknell vezetésével. Közel 7 évig próbálkoztak minimális helyi sikerekkel, majd feloszlottak, bár a tagok nagy része azonos maradt a 85-ben alapított Simply Redben is. Mick Hucknell aktívan politizál, sokak szerint komoly szerepe volt anno Tony Blair győzelmében is, és közismert tény, hogy sokat és szívesen adományoz, főként hátrányos helyzetű vagy csapás sújtotta emberek vagy őket segítő szervezetek számára. 12. április 14-én a Rock and Roll hírességek csarnokának tagjává is választották, és ugyan feloszlott hivatalosan 2010-ben a Simply Red formáció, de hát egy csomószor azóta már újra alakultak, olyannyira, hogy az idei esztendőre, ha én jól tudom, akkor még egy magyarországi Simply Red koncert is be volt ígérve. Aztán nyilvánvalóan az élet másképp írta ezt a történetet, de biztos vagyok benne, hogyha tehetik, akkor ők is majd újból nekiállnak koncertezni, és remélhetőleg még üdvözölhetjük kis hazánkban a Simply Red formációt.
1: Ahogy az az óra sztárjával lenni szokott, tőlük is három dalt hozok, már is érkezik két. Hát igazából három nagy siker, csak azért bontanám ketté, mert a Fake az egyik utolsó nagy dobásuk volt, az utóbbi időben azért új dalt nem nagyon jelentetett meg Mick Hucknell és csapata, viszont a Fake az elég jó videoklippel is rendelkezik, ha valaki még nem látta, nézze meg, az akkori sztároknak a hasonmásai szerepelnek, még Mick Hucknell is a videoklipben. Na de amivel indulunk, a Something and Miss Solid, és aztán a Fake után még jön a Sunrise is, a Simply Red 3-asában, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke miatt a One Republic érkezik, akik szintén koncerteztek már többször Budapesten, már idén is egyébként nagyon szeretik a fővárost. Mindig úgy jönnek, hogy vagy a koncert előtt, vagy a koncert után azért el tudjanak merülni a pezsgésben Budapesten, és hát mint ahogy az mindig mindenki elmondja, nekik is nagy-nagy kedvencük volt a pálinka és a gulyásleves. Ezt a kettőt lezseb akarhatjuk magunkról, de szerintem nem is akarjuk, legalább hungarikumok. Mindjárt jön a Rich Love.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetben a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
1: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt jönnek a friss információk, és aztán 60 percen át muzsikálunk. Nagyon jó kis témánk lesz, hát a fiatal itt egy picit az, hogy az előadók majd a fiatalságról énekelnek. Nem nosztalgikusan, sokkal inkább oldalhelyesen. Mindenféle korból érkeznek majd ide passzoló témában a dalok. Itt lesz az Alphaville és a Forever Young, jön majd a Kelemen kabátban is nagy nagy sikerük, de benéz majd hozzánk a Jamiroquai is a Two Young Today-jal. Egyelőre Robin Schulz-szal indulunk, Máriszal a Rockstar.

0: Ezra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
5: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókházalnak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak LVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Manna délután.
7: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, István Dániel vagyok. Már is megpróbálom megtalálni a fiatalság szérumát. Hát nyilván viccesen mondom ezt, de azt kicsikibb rég az, hogy a fiatalságról, a gyerekkorról nosztalgiázunk majd egy picit. Majd várom egyébként a hallgatói üzeneteket is ezzel kapcsolatban, hogy kinek mi ugrik be, ha azt mondom, hogy gyerekkor ez lehet egy étel, egy ital, egy élmény, majd ezzel kapcsolatban is értekezünk, miközben a fiatalságról muzsikálnak a sztárok. Jön majd a Fun, Portugal Domain, Jamiroquai, majd itt lesz a Kelemen kabátban együttes is. Egyelőre induljunk el a többi, úgy is mondom, Robin Schulz indít, már is szól a Rockstar Baby.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nem lesz változás az időjárásban, szép hosszan elnyúlik ez az októberi, szinte késő nyári hangulat. Marad továbbra is ez a 20 fok feletti hőmérséklet napközben. Reggel meg egy picit meg fel kell öltöznünk, ahhoz, hogy jól bírjuk a reggel, de aztán utána az a kardigán el is hagyható. Egyébként még a hajnali hőmérsékleti értékek is emelkednek majd. Közben egyébként a fiatalságra nosztalgiázunk egy picit, ha úgy tetszik, a gyerekkorra. Hallgatnak minket mindenféle korosztályban, de szerintem még hogyha esetleg tizenévesek figyelnek minket, ők is tudnak válaszolni akár egy szóval vagy egy mondattal arra a kérdésre, hogyha azt mondom, hogy gyerekkor, akkor kinek mi ugrik be? Gondolom nagymama, az ottani ételek, akár egy jó kis zsíros deszka, magamra gondolok, egy bizonyos illat, egy öblítő illat, vagy egy meghatározó élménye, hogy pattog, esetleg a szalonnázáskor a tűz. Na, ezek jöhetnek SMS-ben a 0774986-ra, már csak azért is, mert az előadók, akiket összegyűjtöttem, hatan a fiatalságról muzsikálnak már is. Érkezik majd a Fun és a We Are Young, első körben a Portugal The Man, de mindjárt jön majd a Jamiroquai Too Young To Die-ja is. Hát ugye a Fun annak idején, amikor ez a dal megjelent, a We Are Young, mindent vittek az évben, ez volt a nagy nyári sláger. Többször elmeséltem már a személyes élményemet, akkor éppen Máltán nyaraltam, és hát ugye Málta belvárosában, az ősvárosban nagyon jellemzőek ezek az erkélynek hívott egykori építészeti stílusok, amire egyébként a szűk utcákon az asszonyok előszeretettel ülnek ki, és akár így átkiabálva egymásnak az utca felett beszélgetnek. És ez volt akkor a sláger, a Funtól a We Are Young, és arra figyeltem fel nyitott ablak mellett én is, hogy egy férfi dörmögi ezt a bizonyos dalt, énekelgeti magának. Nem mondom, hogy elkapta ezt a stílust. Kinéztem, és igazából nem férfi volt, hanem egy 60-as asszony, hogy egyébként oldalhelyesen fütyűrészte ezt a bizonyos lágert, ugye tényleg mindenkit megnyertek ezzel a dallal a Fun tagjai. Aztán majd a Portugál Domen formáció érkezik, és a So Young, ők egyébként még gyerekkorukban kezdtek ezen, én két tagból áll a csapat, különben John Corley, Zach Carothers alakítja a formációt. 2017-es Woodstock albumukkal mentek óriásit, azon egyébként több sláger szerepelt. Hát a sztori szerint egyébként éppen alkotói válságban szenvedett a két tag, amikor hazautaztak alaszkai otthonukba, és ott úgy kutakodtak a szuterénben, amikor a kezükbe akadt egy képeslap a Woodstocki fesztiválról, az egyik őjük apukája járt ott, és valahogy ez a képvilág, meg az a hangulat úgy elkezdte meghozni az ihletet, és aztán ontották ki magukból a slágereket, ezért is lett egyébként Woodstock az album címe. Mindjárt jön a So Young. Hát a Jamiroquai zárja majd ezt a kört a Too Young To Die-jal, annak idején még volt MTV, a Csapból is ennek a klipje dőlt ki, amennyire jól emlékszem. A Jamiroquai maga egyébként JK, és azt gondolnánk, hogy ők már azért a felfutásukat letudták maguk mögött a 90-es években, a 2000-es években, egyébként újból koncerteznek, vagy legalábbis turnéra készülnek. JK örök, úgyhogy ő abszolút működik, létezik. Annak idején ugye az acid jazz műfajt honosították, meg később aztán váltottak a funkira, és maga az énekes is egyébként nem csak a hangjával, hanem a külsejével, a stílusával abszolút jellemzi azt a korszakot, amiben nagy sztár volt a Jamiroquai. Szóval akkor legyünk fiatalok örökké, legalább is próbáljuk meg. We Are Young, So Young és a Too Young To Die. Most a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A fiatalságra reflektálunk egy picit, van még három ide passzoló témám, ez a tematikánk. A Forever Young érkezik, azt hiszem, hogy egy igazi nyári slágen a Maradjatok gyerekek a Kelemen kabátban formáció tagjaitól, és aztán majd a Young Fox is érkezik, Peter Björn és John tulajdonképpen egyetlen slágered, ez annak idején nagyot ment. Közben egyébként a 0774986-os SMS és Viber szám aktív, és azt kérdeztem így oldalhelyesen a fiatalságról szóló dalok mellé, hogyha azt mondom, hogy gyerekkor, akkor kinek mi ugrik be. Valaki csak ennyit írt a tojásos nokedli fejes salátával. Nekem az egyébként a felnőttkor is, aztán Eszter az anyukája öblítőjét említette, hogyha azt megérzi valakin, akkor rögtön eszébe jutnak a gyerekkori dolgok, és természetesen a nagymama zsíros kenyere is előkerült, jó lila hagymával. Miért nem esszük azt többször? Bár igazából a kenyerek már nem olyanok, mint, vagy lehet, hogy ezt is csak gyerekkorból flesseljük be, olyan jó kis puha volt a belseje, és roppanós a kérge, biztos lehet még ilyet kapni, de valahogy az ott akkor volt jellemző. Na hát, már is jönnek az előadók, várom egyébként továbbra is az SMS-eket a fiatalságról. Az Alphaville klasszikusa érkezik majd a Forever Young elsőként. Hát ők elég régi motorosok azért, egy németországi szintipop rock együttesről van szó, hát a 80-as években voltak ugye igen népszerűek, Marianne Gold, Bernhard Lloyd és Frank Mertens alakítja a csapatot, legismertebb szerzeményeik a Big in Japan vagy a Sounds Like a Melody a Forever Young-on kívül. Egyébként 82-ben alakultak, eredetileg a nevük is ez volt, ami a következő dal címe is a Forever Young, viszont amikor Marianne Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán, akkor addig-addig gondolkoztak, hogy hát lehet ez a Forever Young nem lesz annyira menő, legyünk inkább Alphaville, és aztán végül is így ismerte meg őket a nagyvilág. Aztán majd őket pillanatokon belül a Kelemen kabátban formáció váltja, akik ugye az utóbbi időben elég nagy fejlődésen mentek keresztül. Még gyerekként találkozott a zenekar elődjében Horváth Boldi és M. Papa 16 évesen egy gimnáziumi stand-up és trash zenei formációként. A kezdeti években a polgárpukkasztás és az irónia dominált a dalszövegekben és a zenékben egyaránt. 2011-ben forgatták első videoklipüket a Nyári Dallam című 90-es éveket parodizáló dalukra, melyel országos ismertségre tettek szert, és még ebben az évben csatlakozott a formációhoz Horváth Gáspár, mint zenei producer és dalszerző. Később aztán ezt a fricskázást, meg tulajdonképpen ezt a görbetükör mutogatást az abszolút letették, és már nagybetűsen komolyan kezdtek el foglalkozni a könnyű zenével. Ez a dal szerintem a legnagyobb sikerük, amit mindjárt azok a Maradjatok gyerekek. Hát szerintem, hogyha megindulunk a Balatonra jó nyári kánikulai melegben, és mi döntünk arról, hogy mi szóljon a rádióból, vagy a CD-ről, vagy nem tudom már miket használnak a gyerekek, biztos, hogy ez belőkerül ez M7-esen, hiszen annyira azt a vibe-ot hozza, hogy megyünk strandolni, nyaralni. És aztán majd a végére Peter Björn és John érkezik, és a Young Fox, érdekes, egy csomó albumuk volt ezzel a formációval, de valahogy ez az egy dal ment nagyot Európa szinte, meg az egész világban. Nagyon könnyen értelmezhető, nem is a szövege miatt szeretjük, hanem azért a bizonyos refrénes részért, amit szerintem pillanatok alatt el tudunk sajátítani, és együtt fütyülünk a zenekar tagjaival. Szóval akkor Forever Young, már is itt a 98.6 FM-en.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel, minden megállás nélkül, ráadásul a programajánlatok után majd Woodkid érgezik, aki egyébként nagyon érdekes karriert futott be, hiszen eredetileg semmi köze nem volt a zenélés, az már olyan szinten nem, hogy nem ő állt a reflektorfényben, sokkal inkább zenei producer és kliprendező volt, többek között Lana Del Rey egyik nagy sikerű videoklipét is ő készítette, és aztán valószínűleg így a forgatások alatt kedvet kapott ahhoz, hogy ő is kilépjen a színpadra, így aztán már Woodkidként hozott létre olyan nagy slágereket, mint amilyen a következő lesz.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rác lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyon jó kis szerdánk volt. Ilyen bomba lesz a csütörtök, és ezt előre mondhatom, csak az már az október égisze alatt telik majd, hiszen holnap hónapot váltunk. István Dániel viszont most búcsúzik. Érdemes maradni, jó műsorok érkeznek, és jönnek az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
3: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, elbúcsúztatták Deák Bill Gyulát. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak LVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi között Artisziusz és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest, a családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Pályája a 60-as évek végén indult a Sztár együttessel, a népszerűségét a Hobo Blues Band hozta meg számára, majd sikeres szóló karrierbe kezdett. Számos musicalben és rockoperában is fellépett, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a táltos volt. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el.
1: Időjárás.
5: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
6: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cece Winans. And I pray that this song, That's My King, will encourage.
2: Imádkozom, hogy ez a dal bátorítson mindenkit, aki hallja. Ez egy olyan dal, amely emlékeztet bennünket arra, hogy kit szolgálunk, hogy Istent szolgáljuk, akinek mindenható ereje van. Ő ismeri a mindenséget. Ő a lelki pásztor, aki szolgál téged. Az árvák atya, anyja az anyátlanoknak, és amikor eszedbe jut, hogy ki ő az életedben, lehet, hogy nem tudsz segíteni magadon, de akkor is dicsérheted. Ez a dal egy buzdító kiáltás nekünk és a megmentő mindenhatónak, hogy imádkozom, hogy téged is bátorítson.
1: Hey, this is Cece Winans, and you're about to hear my new single, That's My King.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Seszták Miklóst, elbúcsúztatták Deák Bill Gyulát. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi között Artész Jósz és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest, a családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Pályája a 60-as évek végén indult a Sztár együttessel, a népszerűségét a Hobo Blues Band hozta meg számára, majd sikeres szóló karrierbe kezdett. Számos musicalben és rockoperában is fellépett, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a táltos volt. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el.
0: Időjárás.
3: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: In the spring of 2020 when the COVID pandemic hit.
3: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
2: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, a nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
0: Időjárás.
2: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja.
1: Egészséges és biztonságos munkakörnyezet, erről beszélgetünk a mai epizódban. Itt van velünk Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében, és természetesen Deszi. Úgyhogy a szokásos hármas fogad beszélget erről. Nem is olyan régen, a közelmúltban ti is összehoztatok egy szakmai napot ezzel a témával kapcsolatban. Egyre fontosabb ez a kérdés, de vajon miért olyan fontos ez a kérdés, és válik egyre fontosabbá, ahogyan a technológia halad előre?
2: Üdvözöljük a hallgatókat. Úgy látjuk, hogy egyre több cég azt szeretne, hogy a dolgozóknak jó élménye legyen, amikor bejönnek az irodába. Mondjuk volt ma nyáron már olyan is, hogy a nagy melege a váló tekintete, még többen home office-ba mehettek, viszont az nagyon fontos, hogy egészséges környezetben legyenek, jó legyen a levegő minősége, legyen elegendő víz, vagy esetleg harapnivaló, akkor legyen elegendő fény, és sorolhatnám. Ugye, Feri?
3: Így van, így van. Nagyon sokan átmentek home office-ba, ugye voltak egy olyan külső tényező, ez a Covid volt, ami arra kényszerítette a munkaadókat is, hogy biztosítsák a munkatársaknak azt a lehetőséget, hogy az otthoni környezetben tudjanak dolgozni. De utána, amikor a Covid-nak vége lett, hál' Istennek, utána elég sokan vissza is mentek, és sőt, volt olyan cég, aki már kimondottan meg is tiltotta a home office-nak az igénybevételét. És ebben a versenyben, amikor a munkaadók tulajdonképpen versenyeznek a munkavállalókért, akkor egy nagyon fontos szempont volt az is, hogy abban a környezetben, ahol visszamennek dolgozni, az egy egészséges, egy jól élhető, egy olyan környezet legyen, ami megfelelő környezetet biztosít ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabb munkavégzést tudják biztosítani a munkaadóknak. Az, hogy a biztonság hogy kapcsolódik ide, az nagyon sok olyan irodaház van, most már nem is épül tulajdonképpen irodaház anélkül, hogy megfelelő biztonsági rendszerrel el ne legyen látva. Gondolok itt a kamerákra, a beléptető rendszerekre, a különböző tűzjelző és egyéb rendszerek, amiket muszáj, hogy oda is fölépítsenek. És ezeknek, az integrált rendszereknek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy az ilyen jellegű szenzorokat, amik a levegőminőséget, a szállópor koncentrációt, egyebet is tudnak mérni, ezeket be tudjuk építeni úgy a biztonságtechnikai rendszerben, hogy annak részévé válnak. Tehát tulajdonképpen napi szinten akár a dolgozók is információkat tudnak nyerni, hogy éppen a környezet úgy alakul, hogy működik. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig energetika egy kicsit, amikor az olyan jellegű fölösleges energiahasználatot tudjuk meggátolni, amikor egy tárgyaló kívülről például nyáron vagy akár télen, és érzékeljük azt természetesen olyan érzékelőkkel, amik nem GDPR-ba ütköznek, hogy hányan vannak bent, illetve vannak-e még bent egyáltalán az irodában. Ebben az esetben, hogy a kiürült, akkor vagy a fűtést, vagy a hűtést, ugye a légkondicionál, a berendezést le tudjuk kapcsolni, és ezért is jó az, hogy az ilyen rendszerek integráltan tudnak működni, mert az ilyen jellegű feladatokat is nagyon-nagyon egyszerűen és jól meg tudjuk automatizáltan oldani.
2: Hát illetve nagyon fontos a dolgozók biztonsága, és váljuk be őszintén, néha van úgy, hogy valaki sokkal tovább maradt, és este még dolgozik az irodában, lehet, hogy már egyedül van ott, és ha netán-tán rosszul lesz, akkor az ilyen rendszerek tudja érzékelni a testpozícióját, hogy valaki összeesett, ott van a földön, és akkor már is tudják hívni segítséget, ezt és így a mesterség intelligencia segítségével lehet megcsinálni, illetve az, hogy mondjuk tegyük fel, nem csak én nem dohányzom, de sokan nem dohányoznak, és ha az épület környékén, ott a tiltott helyeken valaki megjelenik cigarettával, akkor szintén egy jelzést küld, mert az embereknek a jó levegő minősége az nagyon fontos, így az épület körül is. Illetve nagyon érdekes azt látni, hogy mondjuk az irodaházak azért keresnek egyre több jobb összeállítást, összetett megoldásokat, mert mondjuk a beléptetésnél is az a jó, hogyha egy rendszer felismeri a dolgozót, beengedés, akkor nem kell ott várakozni a hosszú sorokba, hogy fel legyen ismerve. Ugye, Feri?
3: Így van. Én a dohányosok táborát gyarapítom, de megmondom őszintén, lehet, hogy ritka dohányos vagyok, de én is utálom azt, hogyha az arcomba jön a füst, és a kultúrdohányosok körét inkább azt mondom, azt gazdagítom, mert azért mindig kínosan ügyelek arra, hogy más nem dohányzó személy ne szembesüljön azzal az általam kibocsájtott dologgal, ami esetleg bántja őt, vagy esetleg káros hatással van rá. De igen, erre is alkalmas a rendszer, egy ilyen integrált rendszer, hogy ilyeneket akár riasztásra is fel tudja hívni. Illetve térjünk rá egy másik kérdésre, amit már többször taglaltunk, ez a humán erőforrás hiány, amikor többször is most már több ingatlan üzemeltető cég volt, aki megkeresett és szakértői véleményt kért, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy minél kevesebb emberrel tudják ellátni azokat a feladatok, amik nem csak a biztonságtechnikát érintik, hanem a recepciós szolgálatot is. Tehát volt olyan, hogy egymás közelében lévő 4-5 irodaházban is egy központosított, az egyik irodaházban kialakított monitorozó központba kellett csak éjszakára például személyzetet biztosítani, mert az összes többi épületben működik olyan biztonságtechnikai rendszer, ami bármilyen esemény esetén oda összpontosítva tudja adni a jelzéseit, és ők pedig a szükséges lépéseket meg tudják tenni. Tehát megint egy olyan lépést kellett tenni, ami az emberhiányt, a különböző humán erőforrás problémákat is meg tudta oldani.
2: Igen, így van. Magyarországon még nem találkoztam olyan, de úgy tudom, globális megoldásként létezik más országokban, hogy mondjuk az ételeket is ilyen kis robotok hozzak az épülethez, és akkor így emberre sincs szükség ahhoz, hogy mondjuk legyenek ellátva. És beszélgettünk Ferivel nemrég olyanról is, hogy vannak a beltéri drónok, amelyek szintén segítségre tudnak lenni az épületnek az éjszakai felügyeletére, biztonságára, illetve átláthatóságára.
3: Így van, és most már egyre több olyan feladatot lehet ezekre az eszközökre bízni, amit eddig csak ugye emberi szemmel, illetve emberi füllel, orral érezhetően lehetett megtenni. Gondolok itt arra, hogy egy zárlatos dugaj, egy olyan vezeték, ami elég, és akkor ilyen fura kis füstöt bocsájt ki magából, és utána elég komoly tüzeket tudnak okozni. Ezeknek a felderítésében is, akár egy ilyen drón, akár egy robotkutya, amiről már beszéltünk korábbi adásokban, nagyon nagy segítségére tud lenni az üzemeltetőnek, hogy nagyobb kár ne keletkezzen ebben. Volt egy olyan sztori, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy az egyik kilépő munkatárs, miután megtudta, hogy őt eltávolították a pozíciójából, különböző ajándék eszközöket hagyott itt-ott-amott, aminek a felderítésében például egy kamerarendszer volt a segítségre, hogy merre járt, hol helyezett el bizonyos csomagokat, amiket utólag ugye el kellett távolítani a takarító személyzetnek, mert ő annyira fel volt háborodva, hogy ennek valamilyen nyomát szerette volna ott hagyni a cégnél, mint örökség, és akkor ezt így sikerült felderíteni úgy, hogy pillanatok alatt meg lehetett találni azokat a lépéseket, amiket ő elkövetett, illetve még volt egy olyan eszköz is, ami véletlenül elment vele. Ez egy laptop volt, amit a hóna alá csapott és elvonult, mert ő neki ez jár, mint ahogy az több filmben is már láttuk.
1: Az érdekes az egészséggel kapcsolatban, hogy manapság az egészség a soha nem csak így önmagában kerül említésre, hanem mindig a mentális egészségről is beszélünk. A mentális egészség is nagyon fontos egy munkahelyen belül. Hogyan hozható ez össze, vagy hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg a biztonságtechnikával a mentális egészség?
2: Hát úgy, hogy mondjuk, hogyha valaki, tegyük föl, bántalmazna egy másikat. Akar úgy, hogy hangoskodik, vagy nem megfelelő szavakkal illeti, meg egyebekkel, akkor mondjuk a hangfelismerő eszközök, illetve a hangnak a frekvenciája, a magassága szintén tud jelezni, és akkor egy olyan kolléga, akinek az a feladata, hogy ilyen típus bántalmazás ne történjen a cégnél, akkor közbe tud lépni, és akkor nem marad titokba.
1: És hogyha ez nem emelt hangon történik, hanem egy sima bullyingről beszélünk, tehát egy olyan fajta, mondjuk egy folyamatos megszégyenítés, ahol felemelt hang nincsen, de mégis van egy tónus. Itt hogyan lehet párhuzamot vonni? Hogyan tud ebben segíteni a biztonságtechnika? Hogy mondjuk validálni lehessen egy ilyen szituáció.
2: Szobelére gondolsz, vagy digitális bántalmazásra?
1: Bármilyenre, mindegyikre.
2: Mert ugye a digitális bántalmazásnak annak digitális nyoma van, és akkor ott azokat a szövegeket fel lehet ismerni, illetve...
1: Szűrni is tudja alapvetően? Tehát be lehet állítani ezt defaultban, mondjuk így, hogy elkerülhető legyen azonnal, tehát ki se tudjon alakulni egy ilyen egy munkahelyi környezetben, akkor bizonyos szavakra, szókapcsolatokra be tud jelezni a rendszer, mondjuk egy e-mail megfigyelésben, ha egyáltalán figyelhetőek az e-mailek.
2: Hát ugye ez a cégnek az IT policy-en múlik, hogy hogy van megcsinálva, de gondolom a hallgatók is tisztában vannak azzal, hogy mondjuk például az amerikai felderítők, ők folyamatosan monitorozzák a globális hálót, és akkor bizonyos szavakra, bizonyos kifejezésekre folyamatosan figyelnek.
1: És ez ugyanígy működik kicsibe is?
2: Tudna működni, igen.
1: Ugye, van rá már példa? Volt már rá igény?
3: Technológia már a rendelkezésünkre áll, de a szabályozás egyelőre nem teszi lehetővé, hogy ilyen jellegű megfigyeléseket, szófelismerés és egyebeket alkalmazzunk.
1: Ha már annyiszor említett GDPR?
3: Aha. Így van. Így
1: meg
3: van.
1: Az
3: amerikai példa, azért jó az amerikai példa, mert ott nincs GDPR, tehát őnekik teljesen szabad kezet ad a rendelkezés. Arra vonatkozóan, hogy különböző telefon és egyéb beszélgetéseket. Egyébként volt is nagy felháborodás ebből Amerikában, hogy a magánbeszélgetéseket milyen jogalapon hallgatják le, és ott egész egyszerűen letudták azzal, hogy terrorelhárításnak olyan eszközöket adtak a kezébe, olyan jogosítványokat, amivel ezt meg tudták tenni, és azzal indokolták, hogy ott a különböző terrorcselekmények felderítésében ez kulcsfontosságú. Ott azt a közvélemény úgy nagyjából elfogadta, illetve legalábbis már nem tiltakozik ellene. Európában ez teljesen másképp működik, itt ugye sokkal erősebben él a személyiségi jogokhoz való ragaszkodás, illetve az a fajta GDPR megközelítés, ami Európában már elég régóta megvan. Ez egyrészt ugye a magán szférát védi, másrészt pedig egy sor olyan jellegű felderítést, vagy akár hírszerzési lehetőséget elvesz a hatóságoktól, amivel esetleg meg lehetett volna akadályozni egy-két olyan eseményt, amivel talán ha ezeket az eszközöket igénybe vesszük, akkor sikerült volna fellépni ellene. De itt most mindig az a kérdés, ugye, amiről már beszéltünk többször, a technológia önmagában nem hibás és nem sértő. Itt mindig az a lényeg az, hogy ki és mire használja fel, illetve mire van korlátozása, miben nem tud igénybe venni ilyen jellegű eszközöket.
2: Hát igen, mert ugye, hogyha már van valami, ami miatt az illető szeretne beperelni azt a kollégáját, aki digitálisan, verbálisan bántalmazta, akkor utólag lehet felderíteni, vagy akkor esetleg megkeresni azokat a bizonyítékokat. Viszont ahhoz, hogy folyamatosan felügyelet alatt legyenek a cégek, a kollégák, illetve a digitális lábnyomok, arra lehetőség van, de ahogy a Feri elmondta, valószínűleg egy nagyon-nagyon erős jó jogász és nagyon erős adat szükséges ahhoz, hogy ezt betegyék és akkor csinálják, illetve a kollégákat is informálni kell, és azoknak a beleegyezése is szükséges, de így meg nem biztos, hogy fognak szeretni annál a cégnél maradni és dolgozni.
1: És ugye megfordítjuk a dolgot, hogy hogyan hat a mentális egészségre az, hogyha mondjuk egy cégnél nagyon kiemelt és magas szintű biztonságtechnika van, ami érinti a munkavállalókat is, tehát mondjuk én aggódom, hogy ha hülyén viselkedem, vagy kijövök a vécéről és felakad a szoknyám, és lehúzom a szoknyámat, hogy ezt mind látják valahol. egy biztonságtechnikai teremben, ahol figyelik ezeket a kamerákat mondjuk. Vagy ez csak az én agyszüleményem?
2: Nem csak a te agyszüleményed. Feri, emlékszel, nemrég beszéltünk arról, azt hiszem Milánóban volt az az eset, emlékszel, és akkor a tömegközlekedési eszközök, és értelemszerűen ugye nálunk is azokon ott vannak a kamerák, illetve más érzékelők, és voltak olyan kollégák a közlekedési vállalatban, akik bizonyos felvételeket maguk között megosztottak zárt social media csoportokba, és akkor így kvázi megfigyeltek, vagy akkor átbeszéltek bizonyos dolgokat utasokról.
3: Mondjuk ki őszintén, a férfiak a hölgyeket értékelték videók alapján. Igen, nem ez volt az, ami nekem a legjobban tetszett, hanem az, ahogy lebuktak. Ugyanis hazafelé éppen az egyik szolgálaton kívüli buszsofőr a buszon utazva éppen nézegette a csoportban lévő videókat, és mögötte egy hölgynek föltűnt az, hogy ez egy biztonságtechnikai kamerának a képe. Gyorsan lefotózta, és a megfelelő lépéseket megtette a feljelentés irányába. Így buktak le végül.
2: Pont ez arról szól, amit az előbb a Petra is kérdezett, hogy akkor vannak olyan visszaélések, illetve nem megfelelő viselkedések akar a férfiak részéről a hölgyek irányába, vagy pedig akar ez fordítva is történhet. Igen, valóban ezekkel az eszközökkel sok mindent lehet látni, ahogy az olaszországi esetben is ez kiderült, viszont ezeknél a rendszereknél vannak nagyon erősen meghatározott szabályok, irányelvek, illetve biztonsági jogosultságok, hogy ki mihez fér hozzá, mit tud vele csinálni, és így tovább, úgyhogy mi folyamatosan ezekre nagyon figyelünk, illetve az ügyfeleknek, és akkor elmagyarázunk, bemutatjuk, hogy akkor ezt hogy kell beállítani, hogy pont ilyen esetek ne történjenek, mint amilyen a Milánóban volt.
3: Igen. Petra, amit mondtál egyébként, hogy valami bullying, amikor egy zaklatás történik egy munkahelyen. A legtöbb kamera most már rendelkezik mikrofonnal is, ami a hangot is rögzíti, aminek a folyamatos monitorozása ugye nem engedélyezett, viszont egy ilyen helyzetben, amikor egy ilyen eset történik, akkor volt már rá példa, hogy a visszakeresésnél tulajdonképpen meghallgatták, hogy mi hangzott el szóban, mert ugye sem tettekkel, sem hangos, agresszív viselkedéssel, ugye ez nem nyilvánult meg, hanem csendes egymás közti párbeszédben történt ez a dolog, mint ahogy az esetek többségében történni szokott, és így bizonyító ereje ugyan bíróság előtt nem volt, viszont a munkaadó le tudta vonni a következtetéseket, és ugye meg tudtak válni az aklató személyétől.
2: Igen, mert ugye pont ahogy Petra is elmondta, hiába van a kamerába, illetve a videoanalitikába bekapcsolva egy olyan megfigyelési momentum, hogyha bizonyos hangmagasság fölött akkor elkezdenek veszekedni, vagy pedig valaki kiabál valaki mással, de sajnos csendben megtörténhetnek ilyen típusú zaklatások, és ahogy a Feri elmondta, akkor utólag ezeknek utána lehet járni.
1: Egészséges és biztonságos munkakörnyezet. Erről beszélgettünk a mai epizódban. Itt volt velünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, az Axon Soft képviseletében. Köszönjük az idődet.
3: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Élet öröm zene.
4: Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült. A

0: A rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától, a Guns N' Roses-on át, a Toolig, Youngbloodon át, a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal, október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően, 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik, október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
1: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a napos száraz idő, letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számbevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számbevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
1: Időjárás.
4: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai beszélgető partnerem filmszakmai tevékenységét nem könnyű meghatározni, mert menedzser, producer, forgatókönyvfejlesztő és rendező titulussal is egyaránt illethetnénk. Filmes családból származik, de aktuális filmje főszereplőinek is társa lehetett volna, ha azonban. De mielőtt ennek a fordulatnak a részleteit felelevenítenénk, következzen, hogy ki is ő. Mai vendégem filmes családba született. Édesapja a Hunnia felvételvezetőjeként kezdte karrierjét, ahol vágóként is tevékenykedett, majd ezután a Magyar Televízió egyik alapítójaként, televíziós rendezőként öregbítette hírnevét. Nagybátyja a felszabadulást követően a magyar filmszakma egyik legelismertebb rendezőasszisztense, majd filmvágója volt, valamint alapítója és első elnöke a Magyar Filmszakszervezetnek. Beszélgető partnerem gyermekkorában szinkron szerepeken keresztül került közel a filmekhez, majd a gimnázium elvégzését követően először rendezőasszisztensként, majd az 1980-as évek elején már felvételvezetőként vett részt tévéműsorok elkészülésében. A 80-as évek végén műfajt váltott, és az első emelet együttes menedzsere lett, miközben 1990-ben felvételt nyert az SFE gyártásvezető szakára. Saját gyártócégét nem sokkal ezt követően jegyezte be, melyen már a diploma megszerzése közben aktívan gyártott mozgóképeket, majd már diplomával a zsebében több egyéb produkcióban szerzett gyártásvezetői és produceri krediteket is. A 90-es évek végén a kereskedelmi televíziók érkezésével a TV2 műsorbeszállítója lett. Cége gyártotta a Forró nyomon című műsort is többek között. 2000-ben az Egerszegi Krisztináról szóló dokumentumfilm elkészítésével első rendezői kreditjét is megszerezte. A következő fontos dátum a karrierjében a 2004-es évhez köthető, amikor a CBS amerikai tévétársaság és Jerry Bruckheimer producer cégének megbízásából producerként irányította a versenyfutása világ körül reality magyarországi rögzítését. Egy évvel később már a hazánkban forgató Steven Spielberg München című filmjének volt produkciós menedzsere, melynek befejezése után Andy Vajna és Demián Sándor társaságában a Szabadságszerelem producereként vetült a neve a vászonra. 2000-től az HBO magyarországi producereként tevékenykedett és jelentős szerepe volt a Terápia sorozat létrejöttében. Ezután 2012-ben a Mafilm ZRT elnök vezérigazgatója lett, ahol nevéhez fűződik a filmvállalat sikeres konszolidálása, kijelölve a stúdió rövid és hosszú távú szakmai fejlesztését és felújításait, valamint elindította az azóta is sikeresen működő filmesgyakornok.hu oktatási programot is. 2018-ban visszaült saját cége irányítói székébe, ahol a Goda Krisztina rendezte Bujék és a Deák Kristóf rendezésében az Unoka című filmek producere volt. A felsorolás közel sem teljes, de innentől vegye át ő a részletek ismertetését. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál a Nemzet Aranyai film rendezőjét és producerét, Zákonyi S. Tamás.
6: Szervusz!
5: Köszöntünk így élőszakban is
6: szépen.
5: Még egyszer. Tényleg ennyire hirtelen ötletektől vezérelve vált az irány?
6: Nem, hát azért nem mindig, azért alapvetően próbáltam tudatosan élni az életemet, meg ugye azért bizonyos célok vezéreltek. De hát azért az első emelet azért az a filmszakmából egy elég nagy kitérő volt. Ha úgy nézzük, hogy ugye itt elhangzott a Toldi gimnázium is, azt hiszem, hogy a Toldiban érettségiztem, és a Toldiban a Szalagavatónkon az első emelet játszott, akkor lehetne ide is egyenlőségjelet tenni, hogy ez ebből következik, de nem. Barátaim dolgoztak a zenekarral, többen Fazekas Zsolt barátom, Berkez Zoli, és ők simán elhívtak egy turnéba, és ott nem mentek túl jól a dolgok, maradjunk ennyibe, nem akarok senkit bántani, és akkor ottan átvettem az irányítást bizonyos értelemben, de inkább úgy mondanám, hogy a fiúk megkértek, hogy segítsek, és akkor ott egy darabig ott ragadtam. Ez egy nagyon érdekes kirándulás volt, és nagyon, nagyon örülök, hogy csináltam, nagyon büszke vagyok rá, de hát azért az egy kirándulás volt, azért én alapvetően filmes vagyok.
5: Hát most alapvetően filmes vagy, igen, de kirándulás, tehát most három aranylemez, meg...
6: Ami négy,
5: és az országos turné az mennyi volt, amit teltházas... Tehát, hogy azért az így kirándulásnak...
6: Meg egy pár videoklip, meg koncertfilm, meg szavót még ott, azért ez az első szponzorációs szerződés. Úgyhogy csináltunk érdekes dolgokat, meg korszakalkotó volt az is a maga nemében. Jókor voltam jó helyen.
5: Melyik a négy kedvenc első emelet nótád? Ha már most azt mondtad, hogy négy aranylemez és négy turné, akkor négy számot mondja.
6: Akkor mondjak négy számot. Hát a film forog tovább, az nagyon közel áll a szívemhez, mert annak a szövege meg a tartalma azért az nagyon az én világom, meg talán egy kicsit én is vagyok. A Csak azért is szerelmet szintén szeretem, mert arról szintén csináltunk egy komoly videoklipet, és szana szétnyertük vele magunkat, ahogy a Dracula táncol a harmadik. Uh-huh. És nagyon sok van még, amit szeretek, de ami igazán közel áll hozzám, az a Nézelődünk, az a zenekar korai korszakából van. Imádom a szövegét, imádom a dallamát, szerintem azt mindenféle szempontból eltalálta a zenekar. Ez egy olyan igazi szintipopos, új hullámos zene, ami akkor abban a korban egy nagyon új hangzás volt. Én azt bevallom, még azt meg is szoktam könnyezni, tehát most, amikor volt a decemberben az emelet koncertot, nem nagyon jutottam levegőhöz, úgyhogy azt szeretem nagyon.
5: Egyébként az első emelet után volt másik zenekar, aki fölkért, hogy legyél menedzser?
6: Nem, ez fel sem merült. Tehát itt ez egy barátságból indult, nem is értettem én igazából ez a területhez, nem voltam rossz szervező, és hamar megismertem ezt a területet, amihez nem kell hozzám a fizika, de inkább tapasztalat. És hát jöttem vissza a filmszakmában, ott volt nekem dolgom, meg oda viszont hívtak, úgyhogy jöttem vissza, és tettem a dolgomat tovább.
5: És ott azért elég sok dolgod volt, de hát most ugorjunk a mély vízbe hirtelen, hiszen az aktualitás az mégiscsak a Nemzet Aranyai dokumentumfilm. Nem tudom, én nem szeretem rá azt mondani, hogy dokumentumfilm. Én azt szeretem mondani, hogy ez a Nemzet Aranyai és film.
6: Igen.
5: És ugye ezzel most járjátok az országot, ugye amikor mi beszélgetünk, akkor is majd a beszélgetés végén indultok egy újabb állomásra. Hogyan fogadják a filmet?
6: Nagyon, nagyon jó szívvel fogadják, és nagyon jó ezt látni. Egyébként közel áll a szívemhez, amit mondtál, mert én se dokumentumfilmnek tartom. Műfajilag, ha nagyon muszáj, akkor az, és ezzel nem akkor műfajt akarom ledegradálni, vagy lenézni, vagy minősíteni, sőt, én imádom a nagyon jó dokumentumfilmeket, nézek is jó párat rendszeresen. Ez nem annak készült. Azzal nem tudok mit kezdeni, hogy műfajilag nehéz máshova besorolni. Uh-huh. Szoktuk azt mondani, hogy sportfilm, vagy pólós film, mozifilm, szóval mindenféle módon próbáljuk kikerülni ezt a klisét. Elsősorban azért, mert a nézők egy része egy kicsit tart ettől. Uh-huh. Pedig nem kéne. Egyébként tud ez izgi lenni. Az én felfogásom az volt, hogy egy olyan filmet csináljunk, ami mozifilm, mozi élmény, és aként állja meg a helyét.
5: Uh-huh. Hát én is találkoztam néhány olyan véleménnyel, hogy jaj, hát ez egy dokumentumfilm. És mondtam, hogy ne azt gondold, hogy ez egy dokumentumfilm. Én mindenkinek azt mondom, hogy egy motivációs kirándulás, vagy egy motivációs tréning ez a film, mert megnézi az ember, egyrészt nem fogja érezni azt, hogy 2,5 óra hosszú a film, másrészt meg annyi pozitív energiát és annyi vidámságot, meg egy büszkeségfaktort is magára tud akasztani az ember a film nézése közben és után, hogy már csak azért az élményért is kell menni.
6: Igen, de én is így gondolom, ez nyilván amikor az ember csinálja, akkor nem ezek vannak fölírva egy papírra, hogy ilyen filmet akar csinálni, hanem az kerekedik belőle. Uh-huh. Nekem, én hozzám közel áll az úszoda, a vízilabda, szeretem ezt a közeget, tényleg tisztelem és becsülöm a fiúkat, tovább megyek, én valamilyen szinten rajongója vagyok a vízilabdának, és ezt vállalom büszkén, és azt gondolom, hogy meg is ismertem elég alaposan az évek során, elkezdtem ezt csinálni nagyon régen, és úgy voltam vele, hogy ez szerintem ez egy marha izgalmas történet, amin a fiúk végigmentek, egy példaértékű sztori, ráadásul nem nagyon jellemző, azért labdasportokban, olimpiák történetében 3 egymást követő olimpián, szóval ilyet azért nem nagyon csináltak mások. Előfordul, nagyon ritka. És ezek, ők a mi hőseink. Ők itt vannak, kézzelfoghatóak, velünk vannak, nem megfoghatatlan Marvel, meg Hollywood ilyen-olyan sztárok, akikkel nem tudunk innen mit kezdeni, hanem köztünk járnak. Ezért is, visszatérve az első kérdésedre, ezért is nagyon meleg a fogadtatás mindenütt, és nagyon baráti, és nagyon, nagyon hogy mondjam, magas érzelmi szinten van minden fogadtatás, bármerre járunk, mert járjuk az országot egy roadshow-val, és meglátogatjuk a közönséget, és hihetetlen. Szóval gyakorlatilag Veszprémben nem bírtunk szóhoz jutni, és 2-3 perces standing ovation, ilyen álló tap, uh-huh. Szóval egészen elképesztő, hogy mennyire szeretik a fiúkat a nézők.
5: A fiúk hogyan reagálják ezt? Mondhatjuk, hogy ők már egyfajta megszokásban vannak a sikeresség és az ováció terén?
6: Hát voltak, maradjunk ennyibe, tehát ugye nyilván őket, ugye ez a filmben is elhangzik, a 2000-es Sydney olimpia tette föl egy olyan polcra, amitől, ahogy a Kása fogalmaz a filmben, egyfajta rockstárokká váltak, aláírásgyűjtés, dedikálás sorban uh-huh. állnak a rajongók az uszoda előtt, meg a öltöző folyosón, meg ott az uszodában. És azért az akkor hirtelen terhes lett, meg furcsa lett, meg az új lett. Kicsit rá is nyomta a bélyegét az évi, meg a következő évi teljesítményre. Tehát picit megzavarta őket. Uh-huh. De aztán megtanultak ezzel élni. Ugye ezért ez egy olyan dolog, ami a reflektorfény az egy érdekes dolog. Jó esik az embernek, de tud nagyon terhes lenni, tud nagyon rosszkor jönni, és aki nem tudja jól kezelni, és magába jól leülepíteni, és a helyére tenni, azzal nem biztos, hogy jó történik ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sok intelligens emberről beszélünk, akik nem szálltak el, nem csináltak extrém dolgokat, nem csináltak butaságokat, akik ezt is a helyén tudták kezelni, de egyébként a nagy részük befejezte a sportpályafutását, ugye ketten vannak, akik még aktívak, a Osnyászki Norbi a Honvédban és a Varga Dénes a Fradiban, aki egyébként még válogatott is, tehát ők mondjuk még aktívak, ők nap mint nap szembesülnek azért mindezzel, a többiek kevésbé, vagy egyáltalán nem, és nekik azért ez egy, hogy mondjam, jópofa újdonság volt, vagy nem újdonság újraélni ezeket a pillanatokat, mert azért nyilván itt azért a nézők azért hát szeretik szétszedni őket, vagy úgymond...
5: A királyokat szétszedni.
6: Igen, egy kicsit azért túlontúl rajongani, de hát ez jól esik az embernek. Azért valakinek a sikerét egy ország, vagy annak lenyomotta sok tízezer ember elismeri, és ennyire szereti, azért az nem egy rossz érzés.
5: És hát ugye most már második hete van a film a mozikban, és azért elég régen fordult az elő, hogy egy magyar film két héten keresztül vezeti, vagy legalábbis az élvonalában van a bevételi listáknak. Számítottatok erre az elején?
6: Hát erre így nem, ez semmiképpen. Tehát ilyenről az ember nem gondolkodik, egyrészt mert legalábbis én ezt próbálom szerényebben előadni. Uh-huh. Nyilván vannak az embernek álmai, meg hű de jó lenne, meg mindenféléket elképzel, de ilyet álmomba se. Nem, hát ugye az, hogy ez ugye, most arról beszéltünk már, hogy műfajilag ez a film milyen, uh-huh. ez azért nem könnyített ezen. Most azt, hogy ez a film ezzel a műfajjal és ezzel a hosszal, ugye te is említetted, hogy nem rövid a film, a toplista elején lesz két hétig, ezt álmomban nem gondoltam volna, borzasztó jól esik, és nagyon büszke vagyok. Különösen úgy, hogy a második helyezett egy olyan film, ami egy olyan brand, ami több évtized óta ismert, ugye a Super Mario, nem titok. Egyébként egy 100 millió dolláros költségvetési Universal produkció, ami egyébként 1 milliárd dollár bevételnél tart. Volt valaki a napokban megkérdezte, hogy nem cserélnék-e velük. Hát lehet, hogy a matekkal igen, de egyébként a többivel nem. Szóval erre nem gondoltunk, nem. És egyébként én úgy tudom, de ez lehet, hogy nincs igazam, hogy dokumentumfilm még nem nyitott így soha.
5: Igen, erre én is így emlékszem. Igen. Engem már a Varga testvérek kirúgtak a közösség találkozón az miatt, hogy elkezdtem kérdezni, hogy hát annyi forgatott anyag van, hogy lesz ennek folytatása a filmnek kapcsán. Mit lehet erről tudni hivatalosan?
6: Nyilván hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem forognak mindenféle gondolatok a fejemben, és valóban rengeteg a forgatott anyag. Nagyon sok az értékes anyag, ami még tényleg képernyőért kiállt, de én most nem foglalkozom ezzel. Én most azzal foglalkozom, nagyon sok dolgom van azért azzal, hogy ez a film megjelent, ezen nem ért véget a dolgom. Uh-huh. Helyt kell állni a közönség találkozókon, helyt kell állni a különböző ilyen interjúkon.
5: Köszönjük
6: azért
5: szépen.
6: Jövök, megyek mindenhova, nem esik nehezemre, és még sok dolgom van, nem mellesleg el kell számoljak a támogatással az NFI felé, tehát azért még sok-sok dolgunk van, de mindenféle gondolatok kavarognak a fejemben, majd ha eljön az ideje, akkor ezzel is fogok foglalkozni, talán, majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy most született valami, ami úgy tűnik, hogy szeretik az emberek, úgy tűnik, hogy pozitív fogadtatásra talált, ez járja be maga útját, és járja végig azt az utat, amire hivatott. Azért ebből még majd lesz egyszer Blu-ray, meg DVD, meg televíziós megjelenés, meg mindenféle dolgok. Mindent a maga idejébe.
5: Jó, oké. Okay. Tehát itt is az óvatosan, de céltudatosan haladunk előre. Sémát követed. Jó, oké. Okay. A film kapcsán, amikor beszélgettünk, akkor mondtad, hogy fiatalkorodban te is az uszodában kezdtél, és ugye azóta gyakorlatilag gyerekkorod óta van kötődésed a vizes sportok iránt. Most az hogy lehet, hogy egy ilyen filmes dinasztiában egyszer csak úgy dönt a család, hogy lehet, hogy neked inkább vizes sportolónak kéne lenni, vagy nem feltétlenül sportolói neveltetési szándékkal vittek le az uszodába téged?
6: Nem, egyáltalán nem. Egyszerűen csak arról volt szó, nekem a nagybátyám egy nagyon kisportolt, testalkatú, kifejezetten jó kinéző férfi ember volt, hatalmas vállakkal és egy ilyen nagyon jóképű pali, és tényleg egy jó kiállású ember volt. Az apám már egyel kevésbé, de azért őt se kellett félteni. A Masztrajannira hasonlított egyébként nagyon, sokan, sok, meg az Yves Montanra, tehát van, aki...
5: Nem rossz ajánló levél.
6: Igen, jó képű pali.
5: És te is nagyon jó érzel ki, Tamás.
6: Köszönöm szépen. Egy nagyon, mind a ketten magasak voltak, és jó testalkatúak, a szó mindenféle. Mind a ketten nagyon jól úsztak, és az én édesapám volt az, aki többet volt egy idő után az uszodák világában, ő hozzá közelebb került az uszoda világa, olyannyira, hogy ő lett a Császár Komjádi uszodának az igazgató helyettese egy idő után, egész pontosan akkor, amikor 76-ban megnyílt a Komjádi. Uh-huh. És én akkor, történetesen akkor voltam 11 éves, és már tudtam úszni, mert azt már 4-5 évesen megtanítottak úszni, és jól ment. És akkor a papa alkati dolgok miatt is, a családi hagyomány miatt is, meg az ő álma miatt, ő azt mondta, hogy hát akkor vízilabda, és akkor le lehet fáradni a Kásibe, levitt, és bemutatott a König Gyuri bácsinak, nem volt egy nagy bemutatkozás, beraktak a vízbe, le kellett úszni két host, ott nagyjából a első-második lettem abban a korosztályban, ahova kerültem, abból kiderült, hogy nem úszom rosszul, bocsánat, és ezt követően elkezdődött egy úgynevezett vízilabda előkészítő úszás, hát aki tudja, hogy a vízilabda mifán terem, az tudja, hogy ez ezzel kezdődik, tehát hogy meg kell alapozni az úszástudást, úgyhogy ottan sok-sok kilométert lelapátoltam.
5: Neked is kellett mackóban úszni? Mackónadrágban?
6: Nem, én odáig nem jutottam el, azt az idősebbek csinálták akkor már, vagy még, és egy év után kaptunk labdákat először, tehát ugye a labdával való ismerkedés az akkor kezdődött, és hát én nagyon élveztem az egészet. Egy hihetetlen izgi közeg, a császárnak volt valóban egy hihetetlen hangulata, az fantasztikus volt, ugye az édesapám révén ott bizonyos értelemben kivételezett voltam, mert mindenkit ismertem, vagy megismertem egy idő után. Tehát az, hogy ki a Faragó, a Csapó, a Horkai, a Gerendás, meg a Gyarmati Dezső bácsi, meg a Kárpáti Gyuri bácsi, azt úgy lehetett tudni, vagy én tudtam. És úgy elég hamar a helyére tettem, mert otthon megkaptam hozzá a háttérinfót. Úgyhogy az úgy engem eléggé elvarázsolt, és akkor úgy ahhoz mérten bőmellénnyel mentem az uszodám a nap, mint nap, nem mint hogyha én érdemes lettem volna rá akkor még, és nagyon, egyszer megszerettem, tehát szerettem ott lenni, jó volt ott lógni, jó volt ott úszni, jó volt ott csibészkedni, egyebek, és aztán úgy alakult, hogy egy tényleg véletlen, banális, véletlen buta baleset miatt betört az orrom, de tényleg véletlen volt, senki nem tett róla, ami miatt ki kellett hagyjak 6 hetet, ami hát azért egy 12 éves kisfiúnak azért az nem ideális időzítés, és akkor hát miután a tanulmányi eredményeim nem voltak a legjobbak, nem volt rossz, de pont úgy a határán volt az okénak, meg a közepesnek. Ezért az édesanyám mondta, hogy hát most eddig a 4 edzés hetente az oké volt, de a heti 8-10 azért az már az nem oké. És akkor mondta, hogy inkább ne. Aha. És akkor így mentem át, és lettem vitorlázó. Mert az ugye egy heti 3 edzéssel le lehetett tudni a téli részét, és a nyár meg ugye szabad volt.
5: És ugye a mai napig is azért a sport az többé-kevésbé aktív része az életednek. Biciklizel, teniszezel?
6: Abszolút, teniszezni nem teniszezem, bár a Michel egy darabig az emeletből próbált tanítgatni, de az nem ragadt meg, nem azért, mert nem tetszik. De egyszer nem volt rá több időm, hogy azzal többet foglalkozzak, de szeretem nézni különösen. Nem, hát a vízilabda a szeretet és imádat az megmaradt, az apámmal állandóan meccsekre jártunk, úgyhogy ez bennem is megmaradt. Én is cibáltam a saját fiamat, szegényt, és magamtól is lejárok a mai napig. Úgyhogy ez egyértelmű, szeretek úszóversenyeket is nézni. Ugye talán ebből is fakadt az, hogy az úszoda ismerete okán kerültem közelebb a Krisztához, Egerszegihez, akiről aztán film is készült, és hát én vitorlázó lettem már nagyobb koromban, tehát felnőttként, amit szintén versenyszerűen űztem egy darabig, de hát azzal meg az volt a baj, hogy a filmszakma is azért javarészt nyáron dübörög, meg a vitorlázás is, a kettőt egy idő után nem tudtam összeegyeztetni, úgyhogy egy idő után kocavitorlázó lettem, de nagyon szeretem azt is, és közel áll hozzám, és nézek sok mindent. Nagyon szeretem a Forma 1-et, a jó focit, szóval sok mindent.
5: Nyitott vagy ezek szerint a sportokra. Igen. Elindultál a tévé felé, emlékszel, hogy mi volt az első munkád, amiben dolgoztál? Már nem mint szinkronszínész, hanem ahol már kvázi a stáb listán volt a neved.
6: Hát hogyne, a legelső megmérettetés az a Magyar Televízió, a Ma Film és a nem tudom kinek a koprodukciójában készült egy amerikai film, aminek az volt a címe, hogy A Fenevad. És én, amikor 1983. augusztusában bementem a Horváth Lórihoz a Pasaréti filmgyárba, hogy jelentkezzek munkára, akkor rettetesen el volt foglalva, a filmgyár udvara tele volt mindenféle XX-es autókkal, meg lakókocsikkal, szóval nagyon, nagyon izgi volt így első látásra. És akkor bementem a faházba a Lórihoz, és azt mondta, hogy az első kérdése az volt, hogy tudok-e angolul. Mondtam, hogy nem fordítok szótárat, de nem vagyok rossz, tehát ugye azért oké vagyok. És akkor mondta, hogy jó, akkor holnap reggel 8 itt hálózsákot és fogkefét hozzak. Úgy meglepődtem, hogy ez hogy van, mert nem, ez így nem hallottam otthon, hogy a filmszakmában ez a kettő feltétlen szükséges a munka, a napi munkavégzéshez, de hát azért hamar kikövetkeztettem, hogy itt valami lentalvós buli lesz. fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy fenevad, meg És lényeg az az, hogy igen, másnap lementem, fegyelmezett emberként, hálózsák fogkefe, nyilván anyámnak elmondtam, hogy azért még ezt azt becsomagolt, vagy beraktunk, és lényeg az az, hogy kiderült, hogy kivittek engem Pilisboros Jenőre, ahol forgatott a Fenevad című akkor szuperprodukció, ami egyébként egy horrorfilm volt, vagy egy ilyen grizzly Yellowstone Parkba játszódó Nazareth koncertet megtámadja egy grizzly medve, és körülbelül ez volt a történet lényege. És oda kikerültem, Lóti Futi ügyelő nimond senkinek, tehát a kávét a rendező úrnak volt a legfontosabb feladat, de bekerültem egy ilyen hihetetlen gépezetbe, ott eltöltöttem 3 napot, tényleg egy lakókocsiban aludva, és akkor ott megismertem sokakat, például 11 nány operatőrt, akik ott forgattak, köztük Ragályi Elemért, vagy a későbbi főnökömet, Hámori Tamást, aki később tényleg közvetlen főnököm volt, gyártásvezetőként sokat dolgozott fölöttem, én a felvételvezetője voltam, és még hosszan tudnám mondani a nagy neveket. Tehát egy nagyon izgalmas dolog volt, és így beleláttam ebbe az egészbe. Illetve ez egy érdekes sztori, ha már nem tudom, kell-e ide, de szívesen elmondom, és ott megismertem 2 fiatal amerikai színészt, akik akkor senkik voltak, de emlékeztem rájuk, mert én pontosan tudtam, hogy velük mi történt, és aztán később, amikor kint voltam Torontóba a TIFF-en, akkor az egyikükkel találkoztam, és én szembesítettem vele, hogy én abban a produkcióban dolgoztam, az illetőt úgy hívják, hogy George Clooney, aki ebben a filmben benne volt, és hát jót röhögtünk azon, hogy ott mi minden történt velük, amit nem biztos, hogy most örülne, ha elmondanék, de maradjunk annyi, hogy nem voltak szomjasak, és úgy gyalog, cipő nélkül sétáltak be a városba az egyik forgatás után, és lecsukták őket, elvitték a rendőrök őket.
5: Itt Magyarországon?
6: Itt Magyarországon, igen. Hát nem viselkedtek túl kedvesen, és akkor egy átmenetileg bekaszlizták őket, és ezt ilyen jópofán röhögve idézte föl egyébként ő.
5: És az Ákonyi Tamás ment őket kifordítani a...
6: Nem. Ez nekem akkor semmi... Nem, hát én ott tényleg egy kis senki voltam. Csak ő benne ez így megmaradt, hogy ő akkor egy színésztársával egy ilyen hülyeségbe keveredett, de hát ez egy marginális probléma volt.
5: És ugye az előbb említetted, hogy édesapád a Császár uszodában is, és utána aztán ő onnan fordult rá a tévére, ahol annál aztán segített tovább téged?
6: Nem. Ő előtte volt, ő 57-től volt tévé alapító, úgy, ahogy a Felkomban mondtad is. Tehát ő 57-től dolgozott a televízióban 75-ig, azt hiszem, ami akkor ment át a Császárba, és utána lett a Komjádi. Sajnos 77-ben meg is halt, úgyhogy elég hamar elvesztettem. Nem, ő nem fordított rá semmire. A filmes otthoni fertőzés okozta azt, hogy az, hogy mondjam, determinált volt, hogy én 83-ban a filmmel fogok kezdeni. Tehát a televízióba mentem, oda jelentkeztem, a Horváth Lóri akkor ott dolgozott a drámai főosztályon, és így kerültem be a tévés filmes szakmába.
5: És akkor gyakorlatilag, amikor az SZF-re kerültél, ugye az első emeletről már volt szó, ez így nagyjából párhuzamosan zajlott, hogy te jártál az SZF-re, és közben toltad az első emelet szekeret?
6: Nem, az egy más idősíkon van. Én 83-ba kerültem a Magyar Televízióba, ott elkezdtem dolgozni a drámain, 85-ben engem is egyébként elvitte katonának, tehát 85-től 87-ig másfél évig a Ferihegyi reptéren voltam útlevélkezelő, ez megint csak a nyelvtudásnak volt egyébként köszönhető, és az is egy nagyon izgalmas közeg volt, azt is nagyon szerettem, és jól éreztem magam, és amikor leszereltem, akkor visszamentem a televízióba dolgozni, és a Hámori Tamás, akivel akkor már nagyon jó barátságban voltam, akit az előbb említettem, hogy a Fenevadban is dolgozott a Lóri mellett, hívott, hogy menjek mellé felvételvezetőn. És akkor már úgy viszketett a tenyerem mellett, rendezőasszisztens voltam, hogy akkor most kipróbálom a gyártási területet is, és elmentem a Tamáshoz, elvállaltam, és illetve bocsánat, rosszul mondom, megbeszéltük, hogy megyek oda is, még befejeztem 1-2 filmet, ahova még elég érkeztem, és már épp mentem volna, amikor meglátogattam ezt a bizonyos első emelet turnét, amire utaltam, ahol ott ragadtam. És akkor egy másfél évre kiírtam magam úgymond a filmszakmából. Kicsit nehezteltek is rám páram, mert számítottak volna rám, de én nem jöttem. De nem bántam meg, nagyon jól éreztem magam, ugye ez egy érdekes kirándulás volt, ezt már említettem, és utána tértem vissza 89-be a filmes területre, akkor már Hámori Tamás mellé, és lettem felvételvezető, és 90-ben felvételt nyertem akkor még SZF-re, ugye, ami akkor még főiskola volt.
5: És gyakorlatilag akkor jöttek a kereskedelmi televíziók is nagy lendülettel Magyarországra.
6: Kicsit később, igen. Kicsit, de igen,
5: de
6: igen.
5: Szóval, hogy nagyjából ebben az időben, és hát ugye te elég közelről követted ezt végig. Van egy olyan mondás, hogy a kereskedelmi televíziók, mikor megjelentek Magyarországon, akkor mondjuk a televíziózás színvonalát, vagy a televízióban látható műsorok színvonalát egy picit lejjebb vitték, mert ugye nagyon-nagyon sok olyan meg annál lejjebb kategóriás filmeket vásároltak föl, és jöttek a kereskedelmi televíziókba ezek a produkciók, amelyek rontottak sokat a nézőknek a igény szintjén, lehet így fogalmazni. Te hogy látod ezt a kérdést?
6: Hát én is azt gondolom, hogy hosszú távon a kereskedelmi televíziók megjelenése, én finomabban úgy fogalmaznék, hogy átrendezte a televíziós piacot is, meg a televíziós kultúrát is. Úgy a műsorkészítését, mint a nézői elvárásokat, vagy a nézői igényszintet. Nem gondolom, hogy ez feltétlenül azonnali színvonalcsökkenést vagy színvonaleséshez vezetett, de biztos, hogy átrendezte, biztos, hogy több lett a bulvár jellegű tartalmú sok-sok szappanopera, amik azért nem olyan mély kultúrával rendelkező tartalmas dolgok voltak, vagy nem szép irodalmi alapúak. Ez egy természetes velejárója ennek a világnak, ugyanakkor viszont lényegesen több pénz, vagy más struktúrában jött a pénz a szakmába. Én azt gondolom, hogy szerencsés voltam, hogy a korábbi verzióban is dolgozhattam, ugye az egy teljesen állami finanszírozású világ volt. Ráadásul a drámai főosztály egy olyan, hogy is mondjam, csak elit sziget volt a televíziózáson belül, vagy legalábbis én annak éltem meg, ahol azért nagyon komoly dolgokat csináltunk. Tehát én azért olyanokkal dolgozhattam együtt, mint Szőnyi G. Sándor, Esztergályos Károly, Mamcserov Frigyes, Zsurzséva, évikét kellett volna majd, hogy nem előre mondani, mert azon túl, hogy családi barát volt, és személyesen is imádtam, és még sokan mások, most sok nevet tudnék még mondani. Mindegyik a maga módján egy óriási élmény volt, mindegyik óriási tanulópénz volt, nagyon komoly darabokban dolgoztunk, tehát itt Csiki Gergelytől Shakespeare-en át mindenféle témát feldolgoztunk, örkény novellák, szóval rengeteg minden volt, és nagyon izgalmas volt belelátni abba, hogy az egyik rendező így dolgozza föl, a másik amúgy, milyen műhelyek alakultak ki, megismertem fantasztikus operatőröket, Bíró Miki bácsitól Márk Ivánon át, Ragei Elemérig, szóval hosszan tudnám a neveket mondani, és egy kicsit néha megadatott az is, hogy átkirándulhattam a filmgyárba, ami azért akkor egy ilyen, nem tudom, olyan volt, mint a Jedi lovagvár körülbelül, nekem legalábbis a tévéből nézve, mert az volt a szentély. Tehát, hogyha a vízilabdának a szentélye a Hajós Alfréduszoda, akkor a magyar filmgyártásé meg a Hunia, ami hát ugye a Róna utca volt. És azért az, hogy időnként bármilyen munka vagy munkafolyamat, vagy részmunkafolyamat miatt átmehettem a gyárba, hát ez remegett a lábam a 7-es buszon kifelé. Úgyhogy nekem az egy nagyon izgalmas időszak volt. Igen, a kereskedelmi televíziók sok mindent megváltoztattak. Én nagyon szerettem és nagyon élveztem azt is csinálni. Tehát akár a Forró Nyomon, akár a Micukó, amiket mind a kettőt egyébként a TV2-nél csináltunk. Ezek mind nagyon izgalmas dolgok voltak. Egy kicsit azért azon is szerencsés voltam ebben is, mert egy kicsit rajtam is múlott, hogy mit vállaltam el, mit nem. Nem azért, mert én megtehettem, hogy lazgatok, vagy válogathatok, hanem egyszerűen valahogy úgy találtak meg a munkák, hogy klassz dolgokhoz foghattunk hozzá. Nem olyan régen egyébként egy pár évvel ezelőtt az RTL-lel, szintén a Máté Krisztával a Cápák első évadát csináltuk, Cápák közben is részt vettem, az is egy izgi dolog volt. Szóval meg lehet azért találni ebben is a nívós dolgokat.
5: Neked akkor nem volt lehetőséged például formátumokat vagy műsorokat ajánlani? Tehát, hogy ők mondták, hogy akkor ez van, ezek közül lehet választani, és akkor ezt vagy azt vagy amazt, vagy erre, arra vagy amarra mondtál igent?
6: Többnyire így volt. Amiket én bedobtam ötletként, vagy felkínáltam, hogy esetleg meg lehetne csinálni, arra vagy nem voltak vevők, vagy nem volt rá pénzük, és volt egy eset, aminek most a részleteiben nem akarok belemenni, ott történt egy nem annyira korrekt dolog, volt egy konkrét téma, egy olyan formátum, egy reality formátum, amit én azt gondolom, hogy egy exkluzív helyzetből fakadóan külföldről én hoztam be először ide, hogy esetleg elkezdhetnénk csinálni, és valaki lenyúlta. nem
5: ilyen van.
6: Van, meg akkor is volt ilyen, de nem, vagy túl vagyok én ezen, és nem érdekel már. Akkor egy kicsit rosszul esett, de nem érdekel ma már.
5: És hogy találtak meg a Jerry Bruckheimerék?
6: Hát ez egy érdekes történet, ugye ha az embernek van egy kis magyar gyártó cége, és egyébként mekeg angolul, és van olyan terve, hogy majd szeretne nemzetközi piacon valamit egyszer kezdeni, meg ilyen Spielberg nevű emberekkel álmodik, mert ez így volt, tehát hogy nek volt egy ilyen előzménye, akkor fölteszi magát különböző ilyen webes, hogy hívják ezt, ilyen szakmai listákra, meg ilyen-olyan oldalakra, hogy ottan benne van, hogy van egy olyan magyar gyártócég is, hogy Flashback. És akkor vagy hívnak, vagy nem hívnak, megtalálnak, ha olyan promószöveget teszel ki magadról, akkor talán igen, meg persze a kapcsolatrendszer. És egy ilyen, már mit tudom én, melyik ilyen portálon fönn voltunk a másik 25 cég mellett egyébként, és én időről időre a saját pénzemből kimentem Amerikába, van egy location trade show, úgy hívják, Santa Monicába, ami gyakorlatilag arról szól, hogy elsősorban Amerika régiói a különböző gyártó cégeknek, producereknek mutatják, hogy hol érdemes forgatni. Montana, Kalifornia, Texas, mit tudom én, és magukat promotálják. És ezen a show-n, ez egy ilyen, mondom, trade show-szerűség, location trade show, ezen van lehetőség külföldieknek is megjelenni. Na most ezen egy időben a Magyar Mozgókép közalapítványnak a megbízásában a Návai Janikó ott egy ilyen standokat bérelt, meg nem tudom, szóval az ő szervezésében ott meg lehetett jelenni, vagy ő is közreműködött ebben, már pontosan nem tudom, hogy volt. Lényeg az, hogy én az Anikót itt Budapestről ismertem, mint budapesti újságírót, és kapcsolatban voltunk, és akkor mondta, hogy egyszer gyere ki, nézd meg, mert jó pofa, és sok ember megfordul. Kimentem, és akkor négy vagy öt napot eltöltöttem ezen a soron, és rengeteg emberrel megismerkedtem. Az ember osztogatja fűnek fának a névjegyét, aztán vagy szólnak valamiért, vagy nem. És ennek révén volt alkalmam több embert megismerni, akik vagy visszahívtak, hogy csináljak nekik valamire költségvetést, amik javarész bérmunka lehetőségek voltak, ami azt jelenti, hogy külföldről bejön az amerikai filmes, és olcsó Magyarországon dolgoztat. Olcsó helyszín.
5: De akkor még nem volt ez a visszatérítéses rendszer. Nem. Akkor ez még csak kvázi a vasfüggönyön.
6: Így van. Igen, ez még annak az előzménye. És akkor az történt, hogy egyébként akkor már folyamatban volt a filmtörvény, csak még nem hirdették ki, tehát én 2003-ról beszélek. Hazajöttem, tettem a dolgomat, és a következő évére is kimentem, ez volt a 2004-es. Ez mindig tavasszal van, április-május, ilyen tájt. És kimentem, és mielőtt kiutaztam, ez ilyen véletlen, két nappal előtte egyszer csak csöng a telefon, és egy nagyon kedves hölgy felhívott telefonon, hogy ő a mit tudom én milyen nevű gyártócégtől beszél, te egyébként televíziós gyártócég Los Angelesbe, és hogy ők a mit tudom én milyen nevű reality show-t csinálják, ez volt az Amazing Race, életemben nem hallottam róla, és hogy ők ehhez keresnek helyszínt, és ott nem tudom, hadarva a telefonban mindenféle, mindenki a felét nem is értettem. De hogy akkor, mert ő neki kellene erre árajánlat Magyarországra. Hát mondtam, jó, de egyébként én holnap fölülök a repülőre, és kimegyek Los Angelesbe, tehát miért nem folytatjuk ezt személyesen. És akkor ettől teljesen elájult, hogy ez wow, és ez milyen jó. Az amerikaiak amúgy is mindenért nagyon gyorsan tudnak lelkesedni, úgyhogy ez körülbelül így zajlott le. Mondtam, jó, ekkor is ekkor leszállok, elmegyek, lezuhanyzok, és akkor ott szívesen kezdek önöknél. Jó. Így történt, este 6-kor ott voltam az irodájukban, és hát ott azt hiszem pestiesen szóval ilyenkor azt mondják, hogy leszakadt az arcom, mert hamar kiderült, hogy ez egy milyen kaliberű gyártó cég, mert ez ugye a telefonból nem derülhetett ki a számomra, meg az is, hogy a Jerry Bruckheimer az egyik tulajdonos, meg blablablablabla, szóval ott hamar a helyemre kerültem mindjárt, hogy merre van az előre, és akkor mondták, hogy jó, akkor erről van szó, és akkor mindjárt aláírtak velem egy titoktartási nyilatkozatot, hogy akkor erre kéne költségvetést csinálni. Meglepődtem, de hát vettem a lapot, és akkor úgy zajlott ez az egész, hogy nappalonként ott voltam ezen a bizonyos trécsónos, osztogattam a névjegyeket, ahogy mondtam, amiért mentem, és éjszakánként megköltségvetettem a szállodába, úgyhogy a harmadik napon már egy ilyen szűkszemű kínai fiatalember ült a trade show, mert már nem nagyon voltam magamnál, de ügyködtünk, és az a lényeg, hogy kurzunt gut, hogy a végén oda jutottunk, hogy elég jók voltak a számok, úgy látták, hogy elég jól értem, amit ők akarnak, és oda jutottunk, hogy ez a műsor Magyarországra jött, és így lett az Amazing Race egy magyarországi forgatású. Két epizódot is csináltak itt, ugyanabban az évben nyáron, később.
5: És akkor utána a Spielberg féle felkérés már magától jött? Domino effektus.
6: Magától semmi nincs. Anyám ilyenkor mindig azt mondta, visszafordította az ujját rám, és arra mondta, hogy magától. Na, szóval, hogy ez úgy volt, hogy ennek az egyébként az alapsztória az, hogy 83-ban voltam én 18 éves, amikor is ugye elhelyezkedtem a televízióba. Akkor mi még az anyámmal azért Amerika hangját, meg Szabad Európa rádiót hallgattunk, mint sok más sorstársunk, és ugye hétfőnként nem volt tévéadás, mint ahogy emlékszel rá nyilván, és akkor ezt hallgattuk, és voltak nagyon jó beszélgetések, már nem tudom mi volt, valamilyen híd volt a címe a műsornak, mindegy, késő este volt, és volt egy olyan adás, aminek a stúdiójában egyszer az Andy Vajna és a Tellerede ültek, két sikeres magyarként. És ezt a 18 éves Zákonyi Tamás meghallgatta ezt a műsort, volt nem tudom, egy óra, másfél óra, mindegy, és hát két a maga nemében és a maga területén sikeres zseni, és én ottan elájultam, hogy atya úristen, és hogy a magyarok mikre képesek, meg szóval mindenféléket ott megfogalmaztam magamba.
5: Az is egy ilyen motivációs tréning volt.
6: Abszolút, igen, és ott az úgy rákattantam erre, hogy jó, hát akkor ezt az Andy Vajna nevű embert, ezt én megjegyzem magamnak, ez jól jön majd még később, mert hogy én nekem akkor vele dolgozni kell, tehát nincs mese. És egyébként megjegyeztem Telleredét is, és akkor ez a marslakók, meg tudósok, meg kutatók, meg fizikusok, meg ez is ugye elkezdett izgatni egyre jobban. Aztán telt múlt az idő, és a Mihály Gyuri és a Kálmán Andis révén az előbb már említett Berke Zoli és Fazekas Zsolt barátaimmal volt egy másik kirándulás, mert csináltunk egy kereskedelmi televíziós vállalkozást TV-TV néven. Ez volt a Telesystem annak idején. Révén megismerhettük Andy Vajnát. Úgyhogy akkor már úgy félig révbe ért ez az álom, hogy wow, akkor most én az Andy Vajnával találkozni fogok, aki körülbelül egy 20 perces beszélgetés után páros lába rúgott ki minket, mert nem tetszett neki, amit mondtunk, vagy helyesebben nagyon aranyos volt, de nem üzletileg nem találtuk meg a közös platformot.
5: Az Andy ezekben jó volt.
6: Az Andy ezekben nagyon jó volt, de akkor is izgi volt, hogy mi ott alpaka öltönyben ott ültünk egyébként rövid nadrágba az Interconti elnöki teraszán ücsörögtünk fönt, ő rövid új pólóba, szóval nagyon bizarr helyzet volt, amit aztán utána sokszor röhögve kitárgyaltunk egyébként. Na és ennyi, és akkor mi az Intercommal nagyon jobban voltunk, vagy én nagyon jobban voltam, és elkezdtem az Intercomnak rendezvényeket csinálni, kis Hollywood Multiplex promo videó a Goda Krista rendezésében egyébként, nem is volt olyan kicsi az két komoly reklámfilm. Tehát mindig egy kicsit közelebb sonfordáltam az Intercomhoz, és türelmesen vártam, hogy majd egyszer eljön az én pillanatom. Akkor Mandy túl volt a miniszter félrelépen, tehát akkor ő már azért nagyon aktívan itt mindenféléket csinált. Evitán, stb. Tehát akkor azért elég közelről lehetett látni, hogy azért ő milyen dolgokat csinál, meg milyen kaliberben. De nekem ottan nem nagyon jutott szerep. És akkor 2000-ben bemutatásra került az Egerszegi című dokumentumfilmem, aminek történetesen ezen kapcsolatrendszer révén az Intercom lett a forgalmazója, és VHS-en forgalmazásra került. Na, azt már elég közelről látta az Andy, mert ugye a számok azért elég komolyan hetente ott voltak előtte, és ment a jelentés, hogy mi van, és látta, hogy első VHS kazetta a legnagyobb számú eladás Oroszlán Király, második Egerszegi, és akkor így nézett, hogy ez mi, meg ki ez az Egerszegi, meg ki az a Zákonyi. És akkor ottan engem bemutattak a Fülöp Kata, meg a Kálmán Andris, elsősorban ők ketten voltak az én mentoraim, mondjuk így az Andy felé, és akkor kialakult egy ilyen felszínesnek mondható semmi különös kapcsolat az Andyvel, de én ott sertepert éltem. És akkor mindenféle rendezvényeket csináltunk, ez most mindegy, és akkor 2004 őszén szólt a Fülöp Kata, hogy eljött a pillanat, mert hogy nekem le kéne ülnöm az Andyvel beszélni, mert kíváncsi rám. meglepődtem, leültünk egyébként a Centrál kávéházba, és akkor megkérdezte, hogy ki vagy te, meg mit csinálsz most. És akkor elmondtam, hogy ki vagyok, nem ilyen hosszan, hanem rövidebben.
5: Kérdések az eddigtől.
6: Igen.
5: Hogy vagyunk?
6: A második kérdése az volt, hogy van-e vállalatod? Így, hogy vállalatod. Nem céged, vállalatod. Mondtam, hogy igen. És lényeg az, hogy rövid bemutatkozás után kérdezte, hogy most mit csinálsz. És hát elmondtam a tényeket minden nagyképűségnek, hogy most éppen a CBS számára gyártom az Amazing Race című reality show-t, ami két epizód, a egyik producer a Jerry Bruckheimer, a másik a Bertram van Münster, blablabla, és így te ismerted az Endit, a nem túl nagy szemeit elég nagyra nyitotta, mert ő nem volt ahhoz hozzászokva, hogy Magyarországra amerikai, bármilyen amerikai produkció úgy jöjjön, hogy ő arról ne tudna, vagy ne ő hozta volna.
5: Igen.
6: Tehát, hogy ez így nem értette, hogy ez hogy. Úgyhogy én szerintem ez imponált neki, röviden, és azt ezt később érzékeltette is, és akkor én ezt úgy büszkén elmondtam, hogy most ezzel bóckodunk, ezt csináljuk, nagyon szeretjük, bla, de hát, hogy a filmek. És akkor kérdezte, hogy lenne-e kedvem vele dolgozni. Hát én beestem az asztal alá, szó szerint, tehát tényleg úgy volt, hogy úgy húzott fel, hogy térjek magamhoz, és akkor kérdezte, hogy most mitől vagyok így elájul, és akkor elmondtam neki a rádióbeszélgetést pár évről korábbról, amit megmosolygott, nyilván jól esett neki, aranyos volt, és aztán abban maradtunk, hogy ő szívesen dolgozna velem, hogyha gondolom, hát az, hogy én szíves, ez lenne a kérdés, ugye, nyilván, és akkor mondta, hogy jó, akkor ez úgy fog működni, hogy akkor, ha ő szól, akkor jön egy forgatókönyv, azt meg kell költségvetni, beszéljünk róla, aztán majd meglátjuk. Itt arról volt szó, hogy ő az amerikai kapcsolatrendszerét mozgósítva szívesen küld Magyarországra filmeket, és akkor azt itt le kell gyártani, tehát ez a bérmunkagyártás kategória. És akkor ennek mentén elkezdtünk ügyködni, azt azért hozzátette, hogy egyébként nekem is van egy ötletem, azt majd, ha oda jut, akkor szólok. Ennyi. Itt véget ért a beszélgetés, eltelt egy hét, majd közölte, hogy küld egy forgatókönyvet, és a forgatókönyvre az volt írva, hogy Hannibal ébredése, ez ugye Hannibal Lecter sorozatnak volt a visszaugró pilot első része, tehát ami három rész után készült negyediknek, producer Dino De Laurentiis. Úgyhogy akkor megint beestem az asztal alá, mert hát aki azért a filmszakmában él, azért tudja, hogy ki a Dino De Laurentiis, ugye az országúton is egyéb, nem tudom, 100 film producere, King Kong, igen, és még pár ilyen apróságé, Oscar díjas producer, még gigantikus mogul, tehát egy tényleg egy csodapofa. Úgyhogy azon elájultam, és akkor elkezdtünk azon dolgozni, hogy megtalálni a megfelelő helyszíneket, részben Párizsba forgatott, vagy játszódott a film. Ugye azon rengeteget dolgoztunk, és akkor úgy by the way megemlítette, hogy egyébként meg akarok csinálni egy filmet 56-ról, mert hogy, mint tudod, én 56-ba léptem le, és hogy majd erről is, hogy abban van vízilabda, mert hogy a szóba került, hogy én vízilabda ügyben kicsit kattos vagyok. És akkor ezt nagyon helyesen így megemlítette, de ennyi, tehát nem volt több. Annyit mondott, hogy az, csináljak egy számadást arról, hogy Magyarországon milyen fedett, meg nyitott tuszodák, de főleg fedett tuszodák milyenek vannak, mert hogy ennek majd szerepe van. Hogy mi, meg hogy, sem. Ennyi. És aztán úgy alakult, hogy a Hannibal az nem jött Magyarországra forgatni, mert akkor még nem voltak stúdiók, tehát egyszerűen azért veszítettük el azt a munkát, ami egyébként szerintem biztosan nálunk landolt volna, mert nem volt stúdiókapacitás egyáltalán, és ezért átmentek Prágába.
5: De akkor még ugye csak a Mafilm volt gyakorlatilag.
6: Így van, a két üvegfalú műtermével fotom, meg a két kicsi a Rónába, úgyhogy ez meg nem az a világ volt, amit a Dino bácsi szeretett volna. Úgyhogy leléptek, nem érintett túl jól, mert rettentes mennyiségű munkám volt benne, úgyhogy azért az egy nagy csalódás volt. Viszont januárban egyszer csak csöng a telefon, és akkor ezt már sokszor elmeséltem, szokásos Endi-féle stílus, Tamás, és se köszönés, se semmi. Mondtam, hogy most vezetek haza. Jó, oké, ha hazaérté, hívjál vissza. Hazaértem, este 10:30, ugye Los Angelesbe kint, nyilván az még délelőtt, és hogy akkor most ő megad nekem egy nevet, meg egy telefonszámot, most azonnal hívjam fel az illetőt, aki egy hölgy, és beszéljek vele, mert itt valami komoly dolog van készülőben. Jó. És lediktált a Kathleen Kennedy nevét, és telefonszámát, ami egy mobil szám volt. Na most miután Spielberg filmeken nevelkedtem, és úgy éltem az életemet, hogy wow, van a Spielberg, hosszú csönd, és utána mindenki más, ezért viszonylag hamar rájöttem, hogy ki Kathleen Kennedy, az összes Spielberg film producere IT-től fölfelé.
5: Hát ugye ő most a Star Wars univerzumnak a...
6: Hát a Lucas film elnöke. Igen, igen. Lucas film elnöke. Úgyhogy...
5: És neked megvan a mobilszám.
6: Jelentem meg, igen, és nem fogom megadni. Úgyhogy újfent beestem az asztal alá, és akkor szó szerint úgy mostak fel engem otthon, hogy Jézus Mária, most én nekem tényleg a Ketit, és így, hogy Keti, tehát önnek a Miss Kennedy. Tehát
5: de egyébként az a vicces, hogy az Andy-nek tényleg ezek így, hív fel hát a Ketit, beszélj a Joe-val.
6: Abszolút, tuki volt. És akkor hát azt hiszem még talán megittam egy konyakot, vagy egy pohár bort, és erőt gyűjtöttem, és tényleg fölhívtam Ketit, aki egyébként akkor a War of the Worlds-et forgatta, ez 2005 év eleje. A War of the Worlds-et forgatta a Stevennel New Jersey-be. És effektíve a szedben ült, tehát a forgatáson volt kint, amikor én fölhívtam őt, hát ottani idő szerint délelőtt, és egy hihetetlen kedves, készséges, tehát mint hogyha 20 éve ismertük volna egymást, gondolom az Andy megelőzött, és valamilyen módon engem fölkonferált, és hogy akkor ezt küldjek, azt küldjek, árlista, hotelárak, mi hogy működik, engedélyek, currency rate, mindenféléket küldjek, és akkor ezt ő várja, megadta az e-mail címét, meg az asszisztensének a számát, nevét, mindenét, és akkor tartsuk a kapcsolatot, mert van itt a láthatáron valami, amiben majd kéne közreműködni. És akkor hát én a magyaros szemtelenséggel mondtam, hogy tök jó, de miről beszélünk? Tehát ez rendben van, hogy, és hát még nem mertem rákérdezni, hogy Spielberg film, mert az úgy magamtól rájöttem, hogy valami ilyesmi, de hogy mi? És akkor mondta, hogy ja, ezt az Andy nem mondtam, nem, az Andy semmit nem mondta.
5: Mert az Andy ebben is nagy mester.
6: Igen,

0: Igen, és akkor lényeg az az, hogy hát összekaptam magam, hajnali kettőig megcsináltam a mindenféle listákat, amit kért. Azt átküldtem. Arra egyébként azonnal válasz jött, hogy szuper, tök jó, megkapták, majd lesznek kérdéseik, de azt majd holnap, menjek aludni. És akkor elindult egy kapcsolatfelvétel, aminek az lett a következménye, hogy meglett az összes helyszín, megtalálták azokat a körülményeket, amit terveztek és gondoltak, vagy szántak a filmnek, és hát azért azt tegyük hozzá, hogy azért erősen az Andy hatására, de végül a flashbacknél azaz nálam landolt ez a film, ami hát, hogy mondjam, ez egy csoda volt, mert Telerede és Andy Vajnán túl a következő az az volt, hogy azért Spielberg filmez. Tehát, hogy Spielberggel valaha az életbe egyáltalán találkozzak, dolgozzak, azt nem.
1: Mire volt a Spielberg a legnagyobb, vagy mire volt a Spielberg leginkább háklis? Hisztizett valamiért?
0: Hát őszintén szerintem semmire. Ezt hajlamos a média meg sokan felfújni. Én a Stevennél nyugisabb, helyesebb, szerényebb rendezőt, nem tudom, hogy találkoztam-e vele, és ezzel nem akarom a tisztelt magyar rendező kollégákat megbántani, de én nem emlékszem, hogy ő bármire háklis lett volna. Volt egy időszak, amikor itt előadták, hogy nem szabad a szemébe nézni, meg ne bámuljuk őt, meg ilyen hülyeségek. Szerintem, hogyha ő dolgozott, ő csak bámulni lehetett, mert úgy dolgozott, és ez így izgi volt, persze, de én nem emlékszem semmi cirkuszra, meg háklira aki körülvették, sokkal háklisabbak voltak sok mindenre. Egy kicsit nyilván azért, hogy őt is védjék, óvják fölösleges impulzusoktól, amit megértek, mert egyébként egy filmet elkészíteni azért nem kis történet, még neki sem. Úgyhogy szerintem ennyi, de én különösebb cirkuszra, háklira én nem emlékszem.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás abban a filmben?
0: Hát az elsősorban egy logisztikai feladat volt. Ott nem alkotótársként veszünk részt egy bérmunkába. A bérmunka mindig arról szól, hogy valakik megírnak egy forgatókönyvet valahol, annak van egy rendezője, producere, gyártócége, ők kitalálják, hogy kit akarnak szereplőknek, tehát megvan a casting, és ők köszönik szépen, ők tudják, hogy mit akarnak. És mi meg itt helyi okostojások, vagy aranyos helyi pesti fiúcskák, mi meg adjunk ehhez ötletet, hogy jó, de hol lehet forgatni, hogyan lesz hozzá kamera a lehetőség szerint helyben, mert akkor már egyébként volt adórendszer, és akkor vagy adóvisszatérítés, és akkor az itt elszámolható, a helyi stáb, díszletépítés, szállodafoglalás, tehát ezek elsősorban filmszakmai és filmszakmán túli logisztikai feladatok, gyártási logisztikai feladatok, amiket nekünk kell ellátni, tehát nekünk kell biztosítani az ő számukra. Tehát ezt mindig azt mondom, hogy ez egy szelete a filmgyártásnak, nagyon széles, de fölfele nem megy, fölfele ottan nincs dolgunk. Ami nagyon izgi, óriási a felelőssége, rengeteg pénzt költenek itt el, tehát ami a cégen vagy rajtunk keresztül megy, azért az nem kevés pénz, tehát ez akkor 2005-ben több mint 3 milliárd forint volt, ami azért ma innen nézve az szerintem 80-100 millió lenne, úgyhogy azért az egy nagyon már hogy dollárban.
1: Igen.
0: Úgyhogy azért az akkor egy nagyon nagy dolog volt. Meg hát ilyen keresztmetszettel, ilyen igényekkel én szerintem Magyarországon azt megelőzően még nem találkozott senki.
1: Hát ez egy teljesen újszerű dolog volt, igen. És gyakorlatilag tényleg a média is, meg mindenki rácsodálkozott, igen, arra, igen, a történésre, hogy, igen, egyáltalán hogy jutott eszébe nekük, hogy ide Magyarországra jöjjenek.
0: Hát úgy, hogy az Andy nagyon jól promotálta azt, hogy ez a város és ez az ország olyan adottságokkal rendelkezik, amivel kevés, és ahhoz képest olcsó. És ugye az, hogy egy városon belül, hát aki látta a filmet, tudja a sztorit, ugye körbe utazgatják Európát, és levadásszák az arab terroristákat, a moszadosok, gyakorlatilag ez a sztori, és megfordulnak Londonban, Párizsban, Frankfurtban, Rómában, Amsterdamban, most hirtelen nem jut eszembe több, Münchenbe, ugye eleve onnan indul az egész cirkusz, ma ott van a mészárlás.
1: Van olyan provanszi kirándulás is.
0: Na, az az egy nem itt volt.
1: Jó, ráhibáztam.
0: Igen, de hogy egyébként azt is kerestük, csak olyat nem találtunk.
1: Hát mert azok annyira jellegzetes, hát igen.
0: Úgyhogy, és az, hogy itt gyakorlatilag a Four Seasons szálloda, ahol lakott a Steven, nem tudom, 3 kilométeres körzetében gyakorlatilag a helyszínek 85%-a megvolt, ettől ők teljesen el voltak ájóva. Ráadásul akkor még nem volt drága, tehát akkor még az emberi áron lehetett ezeket megkapni, és hát mindenhova nagyon magas színvonalú díszletépítészet, technika, világosítás, akkor már Magyarországon bent voltak a nagy lámpakölcsönzők, a Vision Team révén ugye ARRI kamerákkal, meg fantasztikus lámpák.

0: dolgozhattunk, kameramozgatók. Szóval, hogy már
1: minden
0: volt
1: adott
0: egy...
1: volt gyakorlatilag.
0: Igen, műtermek ugyan még mindig nem voltak, tehát hogy az hiányzott, de egy frappáns mozdulattal az is az én ötletem volt, az nagyon örülök, hogy sikerült, mert ha egyébként nem sikerül, akkor nem biztos, hogy itt forgat a film. De az épülőben lévő tüskecsarnokot, ami akkor éppen állt, mert ugye az úgy volt, hogy régen a világkiállításra elkészül, nem adták át, megállt az építkezés, és a már nem is tudom melyik minisztérium felügyelete alatt volt, és az üres félkész tüskecsarnokot szereztük meg, és az volt a műterem. Tehát ott építettük fel az olimpiai falu belső létesítményét, vagy részeit. Arra
1: emlékszem, hogy ott micsoda a felfordulás volt.
0: Igen, annak elképesztő volt. És ez egy ilyen frappáns megoldás volt, mert az úgy jól sikerült. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, tehát az egy logisztikai kihívás volt, nagyon sok mindenféle szakmai igényel. A legnagyobb meglepetés az a keresztmetszete volt. Tehát az, hogy mindösszesen ilyen átlagban 300 és 450 fő közötti stábbal forgatni nap, mint nap. Uh-huh. Ezeket azért minden nap megetetni. Volt 100 gépkocsi vezető, ennek az egésznek a mozgatása, mindenhova behajtási engedélyek. Szóval azért nagyon nagy léptékű volt.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Köszönöm szépen Zákonyi Tamásnak, hogy elfogadta a meghívásomat, és a Nemzet Aranyai Közönség találkozói között időt szakított arra, hogy a Színe Manna vendége legyen. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a megtisztelő figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, na viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
2: Időjárás.
5: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
6: Cross GPS. Mai vendégünk egyszer ebben a stúdióban ezt mondta hallgatóinknak, a beszélgetést Majoros Szidi vezette. Isten, ami szépen rendezett dolgainkat, mindig szét fogja zilálni, és ez megszülheti a szent félelmet, a szent lenyűgözöttséget. Hello, én Bali Mónika vagyok, állandó beszélgető társammal köszöntöm a hallgatókat a Cross Rádióban és a Manna FM-en.
7: Én is köszöntök mindenkit, Pajor Tamás vagyok, és mai vendégünk nem más, mint Lackfi János, akiről ezúttal lerántottuk a leplet, de nem az összeset, az még hátra van.
8: Az feláras.
7: Annyit szeretnék Jánosra elmondani, hogy egy fantasztikus szívembert ismertem meg benne, aki nem mellesleg a magyar irodalom egyik legtermékenyebb, hanem a legtermékenyebb alkotója, tehát úgy jönnek ki a könyvek a kezelől, mint a Hankookban a gumiabroncsok, körülbelül olyan sűrűséggel.
8: Télinyári.
7: De viszont nem a minőségét tekintve, szóval nem a önismétlés és az ipariság jellemzi, hanem éppen a végtelen humor, irodalmi megmunkáltság, feleségem kedvence vagy. Itt már nem tudom fokozni, átadom.
6: Ez a csúcs. Itt van velünk a stúdióban
8: Komenda. Innen is.
6: Itt van velünk a stúdióban Komenda Máté is, aki marketinges kolléga és vizuális tartalomgyártó, és úgy érkezett ebbe a stúdióba, hogy hozott egy könyvet, és a János orra alátolta, hogy anyukámnak, Évának szeretettel, most kérlek.
7: Látom, hogy te az ilyen női nemben eléggé hódít az.
8: Azt mondják amúgy is, már franciák régóta mondják, de ez így van piacilag Magyarországon is, hogy ez nem azt kéne mondani már, hogy olvasó, hanem hogy olvasó nő. Női nemű az olvasó, tehát én azt hiszem, 80%-osan nők olvasnak, a férfiak meg ehelyett isznak, úgyhogy, és abban is van igazság. Egy kicsit túl sok is.
6: Na akkor most a kormányon kanyarítok egy kicsit. János elismeréseiből néhány díjat kiemelek. József Attila és Déri Tibor díjas költő, író, műfordító, tanár, Prima Primissima díjban is részesült, nyugatkutató, fotós, férj, apa, nagyapa, barát, és aki ismeri a Jó Ét Puszi sorozatot, az az ember bizony azt gondolhatja, hogy talán Isten barátja?
8: Nem én mondtam, hanem ő mondta, hogy nem mondalak szolgálnak benneteket, hanem barátaimnak, úgyhogy ennyiből dicsekedhetek avval, amivel amúgy elég veszélyes, vagy nehéz lenne, vagy kimondhatja azt.
6: De erre hát legalább vissza tudunk térni. Nagyon-nagyon komoly a téma, de arra vállalkozunk itt ma, hogy könnyedén tálaljuk, hogy könnyen tudj te is kapcsolódni, akár a Mannán, akár a Cross Rádióban hallgatsz bennünket. Az első téma az, hogy ejtőernyősök vagyunk mi itt a Földön, a második pedig, ha belefér még az adás időbe, vagy legalább egy kicsit érintőlegesen, az irodalom, bővítsük inkább a szavak, terápiás hasznáról is beszélgethetünk még, ha belefér. Az a kérdésem vendégünkhöz és hallgatóinkhoz is, hogy a te ejtőernyődet vajon ki csomagolja be? Hoztam ehhez egy anekdótát. Charles Plumb vadászpilótaként szolgált Vietnámban. 74 sikeres bevetés után egy légvédelmi rakéta megsemmisíti a gépét Észak-Vietnám fölött. 5 nappal a szolgálati ideje lezárása előtt katapultál. Ellenséges területen landol, 6 év hadifogság, túléli a kínzásokat. Amit ezek alatt az évek alatt megtanul, megért, megtapasztal, azokból előadásokat épít fel, és professzionális előadóvá válik. Olvastam ezt a mai igében, aztán elkezdtem kutakodni, és most jön a sztori a sztoriban. Charles Plumb étteremben ül a feleségével, megtörtént esetről van szó. Egy másik asztaltól egy férfi oda megy hozzájuk. Ön Plumb, ugye? A Kitty Hawk anyahajóról indított vadászgépet vezette Vietnámban és lelőtték. Ezt meg honnan a fenéből tudja? Én csomagoltam be az ejtőernyőjét, válaszolta az egykori tengerészgyalogos. Ezek szerint működött. Ha nem működött volna, már nem élnék, felelte a vadászpilóta. Ezredesi rangot is kiérdemelt Mr. Plumb, üzletemberek tanácsadója lett, ismert előadó, 80 felett jár már, és itt, közöttünk még a földön. Annyira édes az arcotok, és mosolyogtok ellágyulva. Na, első reakció.
7: Hát én néha inkább kétségbeejtőernyősnek érzem magam.
6: Na, elolvastam ezt a történetet, de mondd János, hogy neked tetszett.
8: Nekem az jutott eszembe, ami nekem egy nagyon-nagyon kedvenc idézetem, Jacques Philippe francia katolikus papnak a mondása, és nagyon-nagyon sokszor éreztük az érvényességét, hogy a gondviselés olyan ejtőernyő, ami mindenkinek oda van kötve a hátára, de hogyha nem húzza meg a zsinort, akkor esetleg ki sem derül. Tehát, hogy, és ha nagyon, nagyon sokszor, ha nem nyitja ki, tehát, hogyha, akkor nem fog kinyílni. Úgyhogy ez a személyes szabadságunk, meg az egyénnek a szabadsága, és mi nagyon-nagyon sokszor kerültünk a családos túl, ugye van 6 gyermekem, és egy bölcsész foglalkozásom hozzá, szóval ilyen nagy, tehát ehhez képest vadászpilótának lenni egészen jó karrier kép, mert hogyha ki nem lőnek, akkor stb. És nagyon sokszor nyílt ki ez az ejtőernyő ott, amikor nekünk a lehetőségeink már véget értek, mert a Jóistennek a terepe az a lehetetlenben van, és nem fél használni a fegyvereit. Hogyha ráhagyatkozunk persze, tehát, hogy megint a szabadságunk teljes mellszélessége belezuhanni a betonba, hogyha ugye nincs rá szükségem, ne rajtam, ne segítsen senki. Mi pedig voltunk olyan kétségbe esettek, és felé nyitottak, hogy meghúztuk a zsinort, és kinyíltak az ejtőernyők, és tehát, hogy most hosszú történetek, de 0 forintból vettünk lakást, meg nem hitelképesen kaptunk hitelt, meg a Dongalában született lányunkból élsportoló lett, meg tehát, hogy egy csomó olyan dolog, amire lehet azt mondani, hogy véletlen, de annak viszont durva.
6: Azt mondtad egyszer, hogy hétköznapi zuhanás élmények közben, ha kinyitom az ejtőernyőt, a súlypontok áthelyeződnek. És most erről tanúbizonyságot tettél. Amikor ezt a szót hallja egy hívő ember, hogy ejtőernyő, rögtön arra gondol, hogy védelem, meg gondviselés. Közben meg, amíg én készültem erre a beszélgetésre, elkezdtem azon gondolkodni, hogy de hát ez azért jóval több, mert ez jelenthet szabadságot, perspektívát, átkeretezést, súlytalanságot, időtlenséget, rácsodálkozást, és nem egy általam diktált tempót. Szóval, miért mindig a rosszra gondolunk?
7: Hát igen, és hogyha egy ejtőernyőre gondolunk, ha már ennél a hasonlatnál vagyunk, akkor ugye az ejtőernyő jelentősége az a zuhanás közben jelenik meg, tehát egy földön én szemlélhetek egy ejtőernyőt, meg nézhetem a precíz összehajtogatottságát, ami ugye az alapfeltétele, hogy ki is nyíljon, és ez úgy tudom, hogy egy idő után már mindenkinek magának kell csinálni, pont azért, hogy a felelősség ne terhelődjön senki másra adott esetben, ne történjen baj. De hogy az egésznek akkor van jelentősége, amikor a levegőben zuhanunk és kinyílik. Egyébként csak egy tárgy. És de a használati értéke ekkor viszont életmentő jelentősége bír. És hát, hogyha ezt a szimbólumot választottuk, akkor igen, a hit is nagyon gyakorta egy szó, de hát ahogy Jaspers mondja, az élet határhelyzeteiben mutatkozik meg az Isten élmény, a kitettségünk, az az emberi szegmens, amelyről a hétköznapok során gyakorta megfeledkezünk, mert egyszerűen a világ dologias működése, zakatolása, az háttérbe szorítja a legmélyebb értékeinket. És még mi hívők is így vagyunk ezzel, csak mivel már volt Isten élményünk, meg érintettek vagyunk, ezért törekszünk arra, hogy magunkat is minél inkább hozzuk olyan helyzetbe, és ezzel hál' Istennek nem kellenek már olyan szélsőségek, hogy egy külső objektív dráma szembesítsen ezzel, hanem mi magunk is azon vagyunk az imában, a bibliaolvasás, az elmélkedés kapcsán, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Ez talán a különbség, de egyébként meg igen, az ejtőernyő, vagyis ebben az esetben a hit működése az mégiscsak akkor van, amikor természet adta segítség nincs, vagy kevésé van.
8: Igen, meg hát ugye az egész világunk arra épül, és tudomány bálványozók vagyunk, a szent tudomány, brit tudósok bármit állítanak, az már pedig úgy van, pedig brit tudósok nyilván egymással ellentétes dolgokat is állítanak, de mindegyik úgy van.
7: Igen.
8: Tehát, hogy ez a hittel kapcsolatban, vagy illetve a gondviseléssel kapcsolatban az ejtőernyő hasonlat az is szerintem egy fontos dolog, mert ugye a világunknak az a jelszava, hogy hiszem, ha látom.
6: Így.
8: Na de mit látok egy ejtőernyőn? Hát az csak egy hátizsák, nem? Tehát mindaddig, amíg ki nem nyitom, hát sőt, földön hiába is nyitom ki, hát tudom vonszolászni esetleg, hogyha így előtte kikurkászom, és valahogy szétszedem. Tehát az hátizsák, az nem mutatja az igazi lényegét és az igazi valóját. Viszont a hitnek a jelszava, ezt Johannes Hartl, egy nagyon általam nagyon kedvelt német teológus mondta, hogy a látom, ha hiszem. Tehát, hogy éppen ezért van, hogy a dokumentált csodák sem térítenek meg tömegesen olyan valakit, aki eleve eltolja magát, hogy na jó, ezek mind szélhámosok, meg minden, de nem megy oda ellenőrizni, már oda menne ellenőrizni, akkor sajnos sokszor ezzel kellene szembesülni, hogy ezek orvosilag bevizsgált történetek, tehát megtörténtek, na most attól nem kell hinni, csak megtörténtek, de ugye a tudományra hivatkozva sokan távolítják ezt a történetet, hogy ez biztos csak csalás,
6: igen,
8: de nem ellenőrzik. Tehát azt, aki nem hisz, azt nem tudja meggyőzni a csoda. A csodák azoknak vannak, akik hisznek. Igen. Tehát, hogy hiába lát csodát X vagy Y, egyrészt megmagyarázza, hogy nem. Nem is az volt, meg nem is azt láttam, mert biztos csak meg egyébként pszichésen egy csomóféle folyamat van, másrészt pedig, szóval, tehát az első lépés mindenképpen, hogy látom, ha hiszem. És hogyha elkezdek hinni, ugye ez az ejtőernyő hasonlat, ez a gondviselésre vonatkozott, tehát Isten megtartó erejére, amikor zuhanunk. De Isten nem egy ejtőernyő olyan értemben, hogy minden metafora egyrészt véges, másrészt pedig, hát ez csak egy, a gondviselés az egyik funkciója ennek a termékcsomagnak, ami Isten, de nem a teljessége, tehát nem azért jó hívőnek lenni, mert akkor majd, ha kiugrom, akkor meghúzom a zsinort, hanem hogy addig mi van, amíg nem ugrom, illetve hát minden nap kiugrom a semmi fölé, hiszen a létezésnek a magányát senki sem tudja megkerülni, akármi veszi körül, és hogy az akkor mi van, minden nap mi van, tehát az Istennel való lét, az Istennel járás, az élő Isten kapcsolat, az minden nap van. Amikor gondviselésre van szükségem, vagy amikor a lehetetlenbe kizuhanok, az csak annak egy manifestációja, és nem is föltétlenül a legfontosabb. Nagyon vitális, nagyon megtart, tényleg őrült dolgok megvalósulnak, de nem arra tartjuk Istent, hogy őrült dolgokat megvalósítson, hanem hogy egészen bensőséges izzásban, és hát szóval a szerelmem nem azért van, hogy nem tudom én, hogyha zuhanok a szakadékba, akkor elkapja a kezem, pedig valószínűleg elkapja a kezemet, mert hát szeret. De nem azért tartom, hogy majd akkor, tehát hogy addig úgy várunk, és majd egyszer elkapja a kezemet, és akkor tök jó lesz, hanem azért, mert szeretek vele együtt lenni.
7: Így van, tehát nem a haszon elv a mozgatórugó, hanem a haszon az csak egy következmény, de annyira igaz, amit mondasz, mert a megismerésünk másik nagy pillére a logikai következtetés, tehát nem csak az igaz, hogy a csodák nem tesznek hívőkké, hanem az empirikus tapasztalás csodái nem tesznek, tehát a csodát empirikusan tapasztalva sem válunk hívőkké egyébként, hát ezt pont Jézus mondja dorgálva a kapernaumiakat például, hogy nem váltak hívőkké, pedig ők aztán tényleg kaptak csodából nem keveset.
8: Sőt, hanem, a názáretieknek meg direkt nem tesz csodát. Na, ezeknek majd fogok én csodát tenni.
7: Tehát, hogy hanem az ebből levont logikai következtetések sem, mert ez egy ismert el a filozófiában, hogy az úgynevezett természetteológia, tehát az Isten érvek, olyan magas szintűek helyenként már a skolasztikában, hogy arra jutottak a gondolkodók, hogy hogy vigyázni kell velük, mert a végén már bebizonyítjuk, hogy van Isten, már pedig Isten csak hitáltal ragadható meg, és tényleg olyan kísérteties, tökéletességű gondolatmenetek léteznek, az oksági elvtől kezdve a ontológiai Istenért, stb., ami egész egyszerűen logikailag is bebizonyítja, de hát nem szabad bebizonyítani, mert hiába bizonyítjuk, maga a tudás az nem alkalmas eszköz az Isten megragadására, és a haszonelv sem alkalmas eszköz, vagy még kevésbé alkalmas eszköz, hanem az Isten egy nagy vanság, az Isten az egy ilyen öröktől fogva van, mindent megelőző, maga a létezés, és ezzel kell megbarátkoznunk, hogy mi kis porszemek tudatlanul itt himbálózunk a létezésben, és vissza kell valahogy szereznünk a bizalmunkat, ami elveszett a bűnbeeséskor.
8: Hát meg aztán azzal kell megbarátkoznunk, hogy ez a hatalmas valami valaki, ez személyesen szeret bennünket, ami még durvább, egy ilyen kis porszemlétünk. És egyébként ez annyira igaz, hogy tehát aki dolgozik szavakkal, az tudja, hogy a logika, amit úgy szeretünk isteníteni megint csak, hogy a logika az nem más, mint retorika. Tehát, hogy bizonyos sorrendbe pakolok állításokat, és ha más ugyanolyan logikus sorrendbe pakolom őket, akkor is működnek. Mert egyszerűen, ha értek a retorikához, ha nem értek, akkor meg rögtön
7: igen, a szofisták ugye abból éltek, hogy bármibe bizonyítottak meg az ellenkezőt. Ma is van egy pár ilyen spin doktorok, tudod, elszegődnek bárhova.
8: Na jó, de két politikai jellemzőt beültetsz egy stúdióba, megmagyarázzák az ellenkezőt.
7: Persze, hogy
8: ugyanazokban az adatokból.
7: De hát a fizetésért azért meg kell dolgozni.
8: Meg kell dolgozni. De hát, hogy ez a gyönyörű a személyes szabadságunk, az épp ebben áll, hogy Isten létével tökéletesen meg lehet magyarázni, amennyire magyarázat, tökéletes magyarázat létezik, tökéletesen meg lehet magyarázni a világból kiindulva, és Isten nem létezését is tökéletesen meg lehet magyarázni a világból kiindulva. Ha nem így lenne, akkor egyszerűen az érvek hatása alatt kellene hinnünk, már pedig nem az érvek hatására kell hinnünk, hogy nem a haszon reményében kell hinnünk. Van egy zseniális, szerintem ilyen haszid anekdota, amit a Bojki Lacinak a nagyszerű könyvében, a Kegyelem és Kalmár szellem címűben olvastam.
7: Olvasgattam én is.
8: Igen, és az így hangzik, hogy hát a rabbinál megjelenik egy angyal, és már nem tudom, hogy mi volt a vétség, de azt mondja, hogy rabbi, olyan súlyosan vétkeztél, hogy nem jutsz be, tehát az üdvözültek közé ki van zárva. Tehát no mennyország, szevasz. És akkor a rabbi elkezd ilyen dajda énekelni és táncolni, és öröm ünnepet tart, és akkor az angyal így visszafordul, hogy ember, hát hallottad, hogy mit mondtam, hogy nem fogsz üdvözülni. És akkor minek örülsz? Hát annak örülök, hogy most már az Isten nem fogja azt hinni, hogy csak a vélt haszon reményében dicsőítem őt.
4: Aztán.
8: Vagy az, hogy tehát, hogy ez a, hát ugyanaz, mint a szerelemnél, ugye hány olyan szerelmes van, aki lehozza a csillagot az égről, annak a szerelmének, aki rá se bagózik. Igen. Isten ránk bagózik.
7: Miért szerezte mást, és nincs csak téged?
8: Így van. Ő ránk bagózik, meg nem is csak bagózik, hanem mindenféle más dohányzási funkciókban is kapcsolatba kerülven. De mégis akkor igazi az iránta való szeretetünk, ha kicsit belehalunk, ő nagyon belehalt, és hogyha nem, tehát hogyha ugyan benne van mindenféle hála azokért a hasznokért, amiket már ezáltal elnyertem, de nem matematikailag visszatérítem neki ezt dicséretben, hanem egyszerűen jól vagyunk együtt, és szeretünk együtt lenni, és ennek a legizgalmasabb formája, végtelen mennyiségű formája van ennek az együttlétnek, és ez az igazi dimenziója a létezésünknek. Tehát tulajdonképpen ez a porszem lét, ami kétségbe vonhatatlan, tehát, hogy kint leszek a temetőbe, és akkor nem marad semmi belőlem. De ez a porszem létezésünk tulajdonképpen ez az illúzió, mert hogy az örök Istenben vagyunk kezdettől fogva, és hát a még zavarba ejtőbb, hogy ő partnernek tekint minket.
6: Azon gondolkodtam közben, még hallgattalak benneteket, hogy hányszor megkaptam már én, amit szerintem nagyon sok hallgató gondol, hogy könnyű neked, mert te hiszel. És ezek az emberek nem tudják azt, hogy mi mindhároman azért nagyon sok ejtőernyős ugráson túl vagyunk, sok traumafeldolgozáson, de hát piszok nehéz a következő ejtőernyős ugrás is. Ez az egyik dolog, amire gondoltam, hogy azért azért nagyon meg kell gyúrni az embernek a lelkét, hogy bevállaljon egy ilyet. A másik meg, ami nekem folyamatosan nehézséget okozott, pedig már jó ideje a keresztény hitvilágban, hitvilág szerint élem az életemet, hogy egyszerűen nyitogassam már a lelkemet, hogy be tudjam fogadni a jót, meg valahogy meg tudjam ragadni azt, hogy kegyelem van, elfogadlak, szeretlek. És ez is egy ejtőernyős ugrás. Ebbe az egészbe beleugrani, hogy de hát elkap valaki.
7: Persze. Én a porszemhez csak kanyarodnék most vissza, hogy nem tudom, gondolkodhatok-e már azon, hogy ugye a bűnbeesés után azt mondja Isten Ádámnak és feleségének, hogy mert por vagy te, és ismét porrá leszel, de utána ezt az emberiséget rekreálja a megváltás által, de ettől függetlenül por vagy és porrá leszel, mert ugye temetőket most is látunk, de hát a feltámadás adja vissza a pornak az életet. Tehát mind a kettő egyszerre igaz. Ezért nagyon nagy értelme van megvizsgálni a hit szót, amit ugye nagyon gyakran használunk, és azt a furcsa paradoxont, hogy én Viski Andrástól hallottam, nagyon érdekes, és akkor még megbotránkoztató, mostanra már sokkal elszelidültebb kifejezés, hogy hát tulajdonképpen Isten adott esetben egy hitetlenben is nagyon jól tud gyönyörködni, mert nagyon sok esetben, ha megvizsgáljuk a hitetlenek akár szóhasználatát, akár cselekedeteit, és nem minden hitetlene, meg magára hitetlenségről, egy hitetlen ember, aki magát annak vallja, és megvizsgáljuk vele szembe egy magát hívőnek való, akkor nem feltétlenül látunk értéktöbletet az utóbbi oldalára, mert a hit miben léte az nem egy tényleg nem egy retorikai fordulat, hanem valami sokkal mélyebb, tartalmasabb bizalom.
8: Ez kicsit olyan, amikor hogy hát aki hívő annak mennyire jó embernek kéne lenni, és tényleg meg jó is, hogyha tud az ember ezáltal javulni, de ez megint nem csak a célja, az ember jobbítása föltétlen a hitnek, ez egy mellékhat kockázat és mellékhatás, hogy basszus közben megjavulok, mert felnövök ahhoz a hálához, amit érzek. Ahhoz
7: vagy legyünk őszintén, elromlok.
8: Vagy akár el is romlok, mert el tud rontani.
7: Kevés olyan alkotó művészt ismerek, például Viski András az egyik, te a másik, magam a harmadik, és nem olyan sokat ismerek a mai magyar kultúrában, aki egyszerűen mondhatni missziós szinten vállaltan hívő, Krisztus hívő, messiás hívő, és közben része a kortárs kánonnak. Ezeknek a száma, ez kicsi, és mint ilyet kérdezlek, hogy nem tud egy mondat lenni a kérdés, de nem lesz 150 sem. Van egy olyan élettapasztalatom, hogy míg az egyik megközelítés, például Kant, de mások is sokan felvezetik a művészet.
8: Majdnem azt mondtam, hogy ő is belerokkant, de nem mondok.
7: Jaj. Geszti Petinek dedikáljuk speciálba ezt.
8: Küldjük
7: puszival. Szóval...
6: Tényleg tehát, nagyon geszti.
7: Tehát, hogy ő is... ő is, már nem Geszti, hanem Kant, is beszélt...
8: Beszélt
7: a művészet transzcendenciájáról, és én is egyre jobban úgy látom, hogy a művészet az egy ilyen párhuzamos transzcendencia hithez képest, amelyet Isten szándékosan engedett létrejönni a maga zabolátlanságában, meghatározhatatlanságában. Pont emiatt sem kell, hogy felruházzuk valamilyen kanonizáltsággal a művészetet, mert nincsenek határai, és ezért a benne lévő tévedés és mindenféle eltévedés lehetősége is óriási, meg szellemi, erkölcsi szempontból nyilván nagyon sok joggal kritizálható dolgot is tartalmaz, de azt nem lehet elvitatni, hogy ez egy olyan önálló entitás, aminek az értékét akkor kapjuk meg, hogyha kivonnánk most csak hipotetikusan a világból, akkor mennyire sivár és élhetetlen valóság jönne létre. Na most a másik szempont pedig, és még nem tartok a 150. mondatnál, hogy a vallás gyakorlói, különösen a vallási establishment gyakorlói pedig nagyon gyakran a művészetben egy szemtelen riválist látnak, aki területet hódít a teológiától. Egyébként nagyon sokan így látják a pszichológiát, a filozófiát is, de a riválisok között is a legszemtelenebb és a leginkább az a akivel le kell számolni, az a művészet. Uh-huh. Tehát például a protestantizmus egyes ágaiban erős a művészet ellenség, ábóvó a kultúra ellenség. Na most, te hogy látod azt, hogy művészként, nem tudom rövidebbre kanyarítani, mert itt az engem is leginkább foglalkoztató kérdésről van szó, tehát én évekig pont emiatt a szemlet miatt úgy mertem csak alkotni, hogy mindig azt hallottam, hogy én alkalmazott művész vagyok, most már mindent az evangéliumért teszek. Aztán rájöttem, hogy ez egy őrült nagy léthazugság. Ebben az esetben tulajdonképpen egy direktívának rendelem alá az alkotást, és mind a kettő szintétlenné válik a művészetem is, meg a hitem is, mert tulajdonképpen egy rabszolgai sorba helyezem a művészetet, legfőképpen önmagamat azáltal, hogy egy ilyen absztrakt konstrukciót, amit én a erkölcsi toposzoknak, meg imperatívusoknak a világának vélek, annak alá rendelem azt, ami tulajdonképpen a szabad alkotás kellene, hogy legyen. Miért nem hiszem el azt, hogy úgyse jön ki belőlem annyira rossz, meg ha meg kijön, akkor meg hadd jöjjön, lehet, hogy pont így tisztulok meg belőle. Átadom a szót.
8: Hát ez egy jó sokrétű kérdés, és természetesen, hogyha Kant nem tudta megoldani, akkor mi most majd reggel megoldjuk. Megesszük reggelire, és semmi probléma. Tehát sok minden jutott eszembe, talán az egyik az, hogy ugye a művészet is válhat, hogy mondjam, bálványja. Tehát, hogy ugye van rá központtámogatás, van rá magántámogatás, van rá ilyen támogatás és olyan támogatás, a művész egyébként is fölötte áll. Embereknek a megítélése is, az hál' Istennek, ez nem mi vagyunk rá hivatottak, tehát nem mi fogjuk megmondani a világ végén, hogy na te voltál a jó fiú, te voltál a rossz fiú, hála jó Istennek, de én sose irigyeltem a jó Istent emiatt, hogy hát ilyen elég fura banda.
7: Vannak, akik kínálkoznak erre a szerepre.
8: Van, persze, az mindig, mert ugye ember ilyen gondolkodunk, de én nem irigyelem a Jóistent, hogy el kell dönteni neki, hogy ki, mert ugye ez ugye jó volt, ez ugye azt mondta, hogy hisz bennem, de mégsem annyira hitt, de azért eléggé hitt, de azért mennyire hitt, de azért mit csinált, aztán mit nem csinált, stb. Tehát vissza a művészethez. Tehát, hogy amikor a művészet kezd ilyen minden fölötti szörnyetek bálványjá válni, az azért abban azért van, hogy mondjam, némi idegesítő. Illetve az jutott még eszembe, hogy a művészet belül is megkülönböztethetünk sok mindent. Tehát igenis létezik funkcionális művészet, tehát ugyanolyan nagy építész ez az építész, aki megépíti valakinek a kis hétvégi vitillóját, de fog bele budit is, mert kérik, hogy legyen benne budi. Tehát, hogy a Lagziba, ha elmegyek, akkor nem lehet a Beethoven 9-et, mert meglincselnek oda, a hosszú fekete haj kell. Tehát, hogy van alkalmi művészet, illetve különböző alkalmi változatai léteznek a művészetnek, és talán kicsit túl sokszor ugrunk be mi művészek ilyen védőparaván, mint védőparaván mögé a művészet mögé, hogy hát ez el kell fogadni, ez művészet, ez el kell fogadni. Nem, hát van vacak művészet, közepes művészet, amatőr művészet, profi művészet, fél profi művészet, fél amatőr művészet. Van olyan amatőr művész, aki időnként átüti a profi küszöböt, és aztán lehet, hogy életében többet sose. Van olyan profi művész, aki olyan unottan alkot, hogy már jobb lenne, ha egy lelkes amatőr lenne, és néha betörne a profi szcénára. Tehát, hogy én csak nem elbizonytalanítani akarok, hanem ilyen ezeket a, hogy is mondjam, átúszó ilyen törésvonalakat jelezni, amik így a művészeten belül is vannak, tehát nem egy akkora nagy monolit töm, mint az Adi szobor a Nagymező utcában, hogy az olyan, az ilyen busa, ázott busa bálvány.
6: Hanem, és megközelíthetetlen,
8: hanem ez egy nagyon-nagyon sok alakú, sokféle dolog, és az biztos, hogy nagyon mély következtetéseket tud feltárni a létünkkel kapcsolatban, ami egy vallásos embernek is lehet a hasznára, én azt gondolom, sőt közvetíthet, én emlékszem, hogy nem voltam egyáltalán vallásos szellemben nevelve, azt se tudtam, eszik-e vagy isszák, hogy jóisten, de hogy amikor a Karamazovokban az Aljosa betegségét és megtérését olvastam, az iszonyatos erővel belém égett. Mm. És utána már nem is emlékeztem, hogy ez az volt, hogy ez az a jelenet, meg hogy ez a betegség, nem tudtam volna elmondani, csak amikor újra olvastam, akkor rájöttem, hogy tyú, hát ez nekem egy ilyen alap, hogy van ez az átváltozás, és esetleg a nyomorúságnak a legfenekén következik be az emberre, tehát az biztos, hogy a művészet katarzist tud adni, tudja rosszra is használni ezt a katarzist, katarzist, és tehát, hogy olyan bizonyos használat elve van a művészetnek. Tehát, ha kérnek az embertől négy sort, egy mit tudom én, egy gyászjelentésre, vagy egy esküvői meghívóra, akkor nagyon elhibázza, hogyha azt keresi, hogy az én művészetemnek mi az origója, és melyik az a négy sor, amit az utókornak hagyandani fogok, vagy akarok, hanem hát oda az odaillő négy sort kell megtalálni. Tehát különböző használat elvei vannak a művészetnek, még akkor is, ha nyugodtan lehet, ugye a 20. század egyik legnagyobb költője Emily Dickinson, aki egy háziasszony volt, és a fiókjába tologatta be a műveit, amit halála után felfedeztek, és mondták, hogy bocs, itt a legnagyobb amerikai költő. Nem volt kisebb attól, hogy a fiókban Vivaldit elfelejtették majdnem 400 évre, vagy 300 évre, senki se tudta, tehát nem az volt a várakoztató zene, hogy nem tudom, négy évszak, semmi. És amikor a Bach összkiadást csinálták 1926-29-ig, hát milyen a német ember lett, hogyha egy Vivaldi összkiadást csináltak, és abból kell felfedezni Bachot, akkor csak rálegyintenek az olasz tudósok. De a német az utána megy, és mi az, hogy Vivaldi, oda volt írva néhány zongora verseny alá, vagy csembaló verseny alá, és akkor visszamentek, és hoppá, kiderült, hogy van Vivaldi. De Vivaldi volt, attól függetlenül, hogy csak nem élt, nem tudott hatni. Tehát ugye van a művészet, és van annak a hatásmechanizmusa, meg a szétaprózódása, meg az elteri, meg a mémmé válása, hány munksikoly, hányféle mémként terjed. És hogy ebben a, érdemes a művészetet talán ebben a szétszórtságában, visszhangosságában vizsgálni, és még akármennyi Mandiner után is egyébként megajándékozhat katarzissal, tehát vissza lehet találni, tehát én rengeteg rájátszást írtam többek között Vörös István kollégámmal, de úgy függetlenül is különböző magyar, régebbi magyar költőknek a műveire, és van, aki ezt nagyon nem szereti, és nagyon sokan meg nagyon szeretik, hogy újra lehet dolgozni valamit, újra lehet, van egy Anyám tyúkjai című kötetem, ahol 24 féle gördeszkástól a jogi nyelvezeten 24 féle nyelvre fordítom le az Anyám tyúkját. Tehát, amit érdemes eredetiben olvasni, ezt érdemes lefordítani mindenféle változatokba. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a visszhangosságában érdemes vizsgálni a művészetet, és hát nagyon sokszor mondjuk egy ilyen talán funkcionális, vagy alkalmi, vagy viccesnek szánt változat az, ami miatt valaki leveszi a Petőfi kötetet, és belefeledkezik, és akkor én már győztem. Meg akkor is, hogyha valaki csak egyszerűen jól szórakozik rajta, és ez más, mint a 9. nyilván ez a fajta művészi hatás.
6: Az elmúlt 6-8 percben bárhol hallgatsz a Crosson vagy a Mannán, már kiderült neked egészen biztos, hogy ez a könnyű neked, könnyű nektek, mert ti hisztek, mert te hiszel, gondolat, hát átgondolandó, nem annyira könnyű. A keresztény ember, a hívő embernek, zsidó keresztény embernek sem annyira könnyű. Más a fókuszunk, más a célunk, életélmények, értelmezések, de abban biztos, hogy mindannyian egyetértünk a hallgatókkal, meg veletek, srácok, hogy a Földön az életünkhöz, a jól működő élethez kellenek a jól működő kapcsolatok, és kell az idő. Most egy kicsit én visszaforgatom az időt. 2023. december 24 dél körül járunk, és elindult, én így fogalmaztam, amikor értesültem erről, hogy az élet 2.0 elindult a Lackfi János életében. Beszélgessünk egy kicsit erről, és arról, hogy azóta hogy telnek a Lackfi napok.
8: Igen, hát ugye önmagában a szenvedés semmiképp sem értelmes dolog, viszont ugye pont a Krisztusnak a szenvedése által van életünk meg szabadságunk, tehát hogy azt mondta egy maratonfutó, hogy kevés olyan dolog van, amihez ne lenne szükség, legalább olyan értelmes dolog, amihez valamennyi mennyiségű szenvedésre ne lenne szükség. Tehát, hogyha ki akarom gyúrni magam, ha le akarom futni a maratont, ha azt szeretném, hogy 20 év múlva is mellettem legyen a szerelmem, ha gyereket akarok vállalni, ha egy lakást akarok, hitelt veszek föl, hát mindenhez kell, ha van értelmes célom, akkor egészen más a szenvedésnek a felfogása, tehát nem értelmetlen. ez a bizonyos dátum, ugye 2023. december 24, ugye készültünk a karácsonyra, esténként szoktunk oda az ilyen kis műsort adni magunknak, mindenki valamit vagy énekel, vagy a feleségem és 10 éves kicsi lányom szoktak bábozni, meg vagy felolvas valamit valaki. Már ugye nagy család voltunk, tehát 6 gyermekem van, de már 5-en. Ő azt mondtam, 5-en kirepültek, de 4-en repültek ki, de hát a 23 éves vegyészmérnök lányunk is ilyen félig meddig kirepülő, csak mindig visszatér. Hogy mondjam, visszatér aludni, milyen egy egyetemista, vagy egy, ugye most folytatja az EMA-n. És akkor éppen átalakítottam, írtam ilyen kis karácsonyi magyar népdaloknak a dallamára írtam karácsonyi szöveget, és akkor följöttem a kis dolgozószobámból, és olyan, ahogy így öltöztem föl pizsamából, így elkezdtem így valahogy nyújtózkodni, meg minden, és ilyen furcsa pici fájdalmakat éreztem, és azt hittem azért van, mert előző nap leesett 50 centi hó, és csináltam egy nagy hóembert, és akkor ottan akkor lett a gömböc, hogy nem bírtam fölemelni már, és akkor azt gondoltam, hogy valami olyan izmot meghúztam, amit nem annyira szoktam használni. Hát nem így volt, mert a következő mozzanatban már egy ilyen valaki kis traktorral ráparkolt a mellkasomra, és más valaki pedig diszkréten megpróbálta letépni a balkaromat. Tehát ez egy annyira klasszikus szívroham tünet együttes, közben persze fejnehéz lettem, elkezdtem izzadni, és hát akkor ott ledőltem arra az ágyra, ami ott van a régi hálószobánkban, és akkor kiabáltam, hogy jöjjenek a többiek, és feleségem, kicsi lányom, és akkor tényleg ott sírva leraktam a Jóisten lába elé is az életemet. Bocsánatot kértem minden rosszért, amit elkövettem. A feleségemnek, kislányomnak is mondtam, hogy bocsánat, minden rosszért, amit elkövettem. Nagyon szeretlek benneteket. Istennek is mondtam, hogy nagyon szeretem, és hát készen felkészültem arra, hogy valószínűleg ez egy ilyen 50%-os szituáció, ezt a doktorok utólag vissza is igazolták, hogyha 3-4 órán belül nem kerültem volna a kórházba, akkor megvan az esélye, hogy ott maradok, és koszorúér elszorult, és olyan 5:30 körül már benne volt a szívemben, koszorúeremben 2 stent, úgyhogy azóta arany szájú Stent Jánosnak nevezem magam, csak ilyen nemes egyszerűség. és ez tényleg egy olyan történet, valaki mondta, hogy a Jóisten nagyon szép ajándékokat ad, csak néha nagyon ronda csomagoló papírba tekeri őket, és ez tényleg egy nagyon ronda csomagoló papír volt, de valóban egy újjászületést kaptam tőle, és hát olyan gyönyörű volt, most ugye volt egy intenzív osztály, volt utána egy rehabilitáció 3 héten keresztül Balatonfüreden, eleve a Balaton, tehát hogyha az ember a végtelent, mint nyelvet vagy dialektust meg akarja tanulni, a Balaton nagyon jól tud anyanyelvi szinten végtelenül, és ez nekem nagyon nagy ajándék volt, és ami még egy durván nagy ajándék volt, és ilyen felfoghatatlan, és ez ott esett le, hogy, és akkor vissza kell ugranom pár évvel korábbra, hogy a COVID idején, illetve a COVID előtt még kitűztünk egy időpontot, hogy megyünk testvérekkel zarándokolni Szentföldre, és felkészültünk, szédervacsorát vettünk, minden gyúrtunk a lelkünkre ezerrel, és aztán bejöttek a korlátozások, és akkor halleluja, mindenki nyomta a levelező listát, hogy halleluja, hogyha csak ez az egy repülőgép röpül el, akkor is mi elmegyünk, mert az Úr megígérte, hogy megyünk ilyen. Nem mentünk a Szentföldre. Ne. Jól lehet, nem
7: úgy ígérte meg, hogy leszállt a mennyből, és mondta, elmentek.
8: Így van. Hát szóval kicsit, persze ez mindig nehéz, hogy ugye megpróbálom erre erőltetni a Jóistenre az akaratomat, tehát azért kis ember vagyok, és benne
6: mert
8: vannak a fejemben.
6: Meg van írva, megígérted.
8: Benne vannak, és akkor azt mondom, hogy az Isten ígérete, vagy pedig, hát tényleg csöndben maradok, az nehéz, azt én tudom. És akkor megpróbálom őt befogadni, és akkor megpróbálom őt megérteni. Na és akkor viszont én mégis jártam Szentföldön, mert hogy szemlélődő imádságban effektíve ott, tehát azt akkor tanultam a COVID ideje alatt egy ilyen online lelki gyakorlaton, és egyszerűen ott ültem szinte testben, a szemlélődő imában, csak én voltam a szobában, de ott ültem a feltámadt Lázára és Jézusra és a többiekkel egy asztalnál. Gyakorlatilag szinte fizikailag. Én a képzeletemmel dolgozom, tehát tudom, hogy milyen a képzelet, és ez annál egyel erősebb valóság volt. És akkor volt egy, főleg azok az első szemlélődői ma élmények, de azóta is nagyon-nagyon élesek és erősek és izgalmasak vannak. És az egyikben például, aki vezette a lelki gyakorlat, az mondta, hogy menjek el Jézussal a Jordánhoz, az én Jordánomhoz, mert ugye ő ott kapta a küldetést, tehát egy 30 éves random ácsmester bemerítkezik, ugye keresztelő vagy bemerítő Jánosnak a keze alatt, és akkor még ugye semmit nem csinált, egy embert nem gyógyított, egy embert vagy nem támasztott fel, nem tanított semmi, azt mondja fölötte az atya, hogy ez az én kedves fiam, akiben gyönyörűségem telik. Tehát, hogy akkor gyönyörködik benne, amikor még semmi hasznosat nem tesz le az emberiség asztalára, jó székeket, asztalokat bizonyára nyilvánvalóan. Na minden, és akkor visszamentünk Jézussal, és nagyon jó volt ilyen csibészesen, meg a János apostol voltam ebben a szemlélődő imában, és ilyen herbengeltünk a vízben, mert ilyen hosszú hajjal.
6: Mit csináltatok herbengel?
8: Mi az? Rockkoncert kimaradt?
6: Tehát, ki?
8: Ja, amikor így a haját lóbálja valaki, hosszú haját lóbálja az ember egész egyszerűen. És akkor így ugye vízesen nagyon mókás volt az egész, és nagyon ilyen kölykös, meg barátias volt. És akkor utána a Szent Háromsággal táncoltunk egyet, moldvai zenére természetesen, of course, ott a füvön, a parton, és így nem, így gondolkoztam rajta egy kicsit, hogy miért Balaton, mert nem voltunk olyan nagy balatoni nemzetség, hogy nincs Balaton, nincs nyár, meg mit tudom én, van nyaralója anyámiknak, de úgy sokszor nem is jutunk le, tehát, hogy szeretem én nagyon Balaton, de hogy miért a Balaton az én Jordánom, fogalmam nincs. És amikor ott ültem misén a Balatonfüredi körtemploman rehabilitációm alatt, akkor jöttem rá, hogy hát mert ő tudta, hogy hova vissza az önfejűségem, a betegségem, amit senki nem fedezett fel addig még. És ez nem a, hogy mondjam, hogy ma én jól megmondom, és az orrod alá dörgölöm, hogy majd te ott végzette nyomorult gonosztevő, hanem ez a, ahogy a szeretet követi a másik életének a köreit, és ahogy összeérnek, összeizzanak a körkörösen a menetek, meg a gyűrűk. Szóval ezt éreztem meg, hogy ez a fajta szeretetben látás, amivel ő elkísér engem, ez valami olyan intenzív és fölemelő, és mondom, a gyakorlati haszna nem kifejezhető magyar forintban, de euróban sem. Tehát, hogy ezek azok a nagy levegőjű tapasztalatok, amikért kimondhatatlanul hálás vagyok. Meg hát mondom, azóta kiderült egy háttérbetegség, ami nem derült volna ki a szívrólam nélkül, és így tovább. Tehát tényleg nagyon nagy ajándékot kaptam. Soványabban eszem, tavaly 3000 kilométert mentem, tehát, hogy napi 10000 lépés igyekszem, hogy meglegyen, ha csak nincs valami sérülésem. Fociztam, kosaraztam újra, és a többi, tehát, hogy nagyon-nagyon gazdag időszak volt, és hát újra töltöttek.
6: Ígértem a hallgatóknak, hogy beszélünk a szavak terápiás hasznáról, hát 44 perce beszélünk a szavak terápiás hasznáról. Benned már nagyon ott van, nagyon meggyökerezett a salóm, egy olyan békesség, amit... Ez volt egyébként az első igevers, ami engem nagyon szíven ütött, amikor elkezdtem olvasni a Szentírást, amikor Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, az én békességemet.
8: És hogy amikor... megjön a feltámadás után, és akkor is azt mondja, hogy béke.
6: Pont ezt írtam ki magamnak, hogy feltámadsz, és első dolgod békességet kívánni tanítványaidnak. És ha te kívánod, az nem puszta óhaj, sóhaj, hanem sokkal inkább béketeremtés, békekiárasztás.
7: Nekem is az egyik legtöbbet olvasott része a János apostol 20. fejezete, ahol Jézus a feltámadás után megjelenik, és valóban azt mondja, hogy sálom, és ugye tudjuk, hogy a sálom azért a magyar, mint ahogy a legtöbb modern nyelv nem tudja teljesen visszaadni az ókori nyelveket, mert ugye a nyelv az a gondolkodás is. Tehát ott a sálom az egy jóval messzebb ható kifejezés, mint önmagában a béke, az egy teljes élet, az egy rekreáció, az egy beteljesedés. És ezzel kezdi, de ha csak a béke vonatkozását is nézzük, akkor ez egy óriási beköszönés, hogy a történetben először megjelenik valaki feltámadva dicsőséges testben, tehát ilyen soha nem volt, tehát egy új létminőség, egy új típusú anyag megjelenése történik, és ez felfoghatatlan, hogy mit élhettek át a tanítványok. És az első kifejezése, az első megszólás ennek az új világnak az, hogy béke. Tehát hogy az odafelvaló világ békét akar kötni velünk, és ez több helyen is megerősíti az új szövetség, hogy Isten már megbékéltette magával ezt a világot. Ha körbenézzünk a világban, persze a legtöbb helyen ez pont nem látszik, hanem pont az ellenkezője. Na de a hit az abból áll, hogy ezt mi elhisszük, és ezt hirdetjük, tulajdonképpen ebből áll a mi tevékenységünk, hogy ember, hát az Isten részéről nincs akadálya annak, hogy kibéküljetek. Ő most is a békejobbját nyújtja, és egy békejobbot elutasítani, vagy bármilyen készfogást elutasítani, az minimum udvariatlanság, de inkább bunkóság. És az Isten már 2000 éve nyújtja a békejobbját, és nem a bírói ítéletét, hanem azt elprolongálta későbbre. És engem nagyon megindított a történetedben az, amikor összeroskadtál, és bocsánatot kezdtél kérni. Szerintem ez egy gyönyörű, szép, és őszinte, és igaz megnyilvánulás, és szerintem mindegyikünk ezt tette volna. Én biztos ugyan ezt tettem, vagy most azt gondolom, egy ilyen helyzetben ne adja Isten megtörténjen, bármelyikünkkel, veled sem. De előbb-utóbb biztos, hogy, és az előbb-utóbbig is biztos, hogy nagyon sokszor meg kell tennünk, hogy bocsánatot kérünk, mert érdekes mód ebben a bocsánatkérő, ebben az őszinte esdeklő, gyermeki, önfeladó, kritikát feladó, magaslatokat lenullázó állapotban vagyunk mindig azért azok, akik igazán vagyunk. Én is állnak kommunikálok, de én minden este próbálok ide visszaredukálódni, mert valahogy mindig érzem, hogy hát azért, ha nagyon őszinte vagyok, akkor nagyon sok fals minden volt, pedig tényleg törekszem az őszinteségre, de te hogy vagy ezzel?
8: Hát most az motoszkála bennem, van egy Arszenyi atya nevezetű orosz ortodox szerzetes, akit bezártak a gulágra, megírták, az összegyűjtötték az életének az emlékezetét egy kötetben. Szóval, hogy arra vonatkozóan, hogy a béke látásával látjuk-e a világot, és azt látjuk-e, tehát, hogy hallgatjuk a BBC-t, és tényleg az történik-e a világban, amit a BBC mond, az egyáltalán nem biztos, hogy valójában mi történik a világban. És ugye a gulágon próbált abszolút keresztény módjára élni, és mindenkinek segíteni, teljesen önzetlenül azoknak is, akik, mit tudom én, ilyen kommunisták voltak, mert ugye a kommunisták nagyon szerették egymást oda küldözgetni a gulágra, mert hogy ugye hát hatalmi
7: harc. Ez volt a szeretet
8: nyelv. Ez a szeretet nyelv, igen. Egymást is oda küldözgették. Tehát amikor beteg lett mondjuk egy ilyen ott oda száműzött kommunista, és akkor ő borogatta a homlokát, meg stb. Még elrugdosták, amikor maguknál voltak. De oda jött, mert ugye ők nem szerették a klérust semmilyen módon. És tényleg mindenkinek segített, meg begyújtott, meg tehát elvállalt az összes dolgot, amit senki nem akart elvállalni, és általában csak ilyen szidalmat, meg verést kapott érte jó esetben. És akkor aztán elkapott valami betegséget, lázas volt, és súlyos beteg, és haldoklott. És azt mondta, hogy egy angyal, tehát abban pillanatban van ilyen testen kívüli élmények, ugye nagyon sokan számolnak be ilyesmiről, akik halál közelben voltak, hogy egy angyal kézen fogta őt egy ilyen testen kívüli élményben, és szépen végigjárta vele a barakokat. És itt is, ott is tüzeket látott, tehát olyan embereket, akik teljesen önzetlenül halálcsendben tették a jót. Pedig ott aztán általában mindenki egymás torkát harapta el, és mindenki a túlélésre törekedett, és még csak nem is tudjuk a követ vetni rájuk, mert hiszen hát persze, ha arról van szó, hogy dög lesz meg, hát persze. Tudja, hogy mit meg nem teszel. És így végigvezette, és megmutatta neki, hogy itt is, ott is egy-egy ember csöndben teszi a jót, és ő minden valószínűség ellenére ő aztán meggyógyult, és életre kelt, tehát hogy egészséges lett, és akkor jött rá, hogy ő eddig tulajdonképpen gőgösen tette a jót. Tehát, hogy ő azt gondolta, hogy mindenki, tehát, hogy az egész világ itt elgonoszodott, de én csak azért is. Tehát, hogy ebben volt egy ilyen emberi dac. És ő tulajdonképpen egy láthatatlan hadseregnek a kiskatonája. Az Isten láthatatlan hadseregének senki se fogja ezeket az adatokat tudni kinyerni, kimenteni ebből, mert nem látszanak ezek a történetek, de ugye a jó az zajlik, és van egy ilyen látás, ugye Elizeus is, amikor ostrom alá fogják, és a szolgája hát összetolja magát, és mondja, főnök, kész, végünk van, és a többi, és akkor bárcsak neked is lenne látás. És abban a pillanatban elnyeri a látást, és azt látja, hogy tüzes szekerekkel, meg harcosokkal van tele az egész domboldal, akik az ő serege. Hát ez a sereg, ez nem látható. Ez a kicsi probléma, meg bibi van, de hát hogyha látható lenne Isten serege, és az leigázná a világot, akkor olyan nagy, hogy mondjam, tehát ez nem a szeretetnek az uralma lenne, hanem az erőszaki, egy másfajta, egy felső erőszaki. Igen. És azt mondta, hogy attól fogva is tette a jót, csak, hogy mondjam, az alázatban egy jó párkört fejlődött, vagy ez nem, tehát, hogy nem a saját kontójára tette a jót,

0: madás. Én is azt remélem, hogy ezt a beszélgetést tudjuk még folytatni, mert tök jó volt, és milyen szántó. Meg az a jó, hogy mi is igyekszünk közben tanulni belőle. Úgyhogy reméljük, hogy ez a kedves hallgatókat is érinti.
1: És kívánjuk a hallgatóknak a szent lenyűgözöttség állapotát, ejtőernyőzés közben is. Köszönjük a figyelmedet a Crosson, a Mannán, új adásokkal az online Cross rádióban keddenként este 7-kor jelentkezünk, a Mannán meg szombatonként este 6 órától. Lackfi János volt a vendégünk.
0: Köszönjük a figyelmeteket.
2: Köszönöm szépen.
3: Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás.
3: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
4: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song, A Big The Lord Builds The House. Last year, during kind of the pandemic and all the time that we had on our hands to reevaluate our lives,
2: a járvány alatt sok időnk volt átértékelni az életünket. Én például időről időre visszakanyarodtam ahhoz a történethez a Bibliában, amit gyermekkoromban sokat hallottam, de sosem értettem, a Bábel tornyának történetéhez. Tudtam, hogy Isten üzenni szeretne nekem valamit ezen keresztül. Egy nap, amikor olvastam ezt a részt, menjünk, építsünk tornyot magunknak, hogy naggyát tegyük a nevünket, és dicsőséget szerezzünk magunknak, akkor megértettem, hogy az én életemben is sok torony van, amit le kell döntenem, mert magamnak emeltem őket, nem pedig Istennek az ő dicsőségére. Az újrakezdéshez le kell bontani ezeket a hamis tornyokat az életünkben.
1: So I hope this song encourages you, and it reminds you that if God is the master builder of your life, then it will be built well in every season, and nothing can tear it down.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Dawn,
1: Sarah
2: a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Eden kertben.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
2: Atyám, köszönjük neked a te ígédet. Tudjuk, hogy az önzés mindannyiunkban ott van. Ezért szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk az ígét ezzel kapcsolatban, és le tudjuk ezt győzni. Ezért segíts ma nekünk, hogy nyitva lehessenek a füleink, és meghalljuk, amit te akarsz mondani Jézus nevében. Amen. Nos, nem jó úgy kezdeni a napot, hogy magadon gondolkozol. A Kolossé 3.2 szerint az odafennvalókon gondolkozzunk, és tartsuk is rajtuk a figyelmünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy üldögélünk, és csak a csillagokon, a felhőkön, meg az angyalokon gondolkozunk. Persze mindez jó, és meg is van a helye, de hiszem, hogy amikor ezt mondja, hogy az odafennvalókon gondolkozzunk, akkor arra gondol, hogy az Isten akaratán gondolkozzunk. Arra összpontosítsunk. Erre kell figyelnünk, és minél inkább megtesszük ezt minden nap, annál jobban járunk. Időnként, ha rosszul kezdődik a nap, akkor az egész rossz lesz. Ezért arra bíztatlak benneteket, hogy reggel, amikor kinyitjátok a szemeteket, vagy még mielőtt kinyitnátok őket, de már felébredtetek, ne engedjétek, hogy belesodrodjatok az én velem mi lesz gondolkozásba. Könnyű ott feküdni és azon gondolkozni, ami boldoggá tehetne aznap. Majd mérgelődni mindazokra az emberekre, akik nem adják meg neked azt, amire szükséged lenne. És így még mielőtt kibújnánk az ágyból, a gondolatainkkal jól belelovalhatjuk magunkat mindebbe. Én is ilyen voltam régen. Sok évig éltem így, és közben nyomorultul éreztem magamat, de aztán megtanultam, és meg is akarom tanítani ezt nektek, hogy kezdjetek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehettek áldássá mások számára, és hogy már reggel gondolkozzatok ezen. Ne úgy kezdjétek a napot, hogy magatokon töprengtek, hanem úgy, hogy azon gondolkoztok, hogyan lehetnétek áldássá valaki számára, az Isten dicsőségére. Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Hogy fogja megismerni a világ Jézust, ha ránk néz, és először is azt látják, hogy jóban vagyunk, és szeretjük egymást. Be kell fejeznünk a vitatkozást a gyülekezetekben, meg a felekezetek között. Kinek vannak 100%-osan tiszta tantételei? Egyikünknek sem. Amikor a mennybe érünk, mindannyian rájövünk majd, hogy volt, amiben igazunk volt, és volt, amiben nem. Isten pedig azt akarja, hogy igyekezzünk jól kijönni egymással, és maradjunk egységben. Aztán pedig ki kell nyúlnunk az emberek felé. A hívők felé, meg a nem hívők felé is. Nehéz vitatkozni olyas valakivel, aki újra és újra kedvesen viselkedik veled. Addig prédikálhatsz valakinek, amíg bele nem kékülsz, de ha nem mutatsz fel mellette tetteket is, akkor ez nem jelent majd sokat az embereknek. Ugyanakkor mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Azt mondtam, szerintem mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Persze semmi baj azzal, ha kinyitjuk a szánkat. De az emberek sokszor még nem jutottak el odáig, hogy elfogadják a prédikálásunkat. Mind szeretünk prédikálni. De szerintem Isten jobban örül, ha folyamatosan csendben, nap mint nap megéljük előttük azt az életet, amire ő elhívott minket. És kis idő múltán az emberek nem tudnak majd ezzel vitába szállni. A Biblia azt mondja, az apostolok cselekedetei 10.38-ban, nagyon szeretem ezt, azt mondja, felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett. Olyan egyszerűnek tűnik. Ami csodálatos, hatalmas, elképesztő Jézusunk felkelt minden reggel, ment, és jót tett. És tudjátok mit? Nem hiszem, hogy ott feküdt a matracán, vagy nem is tudom, mint feküdt. És amikor felébredt reggel, kétlem, hogy saját magán gondolkozott. Kétlem, hogy ott feküdt, és azon gondolkozott, hogy milyen mérges a tanítványokra, amiért nem hallgatnak rá, és nem értették meg elsőre a dolgokat. Kétlem, hogy azon gondolkozott, és velem mi lesz? Hogyan kaphatnám meg ma, amit akarok? Nem. Biztos, hogy azon gondolkozott, hogy hogyan legyen áldás mindenki számára, és hogyan tegyen jót. Ha rosszat gondolsz, nem fogsz jót tenni. Másrészről, ha jót gondolsz, nem fogsz rosszat tenni. Amerre az elme tart, azt követi az ember is. Hadd mondjam el újra, ha rosszra gondolsz, nem fogsz jót tenni. De ha jóra gondolsz, akkor nem fogsz rosszat tenni. Mert az elmét készít fel a cselekvésre. Nos, csak hogy gyakorlatias legyek, mondok néhány példát. Szinte minden nap ezt mondom, Istenem, szeretnék ma áldás lenni a körülöttem lévők számára, hadd építsem őket. Épp elég időt töltöttem el az életemből azzal, hogy mindig elvegyek a körülöttem lévőktől. Én szeretném építeni az embereket. Tehát korán reggel gondold végig, hogy kikkel találkozol majd aznap, és döntsd el, hogy megáldod őket valahogyan, akár csak egy bókkal, vagy azzal, hogy elmondod nekik, hogy csinosak, hogy igazán értékeled őket, hogy segítesz nekik a szükségükben, vagy hogy imádkozol értük, ha azt látod, hogy olyasmi folyik az életükben, ami miatt imádkoznod kellene. Minél inkább, és most figyeljetek rám, minél inkább megfeledkezel saját magadról, annál boldogabb leszel. Néhányan azt gondoljátok, elvesztettem az örömömet, és nem is tudom, miért vesztettem el az örömömet. Nos, az egyik kérdés, amit fel kell tenned magadnak, miket tettem másokért? Talán egész gyorsan megtalálod az összefüggést. Lehetetlen igazán szeretetben járni, és közben nyomorultól élni. János 13:17. A János 13. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus csodálatos dolgokat tett. Megmosta a tanítványok lábát, majd közölte velük, hogy azért tette, hogy példát szabjon nekik, hogy ők is pontosan így tegyenek. És tudjátok, ez az egész történet, a teljes esemény lejegyzése nem a lábakról szól, hanem arról, hogy tegyünk meg dolgokat másokért, és a lábmosás szó azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk még kicsi, jelentéktelen dolgokat is megtenni az emberekért bármilyen élethelyzetben. Senki sem állt Jézus felett. Senkinek nem volt több hatalma, mint Jézusnak. Senkinek nem volt több hatalma, rangja vagy méltósága, mint Jézusnak. És ő mégis felvette a rabszolga kendőjét, és megmosta a koszos, büdös lábukat. Azt írja a Biblia, hogy levette a felső ruháját, és kendőt kötött magára. Amikor készen lett, biztos vagyok benne, hogy levette a kendőt, és visszavette a felső ruháját. Tudod, ha igazán tisztában vagy azzal, hogy ki vagy Krisztusban, és ha én is tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor nincs mit bizonyítanunk, és nem is alacsonyít le minket, ha kicsi, jelentéktelen dolgokat teszünk meg másokért. Éppenséggel ez az egyik dolog, ami mosolyt csal Isten arcára. És ha Isten nagyszerű módokon használ téged, vagy te vagy a főnök a munkahelyeden, vagy valamiféle hatalmad van valahol, akkor az az egyik módja annak, hogy ne fuvalkodjunk fel, és ne legyen nagy a fejünk, hogyha megteszünk kis dolgokat más emberekért. 1 János 13:17. Itt található a lábmosás lényegének az összefoglalása. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek, ha ennek megfelelően tényleg megteszitek ezeket. Tehát láthatjuk az összefüggést. Ha hajlandó vagy értéket hozzáadni mindenki életéhez, akivel találkozol, akkor az növelni fogja az örömödet. Tud valaki áment mondani erre? Hányan gondoljátok, hogy ránk fér egy emlékeztető arról, hogy több ember számára legyünk áldás? Tudjátok miért? Azért, mert olyan könnyű csak magunkra gondolni. Ez egy olyan üzenet, amit akár minden egyes nap meghallgathatnánk, akkor is hasznos lenne. Önzőnek születünk. Nem kell megpróbálnod önzővé válnod. Ha nem gondolod, hogy önzőnek születtél, akkor nézd meg egy kisgyermeket. Nekünk 10 unokánk van. A 2 legfiatalabb körülbelül 3,5 és másfél évesek. És tudjátok, ők nagyon áldottak. Tele vannak mindenféle játékkal, van nekik minden, egyszerűen csak áldottak. És az anyukájuk állandóan játszik velük, meg állandóan olvas nekik. A minap velük voltam, és az egyikőjük csinálni akart valamit, de az anyukája azt akarta, hogy majd később tegye azt a dolgot, és elvette tőle a kis elektromos játékát. Erre úgy viselkedett, mintha eljött volna a világ vége. Úgy értem, a sírás, meg a szomorú arc kifejezése önmagáért beszélt. csinálhat egy csomó dolgot. És most van itt egyetlen dolog, amit egy rövid ideig még nem csinálhat, és ettől már is áll a bál. Nos, tudjátok mit? Ha nem vigyázunk magunkra, mi is pont ilyenekké válunk. Könnyű azon gondolkozni, hogy mások mit nem tesznek meg értünk, és közben azt meg elfelejteni, amit megtesznek. Milyen könnyű azon gondolkozni, hogy mi az, amink nincs a helyet, hogy a régebbi vágyainkon gondolkoznánk, amiket Isten már megadott nekünk. És ő most szeretné, ha emlékeznénk ezekre a dolgokra, és folyamatosan hálásak lennénk értük, miközben a többi dolgokra várunk. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy egy eleve hálás szívvel kell imádkozni. Azért, amit Isten tesz. Ha az életünkben lévő minden dolog miatt panaszkodunk, Isten szólt hozzám egyszer, amikor kértem tőle valamit, azt mondta, miért adjak neked egy újabb dolgot, állandóan csak panaszkodsz a már meglévők miatt. Ez csak egy újabb dolog lenne, ami miatt zsörtölődhetsz. Ó, szerintem ma jól fogjuk érezni magunkat. Mindig magamon gondolkoztam. 2 Korintus 5:15. Nagyon szeretem ezt az igét. Tudtad, hogy Jézus főleg azért halt meg, hogy megszabadítson téged önmagadtól? És amíg teljesen eleged nem lesz magadból, addig valószínűleg semmit sem teszel magaddal kapcsolatban. Egy önző embernek csak saját maga létezik az életében. Nagyon magányos, mert senki sincs, csak ő. Amikor kicsi voltam, senki sem volt belül, csak én. Minden arról szólt, hogy velem mi lesz, hogy kaphatnám meg, amit akarok, és mérges lettem, ha nem adták meg, amit akartam. Nos, ezt részben az okozta, hogy gyermekként nem gondoskodtak rólam megfelelően. Az apám soha nem tett értem semmit, csak bántott. És ilyenkor ígéreteket teszel magadnak. Amikor kijutok innen, senki sem fog újra bántani. Teszek róla, hogy gondoskodjanak rólam az életben. És könnyű az amúgy is önző természetet egy teljesen új szintre eljuttatni. Szóval Istennek beletelt egy kis idejébe, amíg eltávolította belőlem ezt az ostobaságot, nekem pedig sok időbe telt felismerni, hogy ez volt a problémám. Hihetetlen, hogy mi mindent gondolunk a problémánk. Pedig valójában mi magunk vagyunk a legnagyobb baj. Úgy értem, ez tényleg igaz. Ne tégy felelőssé valaki mást a boldogságodért, csak döntsd el, hogy boldog leszel. Örömmel szolgáljatok az Úrnak. A boldogságunkhoz nem kell mindig mindennek a mi elképzeléseink szerint történnie. Rendszeresen imádkoznunk kellene, Istenem, nagyon áldott vagyok, és köszönöm az áldásaimat, de ha eljön a nap, amikor ezek már nem lesznek, én akkor is ugyanolyan boldog szeretnék lenni, mint most. Fejlesztétek ki azt a hozzáállást, hogy nem csak azok miatt vagytok boldogok, amiket Isten megtesz értetek, hanem azért, mert ő szeret benneteket. Elküldte a fiát, hogy meghaljon értetek, és olyan emberek vagytok, akik örökké fognak élni. Azon tűnődöm, vajon hány ember nézi most ezt az adást? Mert ugye ez a konferencia bekerül a tévébe, és mondjuk, hogy keresztény vagy, gyülekezetbe jársz, de nem vagy boldog. Úgy értem, nem vagy boldog. Nagyon nem vagy boldog. Nincs békességed, nincs örömöd, soha semmi nem jó, senki sem felel meg, még a gyülekezetedet sem szereted. Hazamész onnan vasárnap, és utána minden elképzelhető dolog miatt panaszkodsz. Nos, tudod mit? Nem kell így élned. Én sokáig éltem így, és közben keresztény voltam. Azt hittem, szerettem Istent. És egy szinten szerettem is, de annyira az útban voltam az Istennel való kapcsolatomban, hogy sehova nem jutottam. Az Istennel való életem most már nagyon hosszú utat tett meg. És ha nézed a tévét, és te vagy az a személy, akihez beszélek, akkor azt szeretném tanácsolni neked, hogy tégy egy hitbeli lépést, és döntsd el, hogy elfeledkezel magadról, és elkezdesz áldássá válni mások számára, hogy tudatossá válsz ebben, és akkor garantálom, hogy egyre több örömöd lesz az életedben. Mi történne a világban? Mi történne akkor, ha minden keresztény keresztényként viselkedne? Nem telne el sok idő, és a világ meggyőződne arról, hogy Isten tényleg tett bennünk valamit, ami nem normális dolog. Teljesen természetes, ha önmagunkért élünk. Az viszont nem túl természetes, ha másokért élünk, de Isten pontosan erre hívott el minket. Nem kevesebbre hívott el minket, mint hogy hozzá hasonló módon tegyük le az életünket. Csak nekünk nem kell fizikailag meghalnunk. Pál apostol azt mondta, naponként meghalok. Tudjátok, mit értett ez alatt? Minden nap nemet kellett mondanom magamnak azért, hogy igent mondhassak Istennek. Ez nem mindig kényelmes, de hosszú távon mindig ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Hadd mondjak valamit. Ha megkapjuk, amit akarunk, az egy ideig örömöt adhat, de az olcsó örömökért magas árat kell fizetnünk. Neked lehet pillanatnyi örömöd. Ilyen pillanatnyi öröm. De amikor este lefekszel, akkor a régi nyomorult érzés még mindig benned van. És nem érted, hogy miért vagy nyomorult. Elmentem én gyülekezetbe. Meg kell tanulnunk, hogyan engedelmeskedjünk Istennek. Emlékszem, egyszer Dév és én vásároltunk valahol. Képet kerestünk a házunkba. És találtam valamit, ami tetszett, de ő nem volt odaérte. Ami gyakran előfordul. Tudjátok, amikor az emberek összeházasodnak, akkor különböző ízlésük van. Nem az a fontos, hogy mindenben egyetértsünk egymással, mert megtanultuk, hogyan tiszteljük egymás vélemény különbségeit. Szóval Dévnek nem tetszett a kép. És ő utána, tudjátok, tovább akart keresgélni, amíg olyat találunk, ami mindkettőnknek tetszik. Nos, engem nem érdekelt, hogy tetszik-e mindkettőnknek, mert tetszett nekem. Hát igen, annyit nevethettek ma rajtam, amennyit csak akartok. De ez az igazság. Úgy értem, az esetek többségében nem igazán érdekel minket, hogy mások boldogok-e. Ameddig mi boldogok vagyunk, addig nem számít más. Mondtam előre, hogy ma jól fogok prédikálni. Szóval... Tudjátok, Dave a békesség embere. Szóval, miután volt egy pár... Hisztirohamom az üzletben. Nye-nye-nye, neked semmi sem tetszik, ami nekem. Nye-nye-nye, nye-nye-nye. Végül azt mondta, azt csinálsz, amit akarsz. Nos, tudjátok, ez nem az a igen, drágám, tégy, amit akarsz felelet volt. Meg kell figyelned a testbeszédet és a hanglejtést is. A szavak lehetnek ugyanazok, miközben a jelentése teljesen más. Amen. Szóval... Egy pillanatig önelégültséget éreztem. Ha, megkaptam, amit akartam. És tudjátok, mit mondott a Szent Szellem a szívemben? Azt hiszed, nyertél, de nagyot vesztettél. Tudjátok, miért? Lehet, hogy nyertem, és megkaptam, amit a test szerint akartam, de szellemileg teljesen elbuktam, mert nem úgy viselkedtem, ahogy Isten szerette volna. És nem voltam elég szeretetteljes sem, hogy egy kicsit tovább keresgéljek egy olyan után, amely mindkettőnknek tetszik. Nem érdekelt, mert nekem tetszett. Nos, hála Istennek sokat változtam. Hányan örültök, hogy növekedtem egy kicsit az évek során? És hiszem, hogy Isten ad kegyelmet elmondani nektek mindezeket, és nem szégyellem őket, hogyha segít nektek, mert hiszem, hogy mindannyian meglehetősen egyformák vagyunk. Csak a legtöbb ember nem fogja bevallani neked. Szeretünk a bizonságainkról mesélni, de nem szeretünk a próbákról beszélni. És szomorú, de sokan, miután átmentek a teszten, csak sóhajtoznak. Soha nem jutnak el a bizonyságig. Tudjátok, soha semmilyen pénzért nem cserélném el az elmúlt 35 évben Istennel megélt tapasztalataimat. Te jó ég! Hihetetlen! Hihetetlen! Hogy Isten mennyire meg tud változtatni egy embert. 2 Korintus 5:15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadt ő értük. Nos, ha jól értem az igét, akkor Jézus azért halt meg, hogy többé ne kelljen az önzés csapdájában élnem. Vagyis ne csak önmagamért éljek. Ő meghalt, hogy mi szabadok lehessünk önmagunktól. És higgyetek el, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Hányan gondoljátok azt? Csak gondoljátok át egy pillanatra, milyen nagyszerű lenne annyira szabadnak lenni, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondolnak rólad mások. Vagy eléggé szabadnak lenni ahhoz, hogy ne aggódj állandóan amiatt, hogy hogy nézel ki. Hogy mit gondolnak, vagy mit mondanak rólad az emberek. Milyen csodálatos lenne, hogyha nem gurulnál be, valahányszor nem az történik, amit te akarsz. Úgy értem, az az öröm ne továbbja, hogyha nem kapod meg, amit akartál, és mégis ugyanolyan boldog tudsz maradni, mintha megkaptad volna. Milyen csodálatos lenne bízni Istenben, hogyha azt akarja, hogy rendelkezz valamivel, akkor ő képes odaadni azt neked. És ha Isten nem adja oda neked, akkor úgy sincs rá szükséged. Filippi 4:4-5. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti önzetlenségetek, a figyelmességetek, a türelmes lelkületetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Szóval hiszem, hogy van itt egy kapcsolat az öröm és az önzetlenség között. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Hogy vagyunk erre képesek? Hadd ismerje minden ember az önzetlenségeteket. Legyetek türelmesek, és béketűrőek egymással. Miért? Azért, mert az Úr hamarosan eljön. Tudjátok, el kell engednünk a kis stílű életet, és meg kell találnunk az extravagánst. Jézus nem arra hívott, hogy kis stílű életet éljünk, hanem, hogy extravagáns, feltámadott életet éljünk. Pál apostol azt mondta, meg akarom ismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét, mely kiragad engem a halottak közül, még amikor testben vagyok. A feltámadott élet az, amikor nem kapod meg, amit akarsz, és ugyanolyan boldog vagy, mint akkor lennél, ha megkaptad volna. A feltámadott élet az, amikor látod, ahogy egy barátod megkapja azt, amire te már 20 éve válsz, és mégis azt tudod mondani, örülök neked, mert hiszem, hogyha Isten meg akarná adni ezt nekem, akkor megadná. Miért van az, hogy amikor látjuk, ahogy valaki megkapja, amit mi akartunk, akkor az első gondolatunk, és velem mi lesz? Velem mi lesz? Tudjátok, Isten azt akarja, hogy felnőjünk szellemi

0: ember a Földön, aki vissza tudná tartani tőled azt, amit Isten neked akar adni. Ez nem lehetséges, tudod miért? Mert Isten nagyobb mindezeknél. Nincs senki olyan, mint a mi Istenünk, és neki minden lehetséges. Lukács 9:23. Emlékezzetek rá, hogy ezt minden nap tudatosan kell csinálnotok. Amikor felébredsz reggel, gondolkozz egy kicsit, mielőtt kikelsz az ágyból. Istenem, mutasd meg, hogyan lehetek ma áldás valaki számára. Gondold át, hogy mit tehetnél a házastársadért. Ne úgy feküdj ott, hogy mérgelődsz, amiért előző nap nem tett meg valamit, amit szerettél volna. És nem arról beszélek, hogy engedjük, hogy mások átgázoljanak rajtunk. Igen, az embereknek meg kell tenniük értünk bizonyos dolgokat, de tudjátok mit? Azzal nem sokra megyünk, ha állandóan mérgelődünk. Hallottam ott egy kis áment. Hálás vagyok azért a testvérért, aki nagyjából egyet értett velem. Lukács 9:23. Aztán így szólt, mindnyájukhoz. Szóval, ha azt gondoltad, reméltem, hogy Joyce ma valami másról fog prédikálni. Nem, ez az üzenet mindnyájunknak szól. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Felejtse el, és tegye félre saját magát, és minden önös érdekét. Tagadja meg, és adja fel magát. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, igaz? Először is hagyd tisztázzam, hogy a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük. Isten mindig egyensúlyt teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne gondoskodj magadról. Nem azt jelenti, hogy soha ne tégy magadért semmit. Soha ne vegyél magadnak semmit. Vagy hogy mindig, minden helyzetben engedned kell, hogy az legyen, amit a többi ember akar. És soha nem lehet a tied, amit te szeretnél. Én egy általános alapelvről beszélek ma. Arról, hogy reggelente ne azzal kelj, hogy aznap a saját boldogságodra törekszel majd. Ne foglalkozz magaddal. Felejtsük el mindazt, amit mi akarunk addig, amíg nem jövünk rá, hogy Isten mit akar. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 23-a van. Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a mai nap. Hát például 143 éve született Gundel Károly vendéglős gasztronómiai szakíró, Gundel János fia. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget, később átvette a Városligeti Van Petics vendéglőt, 1920 és 25 között a Royal Szálló, 27-től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermeinek bérlője. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegen forgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es a New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus, írta akkoriban a New York Times. 161 éve született Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, Tarnaőrsön született, leghíresebb műve a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Emmuska, Orci Félix báró az ismert zeneszerző karmester és Vas Emma grófnő egyetlen leánya volt. Édesapja olyan zeneszerzők barátja volt, mint Wagner vagy Liszt. 15 éves korában szüleivel Budapestről Brüsszelbe, majd Londonba költözött, ahol megtanult angolul. Tanulmányait Brüsszelben és Párizsban végezte, majd később Londonban festeni tanult, képeiből a Royal Academy is kiállított. 1894-ben ment férjhez, Montagu Barstowhoz, akivel a Heatherby School of Artban ismerkedett meg. Együtt kezdtek könyveket írni és magazinokat illusztrálni, valamint magyar népmeséget fordítani és kiadni. A The Old Man in the Corner című detektív történetgyűjtemény volt az első népszerű munkája, később 1905-ben jött a Scarlet Pimpernel című regényével, ezzel szerezte meg hírnevét, amelyet 14 nyelvre fordítottak le, és amelyet férjével a színpad számára is átírt. 154 éve született Richter Gedeon gyógyszergyáros vedész. Ő 1901-ben vásárolta Budapesten a Sas gyógyszergyárat, ahol a gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott, Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. A faji üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték, a fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 117 éve szintén a mai napon született Móricz Virág író, Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban nyerte meg a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. 1913-ban született a mai napon dr. Tarit Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok, Kaliforniában élt, olimpiai bajnok, vízilabdázó, építészmérnök, tagja volt az 1936. évi nyári olimpiai játékokon Berlinben bajnoki címet nyert magyar csapatnak. 112 éve született Csépe Imre költőíró, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja, munkái közül ismert a Fordulaszén, önéletrajzi regény, valamint verseket publikált a Kalandja és a Híd című magyar, illetve más horvát lapokban. Ő volt a népies magyar irodalom utolsó vajdasági képviselője. 109 éve született Németh Imre, olimpiai bajnok, kalapácsvető, sportvezető. Németh 30 évesen lett a világ legjobbja, 1948-ban világcsúcsot javított, és még abban az évben olimpiai bajnokságot nyert Londonban. 1952-ben Helsinkiben olimpiai bronzérmet szerzett, később 12 magyar bajnokságot nyert, 34-szeres válogatott volt. 1949-ben és 50-ben is világcsúcsot javított. 53-ban a Népstadion igazgatója lett, később a Népstadion intézményeinek főigazgatója. 64 és 73 között a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként is tevékenykedett. 1979-ben a NOB érdemrend bronz fokozatával tüntették ki. Ma szinte zavartalan lesz a napsütés, maximum a gomoly felhőzet növekedett meg, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó mások mellett a Budapest Update-ben, hogy szeptember 26-án visszatér hazánk egyik legexkluzívabb tuning autós.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például arról, hogy szeptember 26-án visszatér hazánk egyik legexkluzívabb tuning autósója. 2025-ben hatalmas sikerrel debütált az RS Event The Cream, amely ritka és látványos épített autókat, szupersportautókat, egyedi motorokat, valamint olyan legendás oldtimereket hozott el Budapestre, amelyeket csak ritkán láthat a nagy közönség. A fogadtatás után a szervezők úgy döntöttek, idén is megrendezik az ország egyik legexkluzívabb tuning autósóját, ezúttal még merészebb felhozatallal. Az RS Event The Cream több egy egyszerű autós kiállításnál, az MVM Domban megrendezett esemény a szervező RS Tuning és az AMTS megfogalmazása szerint a minőség, a szenvedély és az autóépítés kultúrájának ünnepe, ahol nemzetközi szinten elismert tunerek, díjnyertes sokárok, high-end márkák és egyedi projektek sorakoznak fel. Az idei rendezvényen olyan autókat láthatnak, sőt akár be is indíthatnak a rajongók, amelyeket eddig legfeljebb online vagy posztereken vehettek szemügyre. Az esemény egyik központi fókusza a japán autók világa lesz, miközben az európai és amerikai modellek rajongói előtt is számos, Magyarországon korábban még nem bemutatott építés sorakozik majd. A kiállított autók között ott lesz többek között egy Ferrari F40 és egy SF90, valamint egy valódi, jelenleg is használt NASCAR versenyautó is. Utóbbi az hasonló autót magyar sportcsarnokban korábban alig ha lehetett lencse végre kapni. Közben korlátozhatnák a trafikok éjszakai nyitvatartását az önkormányzatok, ezzel megszűnhet a dohánybolti kocsmaturizmus. Újra napirendre került a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának a kérdése, miután Budapest belvárosi kerületei közösen kezdeményeztek változást az ügyben. Állításuk szerint a lakosság biztonságérzete érdemileg romlik a trafikok körül, a kormány pedig nyitott rá, hogy az önkormányzatok korlátozhassák az egységeket. A dohány kiskereskedők érdekképviselete viszont fenntartásokkal fogadta a kezdeményezést. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását, írja a 24.hu. A Baranyi Krisztina, a ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József angyalföldi polgármester által előírt állásfoglalásban kitértek arra is, a belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok valódi hatósági jogköröket kaphassanak a nemzeti dohányboltok működésének szabályozására, és az erről szóló kormány előterjesztés előkészítése már zajlik. A probléma forrása, hogy bár a kereskedelmi törvény főszabály szerint lehetőséget ad a kerületi önkormányzatoknak az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásának helyi szabályozására, a nemzeti dohányboltok működését speciális országos szabályok rendezik, így a kerületek nem rendelkeznek olyan hatáskörrel, amellyel egyszerűen éjszakai zárásra kötelezhetnék a trafikokat. Pedig a 24.hu megkeresésére adott válaszaik alapján erre komoly szükség mutatkozik mostanra. Újabb fontos szakaszához érkezik közben a Budapest Park tehetségtámogató programja, a Park Lab. Ősszel egyszerre több pályázati lehetőség is megnyílik a feltörekvő és már ismert előadók és alkotók előtt. A program célja az, hogy a hazai zenei széna új szereplői szakmai támogatást, professzionális körülményeket és láthatóságot kapjanak pályájuk kibontakozásához és hosszú távú fenntartásához. A Park Lab immár átfogó tehetségkutató támogató programmá nőtte ki magát. A sikeresen futó Budapest Park Camp alkotótábor, a vendégzenekari program, a Budapest Backstage mellett idén nagy sikerrel indult az utcazene Spot by Park Lab, ami olyan szóló előadóknak és dúóknak ad lehetőséget, akik, illetve amelyek a Budapest Park bejáratánál több ezer érkező vendég előtt mutathatják meg magukat egy dedikált helyszíne. Szeptemberben ráadásul több vadonatúj lehetőség is megnyílt a parklab.budapestpark.hu oldalon. Többek között videoklip készítésre, a Park Lab saját live sessions sorozatára és stúdióidőre is lehet jelentkezni, miközben az utcazene spotra még szeptember 27-ig várják a pályázókat. A Park Lab különböző programjai a zenei alkotás eltérő szakaszait támogatják. A dalok megszületésétől a professzionális hangfelvételeken és vizuális megjelenésen át egészen addig, hogy az elkészült produkciók eljussanak a közönséghez. Átjáró néven indít közös ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják, a program pedig jövő tavasszal egy fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik. A kezdeményezésben a Budapesti Bábszínház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház vesz részt. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más színház által megrendezett eseményekre olyan fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik Budapest színpadain, a kulisszák mögött, és maguk is szívesen bekapcsolódnának egy közös játékba, gondolkodásba és alkotásba. A résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol megismerhetik a különböző színházi szakmákat és találkozhatnak az alkotókkal. A színházat olyan fórumként tapasztalatják meg, ahol a játék és a vita eszközeivel a saját generációkat érintő társadalmi kérdések is fókuszba kerülnek. Az átjáró a 7 színház szakmai együttműködésére épül, amelynek keretében az intézmények megosztják egymással ifjúsági programjaik tapasztalatait. A párbeszéd célja új lehetőségek teremtése a fiatalok megszólítására. A programsorozat 2027 májusig tart, és egy 3 napos fesztivállal zárul. A programok többsége ingyenes vagy kedvezményes, a részvétel azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők a programmal kapcsolatos kommunikációt és a jelentkezési lehetőségeket az átjáró program zárt Facebook csoportján keresztül érhetik el. Közben startolnak a latin-amerikai filmnapok. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház egy héten át kínál betekintést a dél-amerikai kontinens filmművészetébe. A szeptember végi rendezvényen kortárs alkotások mellett klasszikusok is szerepelnek, amelyeket többségében eredeti nyelven magyar felirattal vetítenek. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban szeptember 29-ig tartják a 4. latin-amerikai filmnapokat. A rendezvényen 7 ország 12 alkotása kerül a közönség elé, amelyek a kontinens változatos tájaira kalauzolják a nézőket. A filmek a nézőket Riótól, Mexikóvárostól és Buenos Airestől az Andok erdein, a Zapata mocsáron és a dél-amerikai bányavárosokán át az Atacama sivatagig repítik. Az alkotások többsége egyetlen alkalommal lesz látható, eredeti nyelven, magyar felirattal. A programban kortárs alkotások mellett klasszikusok is helyet kapnak. Az esemény már elstartol szeptember 23-án az ekvádori Vörös Madár című alkotással. A történet egy 5 éves kislányról szól, aki édesanyja halála után az Andok erdeibe költözik, ahol megismeri az otávoló kultúrát és a kecsua nyelvet. Perut a Flora öröksége című film képviseli, amely a 19. századi feminista gondolkodó Flora Tristan életét dolgozza fel. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méter is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szolitárként, vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 30-a van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Budapest vízellátással jól bírta a rekordhőséget, de fel kell készülni a szélsőségesebb nyarakra. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten, kardió tanösvényt adtak át a tatabányai Turuli parkerdőben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest vízellátással rendkívüli hőség és szárazság ellenére is stabil maradt a nyáron. Az ivóvíz ellátás nem került veszélybe. A fővárosi vízművek szerint ugyanakkor az idei tapasztalatok azt mutatják, hogy a következő években nem csak a rendelkezésre álló víz mennyiségére, hanem a hálózat állapotára és a fogyasztási szokásokra is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani. A legforróbb napokon Budapest napi vízfogyasztása megközelítette a 640 ezer köbmétert. Ennél nagyobb mennyiséget legutóbb az 1980-as évek végén mértek. Csörnyei Géza, a fővárosi vízművek vezérigazgatója szerint az idei nyár azért is fontos tapasztalatokat hozott, mert korábban csak számítások álltak rendelkezésre arról, hogy hogyan viselkedne a rendszer egyszerre rendkívül alacsony dunai vízállás és kiugróan magas fogyasztás mellett. A főváros vízellátó rendszere jelentős tartalékokkal rendelkezik, és a vizet szükség esetén a város különböző részei között is át lehet irányítani. A kisebb településeken azonban jóval sérülékenyebb lehet az ellátás. Dunabogdányban például a rendkívül magas fogyasztás már meghaladta a helyi rendszer kapacitását. Budapesten az egyik legnagyobb problémát a vízhálózat kora jelenti. A fővárosban működik az ország legöregebb vízi közmű elosztó rendszere, amelyben sok száz évnél idősebb vezeték is található. A tartós szárazság ráadásul kiszárítja és mozgásra késztetheti a talajt, ez pedig tovább terheli az idős csöveket. A vízművek szerint ezért fel kell gyorsítani a hálózat rekonstrukcióját. A szélsőségesebb időjárás miatt a vízhasználati szokásokon is változtatni kellene. Csörnyei Géza szerint egy korszerű rendszernek egyszerre kell biztosítania a biztonságos szolgáltatást, a szükséges fejlesztések finanszírozását és az észszerűbb vízhasználat ösztönzését. A távleolvasás szerepe is felértékelődhet, mert egy hőhullám vagy vízkorlátozás idején gyorsan megmutathatja, hogy hol és mennyi vizet használnak. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros klímaváltozásáról rendezett konferencián arról beszélt, hogy az idei nyarat nem egyszeri szélsőségként kell kezelni. Szerinte Budapesten emelkedni fog az átlag hőmérséklet, miközben nyáron kevesebb, ugyanakkor koncentráltabban érkező csapadékra kell felkészülni. A felmelegedés ráadásul nem egyformán érinti majd a várost, a sűrűbben beépített burkolt területek a jelenleginél is jobban felmelegedhetnek. A konferencián Budapest fáinak helyzetéről is szó volt. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint a jövőben kevesebb, de megfelelő élettérre rendelkező fa telepítése lehet célra vezetőbb. Példaként Bécset említette, ahol egy újonnan ültetett fának legalább 9 négyzetméternyi közműmentes gyökérteret biztosítanak, Budapesten jelenleg 4 négyzetméter az új protokoll szerinti érték. A főváros tervei szerint 2030-ra egy átfogó fa kataszter és zöld kataszter is elkészülhet, amelyben Budapest és a kerületek közterületi fái, illetve zöld felületei is szerepelnének. A szakemberek szerint a vízhálózat korszerűsítése mellett a zöld felületek fejlesztése és a városi víz tudatosabb használata is kulcs szerepet kap abban, hogyan tud Budapest alkalmazkodni az egyre forróbb és szárazabb nyarakhoz. Szakmai és etikai belső vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operettszínházban Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A vizsgálat idejére Kisbé Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A tárca szerint az elmúlt időszakban számos munkavállalói panasz és szakmai jelzés érkezett az intézmény működésével kapcsolatban. A minisztérium közlése szerint a cél a felmerült problémák objektív és részletes kivizsgálása. Kisbé Attila mentesítésével a vizsgálat pártatlan és zavartalan lefolytatását szeretnék biztosítani. Az intézkedés ugyanakkor nem jelenti a főigazgatói megbízatás megszüntetését. A színház működése a vizsgálat alatt is folyamatos marad. Az előadásokat megtartják, a társulat munkájának és a közönség felé vállalt kötelezettségek teljesítését pedig a fenntartó biztosítja. A minisztérium azt ígéri, hogy az eljárás lezárása után a legfontosabb megállapításokról és az esetleges további intézkedésekről tájékoztatják a nyilvánosságot. Az Operettszínházban hónapok óta tart a feszültség. A társulat több tagja korábban a minisztériumhoz fordult, szeptemberben pedig titkos társulati ülést is tartottak. A vezetőséggel elégedetlen dolgozók közül többen az operettforgatag rendezvénytől is távol maradtak, és a közösségi médiában fejezték ki tiltakozásukat. Egy a vezetőségnek címzett nyílt levelet korábban több mint 50 dolgozó írt alá. A társulat egyes tagjai többek között az előadásszámokat, a művészi irányt, a béreket és a vezetéssel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolták. Kisbé Attila ezzel szemben korábban arról beszélt, hogy szerinte nem általános konfliktusról, hanem nézetkülönbségekről van szó, amelyeket tárgyalásos úton lehet rendezni. A főigazgató munkavégzés alóli mentesítése tehát egyelőre ideiglenes intézkedés. A továbbiakról a szakmai és etikai vizsgálat eredménye alapján dönthetnek. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. 9 budapesti lakásbetöréssel gyanúsítanak 3 külföldi férfit, akiket a rendőrség a terror elhárítási központ segítségével fogott el. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csoport a gyanú szerint szeptember 15-e és 25-e között 6 fővárosi kerületben követett el betöréseket, és csaknem 17 millió forintos kárt okozott. A rendőrség szerint a férfiak az első, a második, a harmadik, a 11., a 13. és a 14. kerületben csaptak le. A betöréseket minden esetben nappal követték el, és úgy jutottak be a lakásokba, hogy a bejárati ajtókon nem okoztak látható sérülést. Elsősorban műszaki cikkeket, ékszereket, értékes órákat és készpénzt vittek magukkal. A nyomozók a különböző helyszíneken elkövetett betöréseket a módszer alapján kapcsolták össze. Feltételezték azt is, hogy a zsákmány elszállításához autót használnak, ezért átnézték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit. Így figyeltek fel egy ukrán rendszámú sötétkék Toyota RAV 4-re, amelyben 3 férfi utazott. Szeptember 25-én a rendőrök célzottan keresték az autót Budapest belvárosában, és meg is találták. A 3 gyanúsítottat a TEK kommandósainak közreműködésével fogták el. A férfiak átvizsgálásakor, illetve az autóban a rendőrség szerint speciális betöréshez és zárnyításhoz használható eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat találtak. Előkerült az ellopott értékek és a készpénz egy része is. A nyomozás adatai szerint a 3 férfi augusztus vége óta tartózkodott Magyarországon. 2 a betörésekben vehettek részt, 3. társuk pedig sofőrként segíthette őket. A rendőrség úgynevezett átutazó bűnözőknek tartja őket, vagyis azt feltételezik, hogy egy-egy országban több bűncselekményt követnek el, majd továbbállnak. A gyanúsítottak nem tettek vallomást és nem működtek együtt a nyomozókkal. A bíróság 30 napra elrendelte mindhármuk letartóztatását. A magyar rendőrség felveszi a kapcsolatot a környező országok, valamint a férfiak állampolgársága szerinti államok hatóságaival is, hogy kiderüljön, más országokban is követhettek el hasonló bűncselekményeket. Új kardió tanösvényt adtak át Tatabányán a Turuli parkerdőben. A Turul szíve elnevezésű útvonal a Budapesti Szent Ferenc Kórház út az egészséghez programjának már a 22. ilyen tanösvénye az országban. A kezdeményezés célja, hogy a természetben végzett rendszeres mozgást az egészségi állapot önellenőrzésével kapcsolja össze. A program elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel élőknek kínál rehabilitációs és megelőzési lehetőséget, de egészségesek is használhatják. A tanösvény abban is segít, hogy a résztvevők mozgás közben jobban megismerjék saját terhelhetőségüket, illetve megtanulják a pulzus helyes mérését. A cél ezzel az, hogy a rendszeres testmozgás biztonságosan válhasson a mindennapok részévé. A Turul szíve kardiotanösvényt a Szív világnapjához kapcsolódva szeptember 27-én adták át. Az útvonalat a Vértes Erdő ZRT állami támogatással, egészségügyi és helyi partnerek együttműködésével alakította ki. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső terem miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek király. Kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remek Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó Remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul a lágy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisborosjenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület, a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föl földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Budapest Update.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik be majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Időjárás.
4: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
5: Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy hol a legjobb lakni. Hát nagyon érdekes válaszok jöttek ki, hogy írja a Femina. Nem biztos, hogy egyet fogunk érteni vele egyébként. A mesterséges intelligencia, vagyis az AI egyre inkább beleszövődik a hétköznapjainkba. Szerintem most már lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen gyakran találkozunk vele, és milyen gyakran van a segítségünkre. Aki mondjuk ezt a bizonyos ChatGPT-t használja, az pontosan tudja, hogy miben és hogyan tud a segítségére lenni. Nyilván ennek van sok előnye a mesterséges intelligenciának, és rengeteg tévhit is terjed az új technológia körül, nagyon sokan félnek tőle. A szakértők és a laikusok merőben eltérő véleménnyel lehetnek az AI térnyeréséért, az értelmét és a veszélyeit illetően is. Amióta megjelent a földi halandók számára, fogalmazzunk így, tehát a számára is elérhető AI, vagyis MI, mesterséges intelligencia, azóta sokan kedvtelésből is kérdeztek mindenfélét az ismertebb chatbotoktól, például a már említett ChatGPT-től. Ezúttal a költözési szokásokról kérdezték, hogy mit gondol, hova érdemes költözni, melyik városok a legélhetőbbek és miért. Hát itt van, amikor elhangzott a kérdés, hogy hol a legjobb élni a ChatGPT szerint, vagyis a mesterséges intelligencia szerint. A globális világ folyamatos költözési hullámai között izgalmas kérdése sokak számára, hogy hol van valójában a lehetőségek és a boldogság földje. A megfogalmazásban arra is kérték a mesterséges intelligenciát, hogy adjon választ arra, hogy melyik az a 10 város, ahol a legjobb élni a világon. Mindegyik város esetében adja meg, hogy miért választotta és milyen szempontok alapján. Azt is kérték tőle, hogy a lehető legjobb opcióval kezdje és úgy haladjon sorrendben lefelé, a sorban haladva érzékeltesse a különbséget a városok élhetőségével között, és az utolsó legyen az, amelyik szerint a többihez képest a legkevésbé vonzó, de még mindig jó opció a lakhatásra az életre. Sok esetben említi a közlekedést, a sokszínű kultúrát és a munkaerőpiaci lehetőségeket. Na vajon hol van Budapest ezen a listán? Bécs, a magas életminőség, a jól kiépített közlekedési rendszer, az alacsony bűnözési ráta és a rengeteg zöld terület miatt az első helyre került, az egészségügyi és az oktatási rendszere is kiváló. Ezért aztán Bécs van az első helyen. Aztán Zürich a második a sorban, ahol a ChatGPT szerint magas az életszínvonal, stabil a gazdaság, kiválóak a közszolgáltatások, illetve a természet közelsége és a tiszta környezet is vonzóvá teszi. Aztán ott van a következő, a harmadik a sorban, Kopenhága, amely fenntartható városfejlesztést alkalmaz, kiváló a kerékpáros infrastruktúrája és a szociális jólét kimagasló. Az AI szerint a dán kultúra és életstílus barátságos, nyitott, könnyed és vidám, egy nagyon egészséges társadalom. Aztán ott van Amsterdam, az ötödik, amiről kiemelte a ChatGPT, hogy sokszínű a kultúrája, jó közlekedési lehetőségei vannak, élénk közösségi élet, a város rendkívül barátságos és nyitott benne az emberekkel természetesen. Ez volt a negyedik Amsterdam, bocsánat. Az ötödik az AI szerint Sydney, ahol csodás a természeti környezet, kellemes az éghajlat, aktív a szabadtéri életmód, az egészségügyi és az oktatási lehetőségek is nagyon erősek. A hatodik a sorban Berlin, a vibráló kulturális életet emelte ki elsősorban a mesterséges intelligencia, széles körűek a munkahelyi lehetőségek és viszonylag alacsonynak ítélte meg a megélhetési költségeket, hangsúlyozta a ChatGPT, a legélhetőbb városok a legjobb helyek közül a Földön, hogy Berlinnel kapcsolatban érdemes azt tudni, hogy a város történelmi és modern elemeket vegyít, és ez sokak számára nagyon vonzó, főleg a fiataloknak. A következő Tokió, ami egy nagyon jól szervezett város, gazdag kultúrával és történelmi látnivalókkal, az élelmiszer és a közszolgáltatások kiválóak, ezeket emelte ki a ChatGPT-vel a kapcsolatban, és a természetesen Barcelona is helyet kapott a listán, a gyönyörű építészete, a rengeteg kulturális programja, a kellemes éghajlata miatt, de a mesterséges intelligencia szerint Barcelona életszínvonala is kedvező. Ott van Kanada sorban a következő, Toronto, egy multikulturális közeg, jó oktatási rendszerrel, nagyszerű egészségügyi ellátással, ezen felül pedig a város számos lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére, és hát közismerten barátságosak a kanadaiak. München zárja a sort, ahol kellemes életkörülmények, erős gazdaság és sok zöld terület adódik, de a lakhatási költségek viszonylag magasak lehetnek. Hát ezek azok, amiket felajánlott a mesterséges intelligencia, hogyha már a folyamatos költözési hullámot nézzük, akkor egy ilyen sorrendről azért érdemes tudni, hogy mi a rangsor az élhető, a legélhetőbb és a legboldogabb életet ajánló városok között.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne gondolkodott volna el, hogy vajon mi történik valójában a pénzzel, amit az ember betesz a bankba, ugye? Ma már kevesen tartják megtakarításaikat a párnacihában, a szekrény alján vagy a mélyhűtőben a zöld borsó között, hiszen a bankban van biztonságban a pénz. Gondolja ezt joggal az ember, oda betesszük, kapunk egy elismervényt, folyamatosan nyomon követhetjük a kamatozást, ha van, meg nyilván a költségeket is, és akkor nyúlunk hozzá, amikor csak akarunk. Az utóbbi években azonban a bankokba vetett bizalom sok esetben megingott, hiszen egy nem egy nagy nevű céget látunk porrá omlani, és hát nyilván ilyenkor jogosan merül fel a kérdés az emberben, hogyha tényleg biztonságban van a kis pénzünk a bankban, akkor vajon ez pontosan mit is jelent? A maga a biztonság, ugye? Hogyha a megtakarításainkat kivennénk, akkor valami tőzsdei pánik miatt, akkor mi történik, hogyha mindenki egyszerre akarja kivenni, és egyáltalán pontosan hogyan működnek a bankok? Szerencsére több ezer éves tapasztalat van már abban, hogy másoknál tartjuk az értékeinket. Egészen Artemis templomáig kell visszamennünk. Az ókori világ hét csodáinak az egyike ez. Az ókori görögök esetében nem csupán vallási célokat szolgált. Az időszámításunk előtt 550 körül az egyik legnagyobb kereskedelmi és kulturális központban, az Efeszoszban épített templom nem messze állt a mai török Izmir városától, de a mi szempontunkból azért érdekes, mert a nyugati civilizáció egyik első bankjaként funkcionált. Királyok, arisztokraták, vagyonos kereskedők is ott tartották az értékeiket, amelyeket az istennő és a papok védelmeztek az akkori hiedelem szerint. Az akkori hit szerint senki soha nem mert volna szembeszállni ezzel a hatalommal, így hát aztán hiába járt a templomban folyamatosan rengeteg sok ember, mindenki biztonságos helynek tartotta, egészen addig, amíg le nem égett, ahol magas kamatra ugyan, de pénzt is lehet kölcsönkérni már akkor. Na de hogyan kerül a pénz biztonságba? Hát a mai eszünkkel nyilván már nem bíznánk a kis vagyonkánkat, vagy a nagyobb vagyonkánkat semmilyen ilyen biztonságos helyre, vagy biztonságosnak hit tűnő helyre. Ezért aztán inkább arra törekszünk, hogy minél kevésbé látható helyen tartsa az ember az értékeit. Egy eldugott széfben, vagy a legmagasabb biztonsági fokozatú szabályokkal dolgozó bankokban, amiket azért itthon ritkán szoktak kirabolni, de ez sem mai ötlet. Már a 17. századbeli Londonban rájöttek az aranyművesek, hogy a vásárlóik hajlandóak külön fizetni azért, hogy biztos, jól őrzött helyen tudják a vagyonukat. Aztán a kereskedők így nyugodtan adtak nekik kölcsön pénzt, hiszen fedezetként használhatták a bankban őrzött értékeket. Így aztán, hogyha azt kérdezzük, hogy kik voltak az első bankosok Európában, hát kérem szépen, a londoni aranyművesek biztosan köztük voltak. Felmerül persze a kérdés, hogy hogyan működnek a mai modern bankok. Fegyveresek, meg retinaszkenneres, meg lézerszálas biztonsági rendszerek védik a széfben elhelyezett értékeket, ugye, ahogy a filmben látjuk, hát kevés kivételtől eltekintve nem. Az átlagember megtakarításai fizikailag nincsenek is a bankban, hiszen azt az intézmény használja és kölcsönadja másoknak, ezzel szertéve a bevételükre. Ezzel együtt azonban a bankoknál egy bizonyos mennyiségű készpénzt bent kell, hogy tartsanak. Ezt hívják tőkekövetelménynek, és nagysága a törvényeknek megfelelően változik. Amerikában például a nagybankoknál ez csupán a náluk elhelyezett értékek 10%-át teszi ki, a többi 90% hitelben van, és valaki épp abból vesz házat, autót. Na jó, de hát amíg mindenhol békés, nyugodt, stabil környezetben élünk, addig ezzel nincs is semmi baj. A gond az nyilván akkor kezdődik, amikor az emberek nagy számban elveszítik a bizalmukat egy bankkal kapcsolatban, és mindenki azon nyomban ki akarja venni a pénzét. Ha ez a nagy arányú eset megtörténik, akkor a bank átmenetileg össze is omolhat, képtelenné válva arra, hogy a valahanyadik ügyfelének kifizesse pontosan azt, plusz a kamatokat, amit betett a bankszámlájára. Azért ez érdekes, nem több ezer évvel Artemis templomának működése után a bankrendszerünk még mindig a bizalmon és a hiten alapszik, bármilyen meglepő is.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az alvás fontosságáról szerintem nem lehet eleget beszélni, meg is teszem ezt ahányszor csak tudom. Úgyhogy most is erről lesz szó, a délutáni alvásról méghozzá. A délutáni pihenés, szúnyókálás. Milyen hamar leszokunk róla? Pici korban és aztán időskorban szoktunk leginkább délután aludni, pedig én magam egyébként azt mondom, hogy ez egyik legjobb pihenési mód a délutáni alvás, és mint kiderült, a délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz. A gyerek agyfejlődésétől is függ, hogy mikortól nem alszik délután, hogyha a gyerekeknek a délutáni pihenését nézzük, úgyhogy most egy kicsit erről lesz szó. Míg a délutáni alvás sok szülő számára egy várva várt pillanat, amikor ők is aludhatnak, pihenhetnek ugyanúgy délután, és nagyon jót tesz nekik, teszem hozzá. A kis Totyi persze mindent elkövet, hogy meghújítsa azt, és ő ébren maradhasson. A csecsemők és a kisgyerekek alvási szokásait illetően nagyon nagy különbségek mutatkoznak, főleg egymáshoz képest, meg a felnőttekhez képest is. Ugye folyamatosan változnak ezek a pihenési, alvási szokások, ahogy a gyerek fejlődik. Az újszülöttek még napi 16-18 órát alszanak, eleinte véletlenszerűen, de kb. Aztán 6 hónapos korukra kialakul a kis belső órájuk, és azok szinkronizálódnak a nappal éjszaka ciklussal. 12 hónapos korukra a csecsemők többnyire éjszaka alszanak, és két nap közben is szúnyókálás mellett, délelőtt és délután, kb. 2 éves korukra pedig a legtöbb gyerek már csak napi egyet alszik. Az alvás igény viszont változik, de mi is az az összalvás mennyiség, amit a szakemberek javasolnak a különböző életkorokban? Nos, ahogyan ezt a National Sleep Foundation, vagyis a Nemzetközi Alvás Alapítvány, az amerikai, amelyikről beszélünk, a leggyakrabban használatos táblázatot közzé tette, amit több száz alvás tanulmány eredményei alapján állítottak össze. Körmeci Andrea pszichológus ez alapján mondja azt, hogy az újszülött 0 és 3 hónap között 14-17 órát alszik, a csecsemő, aki már 4 hónapos elmúlt, de 11 hónapnál nem idősebb, 12-15 órát alszik. A totyogós kicsi 1-2 évesen 11-14 órát, kisgyermek 3-5 év 10-13 óra, iskolás korban, tehát az alsó tagozatban 6 és 13 éves kor között 9-11 órát, és aztán 14 és 17 év között ez 8-10 órára zsugorodik össze, bár azért mindannyian tudjuk, hogy tinédzser korunkban, amikor már elkezd az ember szórakozni, járni, akkor bizonyát tudja aludni az egész napot. A szakember azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy ezek a számok csak sorvezetőként használandóak, inkább egy tendenciát kell megfigyelni, az életkor előre haladtával, ahogyan a gyerek egyik életszakaszból a másikba lép, folyamatosan csökken nyilván az alvás igénye. A másik viszont az, hogy akár 3 óra különbség is lehet azonos életkorú gyerekek között a tekintetben, hogy mennyi a napi alvás igényük, ez nagyon sok. De gondoljunk bele, hogy a felnőttek között is milyen nagy különbségek vannak, azt illetően, hogy ki mennyit alszik, és ezek az egyéni különbségek természetes módon már gyerekkorban is megjelennek. Az alvás igényt az egyéni habituson túl még sok más szempont is befolyásolhatja, például a betegség, vagy az adott napi aktivitás, az évszakok, az évszakváltás, ezért aztán a pszichológus is azt javasolja, hogy táblázatok helyett inkább figyeljük a gyerek igényeit, és ugyanúgy figyeljük a magunk igényeit, hiszen létezik intuitív étkezés, és én hiszem, hogy létezik intuitív alvás is, hogy alszunk, amikor fáradtak vagyunk, nyilván a munkában meg autóvezetés közben nem alszunk el, de amikor tehetjük, akkor igen. Természetesen a szülők azt mondják, mi vagyunk a szülei, mi ismerjük a legjobban a szokásait, hogy mire van szüksége éppen, bízunk magunkban, hogy ezt fel tudjuk ismerni, ezt már a szakértő mondja. Körmeci Andra szakember szerint további szempontokra is érdemes figyelni. Szülőként érdemes észben tartani, hogy a gyerek növekedésével párhuzamosan állandóan változnak az igényei, amihez viszont nekünk felnőtteknek is folyamatosan alkalmazkodni kell, még hogyha nem is szülőként vagyunk jelen a gyerek életében, hogyha mondjuk nagynéninél, nagybácsinál, keresztszülőknél, nagyszülőknél ott tölt egy-egy hetet vagy hétvégét a gyerek, akkor a gyerekeket érdemes megfigyelni, és az ő saját ritmusok szerint alakítani a mi napjainkat is. És az is nagyon fontos egyébként, hogy alvás közben is tanul a baba, mert hogy az újszülött feladata az, hogy mindent megismerjen a környezetében, az ideje 70%-át mégis alvással tölti. A felnőtteknél az alvás fontossága a tanulás során több évtizedes kutatások által bizonyított, sokkal kevesebbet tudunk azonban arról, hogy az alvás hogyan hat a tanulásra az újszülöttek esetében, és arról is kevés információnk van, hogy ezzel kapcsolat hogyan változik, ahogy a csecsemőből totyogós, majd óvodás lesz. Egyre több tanulmány bizonyítja viszont, hogy a napközbeni alvás, a pihenés, a szúnyókálás, a délutáni alvás, az bizony kulcsfontosságú a korai tanulásban, és egyébként kulcsfontosságú a stresszel terhelt felnőttek életében is. A gyerekeknél nagyon fontos szerepet játszik a beszéd és a szókincs fejlesztés terén, vagy a memória fejlődésében. A délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz, ez a konklúzió, mert hogy ilyenkor a test regenerálódik, az agy pedig feldolgozza az ingereket, így magyarázza a pszichológus. Az alvás segít a szervezetnek pihenni, véd a stressz káros hatásaitól, és segíti a neuronok fejlődését az agyban, és ez alól, bár azt gondolná az ember, hogy felnőtt korban már kivétel, nem, mi sem vagyunk kivételek, úgyhogy hajrá, aki teheti, és amikor teheti, az pihenjen délután.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak a mai főszereplője, az újszülöttek megmentője Virginia Apgar, aki reggeli közben egy szalvétára írta fel a módszerének alapjait. Az elhivatott hölgy egyszerűen úttörő jelentőségű módszere nagyon fontos újítást jelentett és életeket mentett. Az első vizsgálat, amit az újszülötteken elvégeznek, az nem más, mint az Apgar teszt, nyilván mindenki hallott már róla, ami egy olyan pontozásos módszer, amellyel fel tudják mérni az apróságok egészségi állapotát. Ez a pontozás csecsemők tömegeit mentette már meg világszerte, feltalálója, megalkotója pedig egy elhivatott amerikai orvos, az anesteziológus Virginia Apgar, akiről nagyon kevésszer hallani, úgyhogy én most nagyon szeretném, hogy a történelem nagyjai sorozatunkban jelentős szerepet kapjon, és mindenki tudja róla, hogy mit is tette ez a hölgy. Az Egyesült Államokban 1930-as, 50-es évek között csökkent ugyan a csecsemő halandóság, de a születést követő első 24 órában még mindig nagyon sok baba veszítette el az életét. A szüléseknél segítkező altató orvos, ez a temperamentumos és maximalista hölgy Virginia Apgar ezen akart változtatni, és a módszerében, amelynek alapjait egy reggeli közben firkantotta fel a szalvétájára, hát sikerült is neki, egy nagyon szép hölgyről van szó, érdemes rákeresni a Google-ben. Virginia Apgar 1909-ben született New Jersey-ben, az üzletember és amatőr csillagász, amatőr rádiós Charles Emory Apgar, valamint Helen May Clark harmadik gyermekeként. Abban, hogy az orvosi pályát választott, valószínűleg annak is szerepe volt, hogy az idősebb bátyja nagyon korán elhunyt tuberkulózisban, a másik testvére pedig krónikus betegségben szenvedett. Virginia nőként a korszakban merőben szokatlan módon sebész szeretett volna lenni, akkoriban azért ez nem volt divat. Felvételt is nyert a Columbia Egyetemre, ahol az osztályában negyedikként végzett. Rezidensként a főorvos lebeszélte róla, hogy a sebészi hivatást válassza, azt mondta neki, hogy ez a terület nem nőknek való, helyette inkább az éppen formálódó anesteziológiát ajánlotta neki, és Virginia hallgatott rá, átképezte magát, de azért állítólag mindig hordott egy szikét a köpenye zsebében, biztos, ami biztos, hogy segíteni kellő ott legyen. Karrierjében a döntő lépcsőfok volt, hogy a Columbia Presbyterian Kórház, a mai New York Presbyterian Kórház anesteziológiai osztályának első igazgatója lett 1938-ban, 49-ben pedig első nőként kinevezték a Columbia Egyetem orvos és sebész kollégiumának professzorává, legendásan jó tanár hírében állt, amiben csak belefogott, abban a tőle telhető legjobban igyekezett teljesíteni. Az Apgar teszt ötletének csírája is egy hallgatói kérdésre válaszolva született meg a fejében. A születéseknél és szüléseknél is segítkező altató orvos úgy látta, hogy az újszülöttek egészségi állapotát nem mérik fel kellőképpen, illetve az orvosok bizonytalanok abban, hogy mikor van szükség bármilyen vagy valamiféle beavatkozásra a babáknál. Ez pedig több halálesethez vezethet, ami egy jobb rendszer segítségével kivéthető lenne, mondta, gondolta, és adott is hangot ennek Virginia Apgar. Az általa kifejlesztett módszer segítségével az újszülöttek állapotát közvetlenül a szülés után öt tényező mentén vizsgálják, és akkor most meg is nézzük, hogy mi is ez a bizonyos legendás és nagyon fontos Apgar teszt. Szóval az öt között ott van a szívverés, a légzés, az izomtónus, a reflexek működése és a bőr színe is. Az orvosok mindegyiknél 0-tól 2 pontot adhatnak, 8 és 10 pont között nem szükséges beavatkozás, 4 pont alatt a baba intenzív ellátásban kell, hogy részesüljön. Az 1960-as évekre már az Egyesült Államok legtöbb kórházában rendszeresen és sikeresen használták a módszert. Virginia Apgar sosem ment férjhez, saját gyermeke sem született, egész életét a gyógyítása és az oktatása tette fel, rengeteget utazott, előadásokat tartott, és állandóan azon járt az esze, hogy hogyan lehetne javítani az egészségügyi ellátáson. Az 1964-65-ös rubeola járvány során a védőoltás mellett kampányolt, hogy kivéthető legyen az anyáról a gyermekre történő fertőzés. Az utazásai során pedig mindenhova magával vitte a hegedűjét, amellyel olykor fel is lépett. A zene olyannyira fontos volt a számára, hogy volt egy barátja, aki még a hangszerkészítést is megtanította neki. Imádott Virginia Apgar kertészkedni, golfozott, és a bélyeggyűjtésben sem ismert tréfát nagyon komolyan vette. A barátai és a kollégái vidám, kisebb buhókás személyiségnek ismerték, 65 év éves volt, amikor eltávozott a földi világból, de az örökség, amit maga után hagyott, korszakalkotó volt. Tiszteletére díjat is alapítottak a kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekgyógyászok számára. Hát ő, Virginia Apgar, akinek az Apgar-tesztet és sok ezer megmentett újszülöttet köszönhetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re minden

0: Every day.
1: My legs are moving.
2: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
3: Mai vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, akivel szerintem korunkat leginkább mondhatom ezt a szót, hogy megnyomorító, megnehezítő jelenségéről, a stresszről, és ennek a hormonháztartása gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni, mert bizony azt borítja meg legelőször, és hogyha a hormonháztartás borul, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden felborul odavent az emberi szervezetben. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
4: Jó napot kívánok mindenkinek.
3: Mit kell tudni a hormonrendszer és a stressz összefüggéséről, vagy egymásra való hatásáról?
4: Hát a stressz jelenség az egy normális élettani jelenség. A stressz jelenség az korábbi egyetfejlődésből, vagy törzsfejlődésből következően, amikor valamilyen hirtelen támadás vagy menekülésre van szüksége a szervezetnek, akkor erre való reakciója a hormonháztartásnak, hogy ezt elősegítse, és így sikeres legyen a túlélés. Tehát ez a stressz reakció, ez nagyon régmúltból származik, és ennek a jelentősége a túlélés. Úgyhogy ennek semmi probléma nincsen, hogyha van ilyen stressz reakció, és ennek a hormonális következményei sem ártalmasak, hiszen a reakció után a hormonrendszer visszáll a normális szintre.
3: Ha visszatud, de hogyha folyamatos stressz van, ugye?
4: Igen. Igen, tehát hogyha ilyen több apró stressz jelenség éri a szervezetet, akkor ez a hormonszint nem tud visszaállni a normál szintre, és a stressz reakció során felszabaduló adrenalin, ami egy vérnyomás emelkedést, egy pulzus számemelkedést okoz, és a kortizol, ami pedig a reakció során a cukorral ellátja a szervezetet, tehát a cukorháztartást mobilizálja, illetve a keringést átalakítja úgy, hogy az agyra és az izmokra menjen főleg az energia. Ha ez a jelenség ez tartós és állandó vagy gyakori a nap során, akkor az bizony szövődményeket okoz.
3: Honnan vesszük azt észre, hogy valami a hormonrendszerünkkel nem stimmel? Annak idején a 80-as évek elején, a 70-es évek végén emlékszem, hogy még alsó tagozatos iskolás koromban, hogyha valaki nagyon duci gyerek volt, akkor sokszor hallottuk, hogy a felnőttek azt mondták rá, hogy hormonzavaros. Pedig akkor nyilván egy gyereket ilyen stressz nem ér, legalábbis jó esetben nem. Hol kezdődik a hormonháztartás problémája? Mert nyilván nem csak a stressz okozza mindezt, hogy egy picit erre is kitérhetünk.
4: Hát a duci gyerek esete az egy picit más, mert ott azért valóban előfordult hormonzavar, tehát egy pajzsmirigyelő működés, vagy mellékmesekérek hormon túlműködés, tehát hogy ott, vagy cukorbetegség, ott azt vizsgálni kell. Uh-huh. Itt inkább a felnőtt generáció, tehát a mindennapokban élő emberek, az urbanizáció okozta stressz jelenséggel az, amivel szemben védekeznünk kell valamilyen formában. És itt a stresszt úgy kell elképzelni, hogy például a fényszennyezés, éjszaka nem alszunk, hanem villog mindenféle lámpa, a hangszennyezés, hogy zaj van mindenhonnan, a hangszennyezésen kívül az információszennyezés, jön mindenféle hír az interneten, a telefonunkra. Ezek apró-apró stresszt okoznak, és ennek a lereagálása a szervezetnek a természetes reakciója. Tehát ennek a mennyiségét kell valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig megtanulni ennek a feloldását, tehát hogy legyenek a nap során olyan időszakok, amikor ezt kizárjuk az életünkből.
3: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogyha ezeket mind megtettük, de mondjuk a munkahelyünkön, a családunkban, vagy az életünk bármely más területén továbbra is folyamatos stressz áll fönn, tehát nem az üs vagy fuss helyzet, amikor menekülni kellett a mamut elől, hanem ez a folyamatos, konstans, csepegtetett, ahogy ön is fogalmazott, állandó stressz, akkor nyilván el kell kezdeni nagyon tudatosnak lenni arra, hogy min lehet és min kell változtatni. De ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes elmenni vizsgálatokra, és milyen vizsgálatokra menjünk el, hogyha arra gyanakszunk, hogy a hormonháztartásunkkal valami nincsen rendben.
4: Vizsgálatra akkor érdemes elmenni, hogyha ez már panaszt okoz.
3: Milyen tehát panaszokat okozhat?
4: Szorongás, depressziót, emésztési problémát, súlygyarapodást, koncentráló képesség csökkenést, alvás zavart, a memória koncentrálásnak a csökkenését. Tehát ha ilyen tüneteket okozunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig mindenkit érez a stressz, tehát akinek még nincsenek tünetei, azok valószínűleg jól dolgozzák fel a stresszt, és itt az orvosok olyan javaslatokat szoktak tenni, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, oda kell figyelni arra, hogy valamit, hobbit tudjunk űzni, amiben kiélhetjük magunkat, ami lehet sportolás, de éppen lehet horgolás is, vagy bázisugrás, vagy sakkozás, tehát mindegy, a személynek megfelelő, habitusának megfelelő aktivitás.
3: Hogyha mindezt megtaláljuk, akkor is szükség van még azért szakértői segítségre, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan tudunk jól és okosan együttműködni a hormonrendszerükkel. Ezzel fogjuk folytatni hamarosan. A vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgetünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A stressz és a hormonrendszer egymásra hatásáról és összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, és ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk abba is, doktor úr, hogyha nem baj, hogy tulajdonképpen a hormonrendszer mit csinál bennünk. Miért és hogyan termelődnek a hormonok? Nyilván ez egy nagyon hosszú válasz lenne, csak így dióhéjban, amit a legfontosabb tudni erről, és hogyan tudjuk mi a legjobban megtámogatni a hormonrendszerünket, hogy ne is alakuljon ki hormon probléma. Tehát azok a tünetek ne jöjjenek elő, pontosabban ne alakuljanak ki, amiket az előző beszélgetésben ön felsorolt.
2: A hormonrendszerünk működése a legtöbb esetben születésünktől kezdve normális, tehát a környezetre adott reakciók a lényege a hormonrendszernek. Ez segíti az idegrendszert abban, hogy a hirtelen reakciókra egy picit föl tudjon készülni, és ehhez fölkészíti a szervezetet energiában, a szívfrekvenciában, a vérnyomásban. Tehát a észlelünk a szemünkkel valamit, vagy hallunk a fülünkkel, vagy érzékelünk bármelyik érzékszervünkkel valamilyen olyasmit, ami esetleg a szervezetünkre, az életünkre, vagy bármire negatív hatással lehet, vagy bármilyen váratlan hatással lehet, akkor a szervezetnek van egy idegi reakciója, hogy azonnal az izomzat megfelelő összerándulásaival reflexesen reagál erre a dologra, és a hormonrendszernek is van, ami támogatja ezt az idegrendszer által feldolgozott képet, jelenséget. És ebben a hormonrendszernek van óriási szerepe. De ez a szerep, ez túlságosan leterhelő lehet, hogyha a környezeti ártalmak nagyok. Itt, amikor valaki betegséggel fordul hozzánk, akkor, és elmondja a tüneteket, amikor már a hosszú ideje fenntartó, fennálló stressz állapot már betegséget okoz, és megkérdezem tőle, hogy egyébként hogy is él, vagy mivel foglalkozik, és akkor kiderül, hogy általában 2-3 helyen dolgozik, és dupla annyi munkát végez, tehát nem marad ideje arra, hogy valahol meditáljon, valahol feloldja a mindennapi stresszt, és ez hiányzik a mindennapi életünkből. A sportolást azt mindenki tudja, hogy a sportolásnál a stresszhormon szintet lehet csökkenteni, és kiélni tulajdonképpen magunkból az aznapi feszültséget, tehát ez már egy triviális dolog, hogy a sportolás az egy ajánlatos. A táplálkozást is nagyon sokan tudják, hogy ma már azért Magyarországon kifejezetten elérhetőek a cukormentes ételek, italok, édességek, amik külföldre még nem ilyen számban érhetőek el, tehát ebben a vonatkozásban a magyar ellátottság az egészen jó, összehasonlítva akár egy amerikai kontinensen levő állammal, vagy akár a nyugati országokkal, vagy a mediterrán államokkal. Tehát a lehetőség megvan arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Most már csak az a fontos, hogy meg is találjuk a nap során, vagy a hét során azt az időt, amit arra szánunk, hogy az idegrendszerünket nyugalomba helyezzük.
1: Tehát akkor gyakorlatilag arra nagyon oda kéne figyelni, amit manapság olyan divatosan én időnek neveznek, amit ön hobbiként is, vagy a hobbi gyakorlásaként is megjelölt, hogy valami, ami örömet szerez, amiben megnyugszunk, ami kikapcsol. Hogyha mindezt tudjuk, akkor miért veszik ennyire kevéssé komolyan ezt az emberek? Miért mindig a pihenés a legutolsó? Miért mindig az étkezés?

0: való odafigyelés a legutolsó, mit tapasztal a praxisában?
1: Ez azért szokott előfordulni, mert már nem marad rá energiája. Mert már olyan mértékű a leterhelés és az elfáradás, hogy maga az állandó stressz miatti kimerültség okán nem marad energiája, hogy magára odafigyeljem. Tehát kell egy kis tudatosság ebben, hogy ezt a pihenést, ezt a pihenőidőszakot, ezt az ételekre való odafigyelést, hogy miket eszik, mikor eszik, hogyan és mennyit, hogy ezekre fordítsunk időt. És hogyha ez elmarad, és azt mondjuk, hogy ma már nem volt rá időm, vagy a múlt héten nem volt rá időm, ez össze fog adódni, és aztán utána már a szomatizálódás a szervezetnek a rossz reakciója bekövetkezhet.
0: Hogyha odafigyelünk tudatosan a hormonháztartásunkra a stressz szinttel kapcsolatban is, akkor mik azok a belső elválasztású mirigyek, amikre a legrosszabban hat, vagy amire a legkevésbé hat a stressz, a szorongás, ez a felgyülemlett feszültség, vagy sorolhatnánk még a belső elválasztású mirigyeink közül? Van-e ilyen sorrend?
1: A stressz hormonok a mellékveséből származnak, de nem a mellékvese sérülése várható, hanem ennek következtében az állandó cukoremelkedés miatt az inzulin háztartás, az inzulin rezisztencia kialakulása, a koleszterin szint megváltozása, a koleszterin emelkedés, ezzel kapcsolatban a vérnyomás emelkedése és keringési problémák kialakulása várható. Tehát nem a közvetlenül a stressz hormonért felelős szerv lesz, amelyik sérül ettől, hiszen ennek a mellékvesének életünk végéig az utolsó pillanatig kell tudnia működnie, reagálnia a külső hatásokra, hiszen ez az élet egyik lényege, hogy reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk.
0: Doktor úr, egy nőnek egy bizonyos kor után, akár ez a premenopauza idejében is jelentkezhet ez az emelkedett szőrösödés. Az is például valami hormonszint probléma, ami szintén gyakran előfordul manapság.
1: Hát ugye a nőkre általában nem jellemző a szőrnövekedés fokozódása, azért nőies bőrük van. Mikor a stresszhormonszint megemelkedik, akkor a petefészek működése is sérül, hiszen említettem, hogy a stresszhormon hatására a keringés elosztása, hogy hova koncentrálja a szervezet az energiát a meneküléshez, a reagáláshoz, az az izomzat, az agy, nem pedig a petefészek vagy a helyre, tehát nem a nemi működés felé megy az energia, és ezért ott sérülhet ennek az ellátottsága, ami nők esetében a menstruáció zavarhoz vezet, a megérő tüsző nem reped meg, visszamarad, policisztás ováriumbetegség alakulhat ki, ami egyébként például egy plusz stressz tényező a nők életében, a pubertás, illetve a menopauza. Ebben a két időszakban ez fokozottabb problémát okozhat a petefészek működés zavara, és ennek következtében a bőrön megjelenő jelenség ez a szőrnövekedés. Ilyenkor ezt orvosilag lehet korrigálni, segíteni. Persze genetikai okok is lehetnek, amikor már csak szépészeti megoldások jöhetnek szóba. De ez nem csak nőknél fordul elő, nem férfiaknál is, csak ott nem olyan látványos, mert nem egy menstruáció kimaradás, elmaradás következik be, hanem a nemi működés, a nemi vágy csökkenése az, ami jelenségként megfogalmazható, és ezzel a férfiak viszonylag későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt büszkeségből, másrészt pedig hát a férfiak ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők.
0: A vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgettünk, és vajon preventíve tudunk-e dolgozni ezek ellen a tünetek és kialakuló vagy kialakulóban lévő vagy lehetséges betegségek ellen. Erről lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer működésének az összefüggéséről beszélünk. Tudunk-e bármit tenni megelőző jelleggel? Táplálkozás, mozgás, ezt tudjuk, de tudjuk-e például valamivel, gyógynövénnyel, vagy valami célirányos tevékenységgel, vagy valaminek a fogyasztásával konkrétan és kifejezetten támogatni mondjuk a pajzsmirigyünket, vagy a mellékvesét, vagy a hasnyálmirigyet, esetleg még, az agyalapi mirigyet is.
2: Nem csak gyógynövényekre, gyógyszerekre, vagy ételekre kell gondolni ebben az esetben, hanem oly módon is tudjuk támogatni a szervezetünket, hogy odafigyelünk a mentális egészségünkre. Tehát meg kell próbálni a nap során megtalálni azokat a szituációkat, amikor tudunk nevetni, örülni a környezetünkkel, a családunkkal, párkapcsolati, harmonikus párkapcsolatot kell tudni fenntartani. Érdemes talán figyelmet fordítani, hogy elmenni akár egy moziba, színházba, vagy olvasni könyvet. Tehát ezek a mentális karbantartásnak fontos részei. Ez nem csak divatból kell ezt megtenni, hanem azért is, mert a saját egészségünk szempontjából ez nagyon fontos. Ezen kívül a sportolás is ugye egy ilyen fontos tényező, vagy a zenehallgatás is, tehát aki koncertre megy, vagy akár csak amíg az ember az autóba beül reggel, és elmegy a munkahelyén, és közben zenét hallgat, az már önmagában is egyfajta levezetése a reggeli stressznek, ami a felkelés, elnekések, stb. Dugó okozta stresszből adódik. Tehát egy megfelelő zenét is érdemes beállítani. Tehát egy mentális karbantartás jóval nagyobb értéke a megelőzés szempontjából, mint ha azt hiszük, hogy most iszunk egy gyógynövényes teát, vagy bekapunk egy kapszulát, ami akármilyen divat kapszula, hogy az segít.
1: Hogyha mindez megvan, akkor jó eséllyel meg tudjuk támogatni a hormonrendszerünket úgy, hogy ez olyan hosszan és olyan jól tudjon működni, mint ahogyan az egyébként rendeltetett valabár, hogyan fogalmazunk is. Ők azért dolgoznak, a belső elválasztású mirigyek, hogy rajtunk segítsenek, hogy minket balanszírozzanak. Úgyhogy természetesen, hogyha bárki bármi olyasmit tapasztal önmagán, ami a leírtakkal, a megbeszéltekkel összecseng, a leírtakat azért mondom, mert hogy nyilván erről sokan olvasnak az interneten is, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Az első vizsgálat is, akkor még ide térjünk vissza egy kicsit, doktor úr, az mindig egy vérkép, így van?
2: Hát általában mindenkinek évente jár egy vérkép, ami akár a házi orvosnál, akár a munkahelyén, a munkaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatban egy ilyen általános szűrő vizsgálat, és aki ezt végzi, az orvos és őneki az anamnézis felvételénél lesz egy ilyen kérdés, hogy van-e valamilyen panasza. És hogyha ott őszintén feltárjuk, hogy van vagy nincs, ha van, akkor az orvos valamilyen módon elkezd kutakodni a laborleletekben is, hogy van-e ennek a panasznak valamilyen relevanciája a laborleletekben, és hogyha talál eltérést, vagy ha nem talál, az is egy információ, akkor tovább küldi szakorvoshoz, ami akár egy endokrinológus is lehet, és akkor már speciális vizsgálatok, akár terheléses vizsgálatok, akár más hormonális vizsgálatokra kerül sor, és általában megtaláljuk az okot, vagy kiszűrjük az okot, ami a panaszokat okozza. Ha az megvan, akkor eldöntjük azt, hogy ez az ok, ez olyan mértékű, ami még karbantartható valamilyen alternatív módon, diétával, sporttal, vagy erre adunk egy záros határidőt, hogy mit próbáljunk meg, és hogyha nem megy, akkor akár gyógyszeres segítségre is van lehetőség.
1: A vendégem volt dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéseiről és egymással való hatásról beszélgetünk. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét!
2: Én köszönöm!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Amikor egészségről vagy szépségről van szó, arról beszélünk, vagy arról hallunk, akkor nagyon sokszor hallani azokat a szavakat, mint például szabad gyökök, antioxidáns, vagy a transzsír. Mi az a transzsír? Miért olyan káros, és miben található meg? Mert hogy ez tényleg egy valódi ellenség. Ugye a gyártók és a forgalmazók bevonásával népegészségügyi kampány indult el. Az egyik legalattomosabb egészségkárosító élelmiszer összetevő, a transzsír túlzott mértékű használata ellen még korábban. A transzsírsavak a növényi olajok hidrogénezése során keletkező vegyületek, tehát a növényi olajok, mint a napraforgó olaj, a repceolaj vagy a szójaolaj nagy mennyiségben tartalmaznak egészséges, többszörösen telítetlen zsírsavakat, de a hidrogénezésük során ezeknek egy része átalakul transzsírsavakká, kedvező élettani hatásuk pedig ebben a pillanatban el is tűnt. A hidrogénezés révén az olajok hosszabb ideig elállnak, és jobban bírják a fagyasztást. Miért káros? A transzsírsavak nem képződnek az emberi szervezetben, ami nem csoda, hiszen a szerepük lehet az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. Tudományos vizsgálatok szerint a napi 1 gram alatti transzsírsav bevitel még nem jelent számottevő kockázatot, csak hogy a felmérések szerint mi magyarok nagyjából a napi átlag szerint 6-8 gram transzsírsavat juttatunk a szervezetünkbe. Naponta, ahogy az imént mondtam. Na de miben található meg ez? A transzsírsavak csak a feldolgozott élelmiszerekben fordulnak elő, főleg a részlegesen hidrogénezett növényi zsíradékokban és az ezekkel sütött élelmiszerekben. Például nagy zsírtartalmú krémmel töltött kekszekben, gofrikban, nápoikban, süteményekben, nugát krémekben, kakaós tejmasszában, illetve a sós ropogtatni valókban is, a kekszek, chipszek, vajas pattogatott kukoricában például. Ügyelni kell arra is, hogy a kész és félkész ételeknek, például a mélyhűtött pizzákban is nagyobb lehet a transzsír tartalom az ideálisnál, és az instant termékeket is, például a leveseket és a mártás porokat sem szabad túl nagy mennyiségben, vagy túl gyakran fogyasztani. Tehát akkor még egyszer, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Milyen zsírok vannak, és mit jelent a transz kifejezés? Ugye vannak a telítetlen zsírsavak, egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavak, vannak a telített zsírsavak, és a transz zsírok. A telítetlen zsírok jók. A telített és a transz zsírok mennyiségét korlátozni kell, mert érelmeszesedést okoznak nagyon könnyen. Mik azok az eszenciális zsírsavak? Ezek nélkülözhetetlenek a szervezet normális működéséhez, ugyanakkor a szervezet maga nem tudja őket előállítani, a transz zsírsav viszont nem tartozik az eszenciális zsírsavak közé, azaz, ha egyáltalán nem fogyasztanánk, semmi bajunk sem lenne ennek teljes hiányában. Az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint az összes elfogyasztott energia 1%-ánál ne fogyasszunk többet ebből, ennek alapján egy átlagos napi nagyjából 2000 kalóriás étrendben maximum 20 kalória energia származhat, vagy hát származhatna transz zsírból. Ez naponta kevesebb, mint 2 gram elfogyasztását jelenti, ugye az 1 gram is azért szerencsésebb volna már. 2012-ben megjelent egy szív- és érbetegségek megelőzéséről szóló európai ajánlás, amely mögé 9 a témában jelentősebb orvosi szakmai társaság sorakozott fel, többek között például a szív alapítványokat képviselő európai szívhálózat is, és az ajánlás egyértelműen megerősíti az imént elhangzott bizonyítékot a transzsírsavak ártalmairól, illetve nagyon határozottan a bevitel korlátozását is ajánlják. És az a helyzet, hogy nem csak érelzáródást okoz a transzsírsav, egy sor más egészségi problémát is előidéz. Fokozza az elbutulás, vagyis az Alzheimer-kor romlását, tovább rontja a gondolkodási funkciókat, a nőkben csökkenti a fogamzó képességet, a transzsírbevitel 2%-os növelése már a fogamzó képességet 73%-kal képes lerontani. Tehát a 2%-kal növeljük a transzsírbevitelt, az a fogamzó képességet gyakorlatilag teljesen lerombolja, 73%-kal rontja le. Újszülöttekben a köldök vénában mért magas transzsírtartalom esetén másfél éves korra az idegrendszeri fejlődés zavarát okozza. Itt az anya által elfogyasztott transzsírtartalmú étel az anyatejjel kerül át a magzatba. A transzsírtartalmú élelmiszerek a rákbetegség kockázatát is megemelik, elsősorban az emlőrákét. Hangsúlyozni kell persze, hogy olyan anyagról van szó, ami helyettesíthető lenne az élelmiszeripari gyártás során. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket mellőzzük, és itt akkor megint ugyanott vagyunk, ahol az egészséges témakörnél, vagy az egészséges táplálkozás témakörnél lenni szoktunk, hogy a feldolgozott élelmiszereket félre kell tenni.
0: Manna FM. További információ extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sült céklasalátát készítünk ma. Nagyon finom, nagyon jól illeszthető egy halomételhez. Nagyon gusztusos, nagyon rózsaszín és nagyon egészséges. Ez pontosan az az étel, ahogyan Vitális Lilla is írja, amiben rengeteg zöldséget el tudunk rejteni. A gyerekek is szeretni fogják már a színe miatt is. És egyébként ez a céklasali másnap is tökéletes, mert addigra még jobban összeérnek benne az ízek, tehát elkészítjük, eszünk belőle egyik nap, másnap visszük magunkkal ebédre vagy uzsonnára, az iskolába vagy a munkahelyünkre. No, a sült céklasaláta zöldséges fasírtal készül, legalábbis ebben a receptben így van, és ennek az elkészítéséhez a céklát nyilván először meg kell mosni, ha nagyobbakat találtunk, akkor 2-3 darabba vágjuk, a közepeseket akkor egészben hagyjuk, lekenjük egy kevés olajjal, megsózzuk, alufóliába csomagoljuk, tepsire rakjuk és 200 fokra előmelegített sütőben legalább 80-90 percig sütjük. Aztán a következőt kell tennünk. A fasírtot fogjuk elkészíteni, amíg sülnek a céklák. A fasírthoz így a cukinit, a répát, a zellert lereszeljük, hozzáadjuk a húst, az úzott fokhagymát, vagy egyébként mondjuk a szója granulátumot, ha valaki azt szeretné. A tojást, a sót, a borsot, a zsemlemorzsát, a reszelt parmezánt, ez egy nagyon fontos eleme, és a szerecsendiót. Hagyjuk állni a masszát, amíg megfőzzük a krumplit, mert hogy a krumplit megpucoljuk, fölkockázok, sós vízben 3/4 részt készre főzzük, leszűrjük, és a tepsi egyik felére rakjuk, mert a másik felén a fasírtot fogjuk megsütni, meglocsoljuk az olajjal, összekeverjük a fűszerekkel, és berakjuk a cékla fölé 15 percet. Tehát amíg sül a cékla, addig megsül fölötte a krumpli is. Ha letelt az idő, kivesszük a tepsit, a másik felére rakjuk a kisebb mandarin nagyságúra kigombocozott fasírtokat, ez is mehet vissza a sütőben még 40 percre, szintén a cékla fölé, és amikor megsült a cékla, akkor hagyjuk kihűlni, megpucoljuk, kis kockákra vágjuk, összekeverjük az úzott fokhagymával, a joghurttal, a reszelt citromhéjjal, a citromlével, az apróra vágott lilahagymával, a petrezselyemmel, a snidlinggel, sóval és borssal, és így nagyjából egyszerre készül el a három elem, és már ehetjük is, csinos is, egészséges is, finom is, tele van zöldséggel, tele van vitaminnal, tele van ásványi anyaggal, a rost tartalma is óriási. Arról pedig nem is beszélve, tulajdonképpen ezt mind úgy variáljuk és fűszerezzük, ahogy csak szeretnénk, ahogyan mi szeretjük. Teszem hozzá egyébként, hogyha a céklával ezt meg tudjuk tenni, akkor egy egész nagy adagot is érdemes készíteni, mert hogyha sütünk egy nagyobb adag húsit, ahhoz is jó köret tud lenni, és ilyenkor például, ha már ugye, mert joghurtba kell forgatni a céklát, mindig érdemes görög joghurtot használni, hiszen annak a legalacsonyabb a zsírtartalma, és emellé készíthetünk egy olyan klasszikus hűsítő italt is, mert hogy ez az étel egyébként bármelyik évszakban abszolút elérhető, elkészíthető könnyen, ha akarjuk hűt, ha akarjuk fűt, attól függően, hogy hideg a céklasaláta, a fasírt és a krumpli, és így mártogatjuk mondjuk valami jó kis fokhagymás mártogatósba, vagy pedig meleg és melegítő fűszerekkel készítjük. Szóval ami fontos még, hogy készíthetünk hozzá egy hűsítő ajránt, ami tulajdonképpen egészen gyorsan elkészíthető. Van török barátom, aki tejföllel készíti, de van úgy recept szerint például, hogy görög joghurttal készítjük, és tulajdonképpen ez egész csak annyiból áll, hogy van 2/3 rész joghurt, 1/3 rész víz, és bele egy pici só. Most lehet válogatni abban is, hogy az ember buborékos vízzel készíti, hogy egy kicsit még jobban erjedjen, és még inkább hűsítsen bennünket, és egy picit több sóval. Ezt főleg nyáron szokták egyébként inni, vagy amikor az ember nagyon dolgozik, és sokat izzad. Sok sót és sok elektrolitot veszít a szervezet, úgyhogy ilyenkor jó ezt pótolni. Így nagyon egyszerű elkészíteni, és nagyon-nagyon finom, úgyhogy ezt meg lehet próbálni mellé, de mondjuk egy kapros fokhagymás joghurtos mártogatós is jó a fasírthoz, és mondom még egyszer, hogy ezt a céklasalátát érdemes nagyon nagy mennyiségben csinálni, mert az ember olyan kellemesen, jókedvűen rájár, mert annyira finom lesz, és minél tovább érik, annál jobb egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Microsoft. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen trükköket kell bevetnünk akkor, hogyha igazán tisztára és hosszantartó tisztaságra vágyunk a zuhannyal, zuhanyfülkével kapcsolatban, szóval a zuhanytakarítása, hogyan tudunk búcsút inteni az állandó súrolásnak. Ugye a zuhanyfülke takarítás ez nem csak fárasztó, de egy kicsit idegesítő is, mert hiába húzzuk le róla a vízet, az üvegajtó és a csempe újra és újra vízköves cseppes cseppmintás lesz, de szerencsére létezik egy olyan csodaszer, aminek hála elköszönhetünk ettől a problémától. Nem állom többé a csillogó zuhanykabin, mit kell csinálni? Meg tudjuk akadályozni a vízköll lerakódását. Ez kérlek szépen, ez a csodaszer nem más, mint a mosogatógép öblítőszere. Ez hosszú távon is képes tisztán tartani a zuhanyzót, mert hogy megakadályozza a vízköll lerakódását, méghozzá nem csak a csempéken, hanem a zuhanytálcán, sőt a szanitereken, sőt a csaptelepeken is. Hogyan kell használni? Szükségünk lesz egy üres szórófejes fufukás flakonra, beleengedünk vizet, adunk hozzá pár csepp mosogatógép öblítőt, tehát amit a mosogatógéphez használunk. Mondjuk úgy nagyságrendileg 2 deci vízhez kell szerintem egy olyan 2 evőkanál vagy 1 evőkanál mosogatógép öblítő. Szépen alaposan összerázzuk, befújjuk vele a csempéket, a zuhanytálcát, egy rongyal letöröljük, és ennek a trükknek hála egyszerűen nem tud megtapadni a víz, illetve a szapamaradék sem ezeken a felületeken, és aztán időről időre, amikor úgy látod, hogy már nem 100%-os a hatás, meg kell ismételni a folyamatot, és az otthonok is megoldások tippje szerint ez távol tartja az összes vízcsepp foltot majd. Ami tipp ehhez még hozzátartozik, hogy a zuhanyzón kívül egyébként számos más területen és felületen lehet alkalmazni ezt a trükköt. Ha szeretnéd kipróbálni például, hogy hogyan varázsol csillogóváz ablaküveget vagy a járólapokat, akkor ugyanígy lehet használni. Utóbbi esetében pedig arra kell figyelni, hogy tényleg csak pár csepp öblítőt használjunk, ellenkező esetben nagyon csúszós lesz a padló, jó? Tehát, hogyha mondjuk a járólapokat szeretnénk fényessé tenni, meg vízcseppmentessé tenni, akkor mindenképpen mondjuk a 2 deci vízhez tényleg akkor oda inkább csak egy teáskanálnyi vagy kávéskanálnyi mosogatógép öblítőt használjunk. Ilyenkor, hogyha a zuhanytálcát is így ezzel a módszerrel tisztítjuk meg, akkor nem szabad szintén túl sok mosogatógép öblítőt beletenni, mert akkor az is csúszós lesz, és ez veszélyes. Úgyhogy először kezdjük pár cseppel, és akkor utána lehet 1 evőkanálnyit használni, de az egészen biztos, hogy innentől kezdve, hogyha ezzel a módszerrel tisztítjátok, akár a fürdőszobát, akár a konyhát, azokat a felületeket, ahol vízcsepp folt szokott maradni, ugye vízkőfoltos lesz a vízcsepp minta, konkrétan tele lesz ilyen kis glóriákkal a zuhanyfülke is, meg a zuhanytálca is, meg a csaptelepek csempe is, ezt el lehet űzni ezzel az egyszerű módszerrel. Aztán, ha már a mosogatógépnél tartunk, mosogatógép tablettát akár házilag is készíthetünk, majd erről is szó lesz még, de természetesen a mosogatógép illatosítása is megoldható kemikáliák nélkül. Ilyenkor is érdemes a 100%-os tisztaságú illóolajokat segítségül hívni, úgy, mint például a teafaolajat, ami fertőtlenít is, vagy a citromolajat, narancsolajat, citromfűolajat. Fontos, hogy ezeket mindig csak kis mennyiségben cseppentsük a gépbe, és hogyha olyat szeretnénk választani, ami illatosított és géptisztító is, azt is megtehetjük, ugye van bolti belőle, de mondjuk egy jó kis ecetes átöblítés szódabikarbonával az ugyanolyan jól működik, és akkor még ez a kis vízbefúvókákat is ki tudja tisztítani. Sokszor hallottuk azt a tippet is, hogy a mosogatógép só helyettesíthető sima sóval, hogy lágyítsa a vizet. Ki lehet próbálni természetesen ezt is, de érdemes, hogyha a mosogatógép illatosítót választotok, abból is olyat vásárolni, ami biológiailag lebomló, egyrészt, másrészt pedig semmi olyan anyagot nem tartalmaz, ami káros lehet az egészségre, úgyhogy én azért mondom, hogy vagy házilag készítsünk mosogatógép tablettát, erről szó lesz majd még itt természetesen a mannapköziben is, hogy hogyan kell azt csinálni, és abba teszünk illóolajat, vagy pedig belecseppentjük a gépbe, de nagyon fontos, mivel ugye tányér, a poharakról van szó, hiszen mi csupa olyan dolog, amiről és amivel eszünk, kell, hogy biológiai tisztaságú legyen, tehát 100%-os tisztaságú illóolajat használjunk csak is, de így egészen könnyen lehet illatosítani házilag a mosogatógépet környezetbarát és egészségbarát módon. Próbáljátok ki!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM-en, a Manna köziben most jön az állatbarát rovat, és ahogy ígértem, a cicák őszi gondozásáról lesz szó. Nyilván egy cica gondozása ősszel nem túl nehéz feladat, mert ők szeretnek minél többet aludni a melegben, de azért van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, hogyha azt akarjuk, hogy a kis kedvencünk igazán jól érezze magát a bőrében, szőrében. Mivel az idő hidegebbre fordul, ezért a macskának nagyobb bundára van szüksége. A nyári szőrét levedli, amiben érdemes egy kicsit segíteni neki, úgyhogy előnyös, hogyha időnként átfésüljük a bundácskáját, így nem nehezíti meg annyira az emésztését a rengeteg mosakodás miatt lenyelt szőrszál. Ilyenkor egyébként érdemes tápból is, száraz tápból is, nedves tápból is olyat vásárolni, amire rá van írva, hogy szőrlabdaoldó. Aztán a szőrkefét is érdemes kéznél tartani, vagy a tenyérre húzható kis gumis hajlós testvonal követő kis kefét, kis gumikefét. Hogyha a cica meghempergett a zavarban, és leveles lett a bundája, vagy nedves lett, vagy homokos, akkor nem állt az sem, hogyha ilyenkor szépen áttöröljük, és nedves rongyal megtörölgethetjük a kis mancsát is, mert behozthatja a sarat a tappancsain. Aztán ott van a táplálkozás, ami szintén fontos dolog a cicák őszi gondozása témakörben. Elkezdhetnek a macskák lényegesen többet enni, mert hogy azt érzik, hogy közeleg a hideg idő, úgyhogy ilyenkor többet kell neki enni adni, hogy magára tudjon szedni egy kis plusz súlyt. Ilyenkor próbálnak az állatok raktározni, ezért valljuk be, mi is észreveszünk magunkon, hogy egy kicsit többet eszünk, pontosan ezért, mert így működik a természet, ösztönszerűen egy kicsit próbálunk téli védelmet felszedni magunkra, ugye a hideg ellen. A vedlés miatt érdemes olyan tápot választani, ugye, ami egyrészt visszatáplálja a szőrt, és ahogy mondtam már korábban, oldja a szőrcsomókat, és könnyíti az emésztést is. Aztán ott van az ivás, ami a cicáknál egy nagyon-nagyon fontos dolog, erről korábban már volt szó. Hogyha a cica kijárós, akkor lehet, hogy kint is van itatós tálkája, de tessék vigyázni rá nagyon, hogy ez ne fagyjon meg, mert a macska egyrészt szomjan maradhat, másrészt pedig megfázhat, hogyha nagyon hideg a víz. Aztán ott van a melegedés kérdése, ami kardinális egy macskánál, hiszen hogyha látjuk, hogy hogyan tud egy macska elnyúlva pihenni a melegben, a kályha tetején, vagy a radiátor tetején, akkor az ember úgy érzi, hogy abban a pillanatban szeretne macskává válni, és ugyanúgy elnyúlva, fittyet hányva a világra csak aludni, szundikálni, esetleg néha kinyitni a fél szemét, körülnézni, konstatálni, hogy igazából semmi nem változott, és szépen szundikálni tovább. Szóval emiatt aztán nagyon fontos, hogy a macskának legyen egy olyan helye otthon, ahol mindig meg tud egy kicsit melegedni. Ma már nagyon sokféle búvóhely és házikó közül lehet választani, de hidd el, hogy magad is tudsz készíteni, plusz a macska szépen fölmegy a fotelbe vagy a kanapéra, és hogyha be tud kuckózni, akár csak egy ilyen fészekszerűen összehajtogatott, vagy összegyűrt kis puha plétbe, már az is jó, hogyha nem akarsz ilyesmit vásárolni. A kartondoboz a legnagyobb adóász, ezt mindannyian tudjuk, tehát a kartondobozba beleraksz egy kis párnát, vagy egy kis pléd darabot, félbevágsz egy plédet, én azt is szoktam csinálni, és akkor több kartondobozba is befér egy pléd, ugye, azt akár négybe is lehet vágni. Az lesz a legjobb. Imádják. Imádják a kartondobozokat, másra nincs is nagyon szükségük. Ami nagyon-nagyon fontos, soha ne hagyd kint sokáig hosszú időre a cicát, hogyha hideg van. Nagyon sokan hiszik azt, hogy a cicának nem árt a hűvös idő, ez nem igaz.

Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.